0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyúlnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt azon most a Rádió 1-en.

like it when you take control, even if you

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt, Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már, na, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd, csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

A mikrofonnál Kis Márti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Ha, hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És ugye már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is lágermegy.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, józanék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a Borbé. Salgótarjánban folytatódik csütörtökön a kormányhivatal állásbőrze sorozata. Jönnek a részletek. A következő tanévtől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola, valamint a Borbély Lajos technikum, szakképzőiskola és kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a salgótarjáni sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a Borbély összeolvadásával létrejövő intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptembertől. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképzőiskola nevet fogja viselni. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a Borbé. Fekete Zsoltné, a Borbé igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Salgótarjánban folytatódik a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbőrze sorozata. Az érdeklődőket csütörtökön reggel 9-től délig várják a városi sportcsarnokban. Az eseményen a térség számos munkáltatója képviselteti magát. A rendezvényen megjelenő foglalkoztatók közel 180 fő jelentkezését várják megyén belül, illetve közel 600 főt megyén kívüli munkavégzési helyeken. A kiállítók a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket. Többek között betanított összeszerelői és rehabilitációs állások formájában, valamint részmunkaidős foglalkoztatási formák is megjelennek a kínálatban. Jótékonysági ruhaosztást tart csütörtökön délelőtt a Szent Lázár Lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktár helyiségében. A lovagrendtől holnap reggel 9:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár Lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 Rádió 1 hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll a lehetőségről, értesítsék a környezet tükben élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, többfelé a szél is felerősödhet. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Csütörtökön is napos és felhős időszakok válthatják egymást, több napsütésre a délutáni órákban mutatkozik esély. Reggelre 0-5 fokig hűlhet a levegő, később 16 fok várható. Pénteken a napsütésé lehet a főszerep az előrejelzések szerint. Csapadékra nincs kilátás, hajnalban fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben 14 fokig emelkedhet.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Friends, aztán a lesz aktuális albuma az A Trying Not to Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztus

0: jelezésére, december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák MI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan MI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája, csak igazi, mai sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendéget ígértünk nektek a mai reggelre, aki már meg is érkezett, Kenyeres András sport, mentál tréner, aki például a magyar férfi vízilabda válogatottat készítette fel, EB aranyjött és tokiói olimpiai bronz, erre a fanyalgók mondják, hogy előtte volt már 3 arany, hogy dolgozol te?
2: Igen, veszélyes az az okokozati összefüggés. Ugye? Ott voltam, tehát a környéken ez talán egy elég.
1: Igen. De nem is igazán a sportpszichológia, meg a versenysport iránti elkötelezett, hát hogy is mondjam, lelkesedésed miatt vagy itt, hanem neked azért született 2 olyan műved, a Győztes gondolkodás, meg a Figyelem kontroll című könyv szerzője is vagy, amely olyan technikákat is tartalmaz, amit az egyszerű átlagos ember is tud majd használni, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, viszont ahonnan elkezdeném, mi már itt előtte mondtunk pár mondatot egymásnak, és pont arról kezdtünk el beszélgetni, hogy 50 évvel ezelőtt ez mennyire nem volt divat, ugye, hogy bármilyen ilyen segítséget az ember igénybe vesz, és megegyeztünk abban, hogy 50 évvel ezelőtt a faluban mondjuk 5 hírt hallottál, ma meg rád esik 5000 hír. Hogy 50 évvel ezelőtt volt 5 impulzus az életedben, ma meg van 500 000 impulzus. Hogy tényleg ennyire terhelt a mai élet?
2: Szerintem igen, abszolút, megnézzük meg, hogy mik ezek az impulzusok. Tehát, hogy a versenysport tetejét nézed, ha valami nem sikerült, azt hány millióan véleményezik, hogy ebben az országban minden sporthoz is ért mindenki. Tehát az egy alapkiinduló volt.
1: Focihoz különösen.
2: Az egy külön szakértelem, igen, ami megvan, és azért ezeket, hogy mondjam, visszakapni ezeket a feedbackeket, régebben nem volt olyan egyértelmű. De ha megnézzük mondjuk a gyerekeket, tehát most nem csak a sport az mindenhol, azért nem feltétlenül vitték, hozták ugye a szülők. Jó, hogy tudta apám, hogy milyen sportot űzök. Tehát kb. Ez volt a klasszik.
1: Nem volt.
2: A városban nem volt biztos szerintem, hogy hova mentem el edzeni, de nem olyan bonyolult, Gyöngyösön tanultam. Nem ez a lényeg, hanem ez a távolság egy kicsit talán másképp nézett ki, mint ma. És ma, ha már ott van, akkor már megnézem a gyereket, és akkor már szakértek is. Ez nem is előfordult szülőként, hogy 10 perc alatt szakértő váltam, és aztán hátráltam, nem én vagyok az edző. Most képzeljétek el, ezt egy iskolába bemész, hogy hát az 1526-on egy kicsit azért más tanultam, és mondjuk szakértenénk egy történelem órán, tehát én szerintem ezek mind-mind benne vannak, hogy más világot élünk.
3: Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor arról esett szó, hogy én például egy ilyen állandó újrakezdő vagyok. Mindig óriási lelkesedéssel, ilyen kampányszerűen vágok bele dolgokba, és aztán valahol...
1: Hát te viszonylag rövid idő alatt elengedett.
3: Fene tudja, hogy miért, de valahol elvész ez a fajta nagy akarás. Hogy van az, hogy vannak emberek, akik kitűznek egy célt, és végig tudják vinni, és vannak emberek, akik azt hiszik, hogy minden adott, minden adott ahhoz, hogy végigcsináljam, van eszköz, van motiváció, van cél, de valahol félúton eltűnik ez a lelkesedés.
2: Én lehet, kicsit vitatkoznék, tehát, hogy a motivációra mennyire erős. Szerintem nem létezik ez a két típus, hanem vagy szeretünk mindent fekete-fehér, átmenetek vannak, tehát mit akarunk megcsinálni, mennyire reális az. Tehát azért hozzám fordulnak ezek ilyen dolgokkal. Most mondok, hogy mozogni szeretnék, heti 3-szor elmenni futni. Tök jó, mennyit fut? Hát 1-2 kilométert. Mennyit szoktál futni? Ja, semmit. Mennyit futottál valaha? Nem futottam még korábban. Akkor honnan gondolod, hogy a jövő héten majd 3-szor fogsz 1-2 kilométert futni? Tehát alkalmanként irreálisak az elvárások, és nézegetjük a magazinokat, nézegetjük a filmeket, hát így kéne élni, de ezeket sokszor irreális, ezeket szerintem
4: nem tetszik ez a beszélgetés
1: felül.
4: Nem jó irányt vett ez a beszélgetés.
1: Jó, akkor tessék terelt.
4: Tehát, hogy az illúzióinkat jöttünk megetetni, nem azért jöttünk, hogy lerombolják az illúzióinkat.
1: Hát figyeljetek, amikor kinyitjuk a Facebookot, Instagramot, ott tényleg azt látod, hogy a csinos, szép, erős, izmos nő, illetve férfi, és vagy igény szerint, az tényleg egy héten 4-szer nem van a, hogy hívják, van az edzőteremben, és akkor mi egyszer csak azt mondjuk, hogy mi is le akarunk menni, de nincs benne fokozatosság elve. Tehát ezt kéne megállítsuk?
2: Többek között ez. A másik, ugye én azt szoktam mondani, hogy ha bármit változtatni akarunk, ha így megengeditek ezt a pici egyszerű modellt, akkor 3 dolog kell hozzá. Az egyik, hogy hinni abban, hogy lehet változtatni. Nekem úgysem egy kis ország, kis sport, ezt sokat hallom, tehát az nekem mi között hozzá egy kicsi az ország, vagy nagy. Tehát hinni benne, második akarni eléggé ezt, tehát így a motiváción vissza, amit mondtál, hogy nagyon szeretném-e csinálni ezt a dolgot, tényleg akarom ezt, és a harmadiknál sokkal ne lesnek ez a tenni, tehát csinálni, időről időre. Tehát például belefér az életembe, tehát ma az emberek többsége valami hihetetlenül telepakolja a napjait. Ország nem idegen nektek sem ez a kihívás, ez a problémakör, mint olyan. Oda hova?
3: Igen, de közben azt látod, hogy egyébként egy csomó fórumon elfolyik az idő, tehát hogy egyébként meg tudnám találni azt az időintervallumot, ahol ki tudnék szakítani magamnak hasznos időt arra, hogy mondjuk elmegyek nyelvet tanulni, vagy testet edzeni.
4: Lecsípünk de... a zuhanyzásból.
3: Akár.
1: Így van, nem járunk be dolgozni.
4: Igen, igen.
2: És ezek már egy nagyon jó kiindulási pontok. Tehát például az ember ezt látja, hova szeretném tenni. Hogyha kicsiket elkezdi értékelni, tehát például az, hogy most nem tudom, mit szerettél volna, hogy csináljuk mozogni, mondjuk hetente kétszer, amit az előbb beszéltünk, vagy háromszor. Az ember azon gondolok, hogy hova tenni ezt be, hogyha már megvan helye, lecsípte a zuhanyzásból, vagy más dolgokból. Én azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha van valami sorstárs is ebben a folyamatban. Tehát nem egyedül vagyok. A környezetem, a családom például ennek tudatában van. Tehát a reggel páram keres engem az ágyba, és nem vagyok ott, akkor nem kap infarktust, hogy elmentem futni. Például, tehát van támogatás is. Tehát a környezet például nagyon-nagyon meghatározó. Nekem sok ilyen ügyfelem volt, bocsáss meg, aki azt mondta, hogy elkezdtem, de azt mondta, hogy te hagyjad már. Hányszor kezdtél neki? Az úgyse fog benni.
1: Egy pillanat, ebben mi magyarok jók vagyunk egy pillanatra letörni a másik lelkesedését.
4: Igen, de most szerintem az az egyetlen módszer, ami működik így a sportolással kapcsolatban, hogy akkor csináld meg, amikor nem tudsz gondolkodni rajta, hogy jó ötlete. Tehát nekem például az jött be, hogy megyek az a rádióba, és akkor rögtön elmegyek sportolni, mert akkor még ugye benne van ez az ilyen, tehát fáradt a fejem, és akkor nem tudom nincs túlgondolni, ellenállás. Nincs ellenállás, és gyakorlatilag mire felocsúdok, addigra majdnem vége az edzésnek. És szerintem az a legdurább, amikor halogatod, és egy ilyen fő pontja lesz a napodnak, hogy igen, minden meccsen, és akkor délután 5 órakor, amikor végére értem mindennek, elmegyek edzeni.
1: És akkor már franc mész el.
4: És akkor azért nem mész el, mert akkor meg már úgy vagy vele, hogy jó, de az önjutalmazás most az a része kéne, hogy jöjjön, hogy az egész nap elhagyja a testemet, és ahhoz inkább egyedül szeretnék lenni, nem pedig közösségben, és a többi, és a többi. Tehát amikor nagyon tudsz gondolkodni rajta, akkor hát már nehéz.
2: De nagyon dolog, szerintem világítottál rá, hogy úgy kezdted, hogy nekem.
4: Igen.
2: És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez az lenne, hogy a szabály, és ez mindenkinek, akkor egy füzetet írtam volna. 70 nyelven, és hátra dőltem volna, és most Maldív-szigetekről jelentkeznék be ebbe a kis beszélgetésre. Ennél bonyolultabb. Tehát pont, amit az előbb az Eszter mondott, hogy nekem ez így működik. Azt jelenti, hogy elgondolkodtam ezen, szerintem ez
4: már elbuktam rengeteg szerint.
1: Megismerted magad. Mióta jár sportolni heti háromszor?
4: Nem járok évek óta sportolni heti háromszor, de már több mint egy éve járok heti háromszor, vagy négyszer, és meg még otthon is sportolok, hanem természetesen nem vagyok kalóriadeficitben, mert bárki megijedne egy pillanatra, hanem egyszerűen csak az van, hogy nekem szüksége van a munkámhoz ahhoz, hogy legyen erőnlétem, és a lelkemnek is szüksége van rá, hogy ne legyenek pánikrohamaim. És a lényeg, hogy fontos a sport, de hogy mindenkinek nyilván van egy ilyen módszer, egy megküzdése, egy elképzelése. Én tudom, hogy hol buktam el eddig rengetegszer, tehát nincs olyan sport, amit ne űztem volna. Tehát a kosárlabdától a kettőbellen át, az úszáson keresztül, a nem tudom eddig, és igazából az önismereti része nehéz, hogy rágyere, hogy mi az, amit képzelsz magadról, és mi a valóság, és mit tudsz üzemeltetni, és mit nem tudsz üzemeltetni.
2: És mi általában nagyon sok mindenben nagyon sokkal jobbnak látjuk magunkat, egyébként nagyon érdekes, tehát ez az önismeret szót hoztad be. Van-e ideje erre tényleg elgondolkodni, vagy szeretne szembenézni abba a tükörbe, de azt nem mindenki szeret belenézni abba a tükörbe, tehát hogy nekem ez nem ment, mi az, amit kell csinálnom a dolgokért. Tehát az önismeret szerintem ilyen szempontból egy fontos dolog, és visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ezzel mondjuk 50 éve nem foglalkoztak, hogy
1: senki.
2: Szerintem a fogalom sem nagyon létezett így a közben. Ma már egyáltalán van az önreflexió, önismeret, ismerd meg magad, próbálj tenni a dolgokért, sőt, már akár el is várják szerintem sokszor, hogy ezzel foglalkozzál.
1: De gyakorlatilag ha letűztünk 4 gombostűt, vagy 3-at egész biztos, ami alapján mindenki sikerre tudná vinni azt a szegmest az életében, amit akar. Ugye? Te mondtad el ezeket a pontokat, kiegészítettük, meg vagyunk. Hol bukjuk el mégis?
2: Hát valószínűleg pont ezeknél a pontoknál. Tehát például az a számolunk, hogy ezt most megterveztem, ez most egy példa, és nem megy. És azért általában a terv az egy kiinduló pont. Kedden megyek 8-kor futni, de a gyereket be kéne vinni, azt elfejtettem, ott volt, és akkor hát nem tudtam bemenni 8-kor, és akkor most mi? Meghalt az egész sztori. Tehát tervezés, újra tervezés. Tehát például finom hangolgatni ezeket a dolgokat, azt mondja, hogy ez 3 hónapig is simán elmehet, amíg megtalálja a helyét, mondjuk ez az új szokás az életembe, mert szokásokat kialakítani, az sem így fog menni, mint egyszerű
4: dolog. A tervezés, újratervezésnek egy nagyon fontos szinonímeje szerintem a hibázás, megbocsátás. Tehát amikor elrontasz valamit, igen, és akkor azt mondod, hogy fú, igen, most rossz döntést hoztam, mert amúgy itt állok a pálya mellett a gyereknél, de a gyereknek amúgy nincs sem szüksége, de én valamiért mégis azt gondoltam, hogy neki nagyobb szüksége van rám, mint nekem az edzésemre, de és itt állok, és hogy akkor ez hogyan csinálja, és ez mit jelent nekem, és hogy miért fontos még mindig a nem fontos magam helyett. Tehát, hogy tudod, hogy így, hogy rosszul priorizálsz, mondjuk.
2: Pontosan, meg egyébként meg is engedhettem magamnak. Tehát jó néhány embernél ezt is látom, hogy én nem. Én tanítom is ezt a dolgot, és például érdekes figyelem, mert több száz emberrel beszélgetek interjúknál, például a hölgyek hogyan jönnek képzésre. Soha nem kezdik magukkal, hogy maga miatt. A gyerek miatt, a család miatt fontos lenne jönni, és mondom esetleg önmagunk miatt, hát az is ott van a harmadik, negyedik helyen, tehát hogy magamnak megengedem ezt. Ez luxus-e? Tehát például, és ez főleg családos vonalnál veszem észre, hogy magunknak se engedjük meg ezek a dolgokat sokszor.
4: Ez egy nagyon régi női sztereotípia szerintem, hogy minden olyan nő, aki foglalkozik magával, egy óriási bélyeget kap, hogy önző.
1: Igen, mert a családottól vetted el az időt.
4: És erre kondicionálják a nőket nagyon régóta, hogy ő a lehetőleg asszertívebb legyen, és hogy így, és az egész, tehát sosem rólad szólt, te a sokadik vagy, te vagy az, aki a végén fogod majd a saját igényeidnek a morzsáját majd kielégíteni.
2: Pontosan.
4: És amúgy szerintem pont ez az, amiatt a rengeteg válás van, emiatt van a rengeteg konfliktus, a rengeteg összeomlás, mert hogy ez kivitelezhetetlen, élhetetlen konstrukció, tehát nem tudsz úgy élni, tehát ebből van a sok autoimmunbetegség, ebből van a rengeteg krízis, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy létezünk.
1: És milyen a világ, ha férfi csinálja ugyanezt, akkor ő
3: egyszerűs.
4: Hát igen, hát ő neki fontos.
2: Gondoljatok egyébként a repülőre, amikor felszállunk, és mutogatják nekünk a stewardessek, hogy mit kell csinálni. Az oxigén maszkot először kire kell tenni önmagára az embernek, és úgy tud segíteni a mellett. A pilótára az nem olyan, hogyha van hozzá. De hogy önmagára, tehát a segítőnek is, itt most egy szülőről beszéltünk ez esetben, ő legyen rendben, a Vekerdi, imádtam a gondolatait, most is nagyon szeretem, hogy a rendben van a szülő, rendben lesz a gyerek. Ha azt halljuk, hogy nagyon sok gond van mostanság a társadalomban a gyerekekkel, azt hiszem, a gyerekekkel nincs sok gond. A szülőkkel van rengeteg gond az életben, és ez a gyerekek meg lakmuszpapírként hozzák vissza ezt a problémakört, és akkor visszük a gyereket, hozzám is sokszor hozzák, hogy akkor gyerekké kell valamit csinálni, és aztán az a vége, rájövök, hogy a szülővel kell dolgozni a legtöbbet, és láss csodát, a gyerek is jobban lesz.
1: És ilyenkor szólsz a szülőnek? Mondod
2: én nem is dolgozok másképp gyerekkel.
1: Tehát csak úgy,
2: csak hogy úgy, külön van ülés a szülőkkel is. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a fele le is megy, tehát nekem már nincs időm, behoztam, mint a mosóba, tudod. Tehát,
1: hogy majd csináljátok,
4: javítsd meg. Mert lehasítják magukról a problémakat, és azt mondják, hogy én jó szülő akarok lenni, neki mindent megtesz a gyerekért, tehát elviszem erre a foglalkozásra, de már nincs bennem lelkileg olyan rész, vagy azt érzem, hogy nem tudok többet odaadni magamból, hogy még egy ilyen magasabb szinten is problémát oldjak
1: meg. Magamat is kezeltesse.
4: Igen, szerintem
1: nem lehet, hogy inkább nem ismeri be a szülő, hogy a szülő azt mondja, hogy nekem velem nincs baj.
4: Szerintem részben ez is benne van, meg szerintem a kiégés, ami van. Tehát, hogy csak az irracionális élet, amit üzemeltetünk, az, hogy a gyerek a legjobb iskolába járjon, a legjobb edzésre járjon, a külön órára járjon, legyen megfésülve, legyen megmosdatva, olyat tegyen, amitől nem lesz elhízva, és a többi, és a többi. Csak ez szerintem egy ember feletti energia egy gyereknél. Most a kettő van.
1: Kedves gyerekeim, köszönjétek meg, hogy én nem így csinálom, hogy nem a legjobb iskolába jártok.
4: Így van. Így van.
2: De közöket összefügg, ha belegondoltok. Tehát, hogyha a társadalom is azért társadalmi változásokkal azt nem lehet csak így beszélni. Társadalom azt mondja, hogy foglalkozz magad, de legyél rendben, pihenj, azzal is mutatod a gyerekednek, hogy lehet pihenni például. Ha széthajtod magad, mi a minta? Mert nem szavakkal nevelünk, ez kamu. Tettekkel nevelünk, akkor ez, ami ezt kell csinálni. És amikor megkérdeztem egyszer egy szülőt, három gyerekes anyukát egyébként, hogy ő egy ilyen lányt képzele a fia mellé, akkor ő csak egyszer elsírta magát. Isten ments. Igen, tehát ő, hogy ilyen nő ne legyen, mint ő, aki így feláldozza magát, hogy nincs hétköznapja, semmilyen nincsen, nem lehet ilyet. Mert igazából ezt a mintát mutatta a fiainak, hogy
1: ő
2: egyedül anya volt egyébként, hozzáteszem, tehát egyedül nevelni három fiút, szerintem sohasem lehetett egy egyszerű dolog, de amit ő tett, az is egy példa, ha belegondoltok.
4: Igen, meg hogy nagyon sokszor ugye személyiségünké válik az élethelyzetünk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jó, itt háttérbe kell szoruljak, de akkor én mostantól egy hivatásos édesanyja vagyok. És akkor, mint hivatásos édesanyja, akkor nekem már nincsenek lányálmaim.
1: Igen, ez lett az élet célod.
4: Igen, és hogy nincs, és ugye ez addig üzemeltethető, meg addig el is ketyegsz vele, amíg ugye nem változik az élethelyzet.

0: többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofert szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a borbé. Salgótarjánban folytatódik csütörtökön a kormányhivatal állásbőrze sorozata. Jönnek a részletek. A következő tanévtől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola, valamint a Borbé Lajos technikum, szakképzőiskola és kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a salgótarjáni sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a borbé összeolvadásával létrejövő

0: intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptembertől. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképző Iskola nevet fogja viselni. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a borbé. Fekete Zsoltné, a borbé igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Salgótarjánban folytatódik a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbörze sorozata. Az érdeklődőket csütörtökön reggel 9-től délig várják a városi sportcsarnokban. Az eseményen a térség számos munkáltatója képviselteti magát. A rendezvényen megjelenő foglalkoztatók közel 180 fő jelentkezését várják megyén belül, illetve közel 600 főt megyén kívüli munkavégzési helyeken. A kiállítók a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket. Többek között betanított összeszerelői és rehabilitációs állások formájában, valamint részmunkaidős foglalkoztatási formák is megjelennek a kínálatban. Jótékonysági ruhaosztást tart csütörtökön délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A lovagrend től holnap reggel 9:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 rádió egy hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll a lehetőségről, értesítsék a környezet tükben élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, többfelé a szél is felerősödhet. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Csütörtökön is napos és felhős időszakok válthatják egymást, több napsütésre a délutáni órákban mutatkozik esély. Reggelre 0-5 fokig hűlhet a levegő, később 16 fok várható. Pénteken a napsütésé lehet a főszerep az előrejelzések szerint. Csapadékra nincs kilátás, hajnalban fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben 14 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: 90-es évek 10 kóbuthistája, Sebestyén, Baller Feri, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7:15 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt!
1: Ahogy a hallgató írja, a Hello Csajok, Feri, Zsül. Itt így vagyunk.
2: Te,
1: így vagyunk.
2: Kedves, te.
3: Furcsálom, hogy a Zsül nem tartozik a csajok közé.
1: Hát most még, de az átalakító műtét után közvetlenül oda soroljuk majd.
2: Eszter, de jó, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen.
1: Nehezen indult ez a reggelünk, illetve ez már tegnap már reggel lehetett hallani, hogy van egy kis baj.
2: Már tehát az adás este... végén igen szerencsétlenek, már akkor se semmi.
1: Este érkezett az SMS, de a hősünk föltámadt, és azt mondta, hogy nem hagyja szarban a brigádot.
3: Ma gondolati hullámokkal fog kommunikálni lényegében, ezen kívül pedig ne felejtsétek el, hogy rendkívül jó dalszövegekkel emlékeztetett engem Laci, arra, hogy mi a kötelességem, hogy aki a csapat élet, azért a csapat élet, ugye? Ezzel jövünk vissza.
1: De várj, ezt énekelte, vagy írta?
3: Írta, nem tudom, írta, és én pedig rögtön a dzsungelkönyvét vissza is rá is vetítettem el a szituációra, úgyhogy most ezt fog meghallgatni minden szünetben.
1: Minden szünetben, és vagy egész reggel. Viszont nézd meg, hogy milyen gondoskodó hozott neked. Papírt. 50 fehér lapot, egy tollat, hogy legyél kedves a kommunikációdat, hát szóban ugye fogd vissza, viszont írásban nem. Plusz adta a lehetőséget, hogy akkor Viberen üzenges be a műsorban.
3: Viberen fogok üzengetni, illetve a Jazzy Rádiót fogom majd megjeleníteni, hogyha már végre elég mézes lesz a hangom.
1: Jazzy Rádió. Budapest.
2: Mivel turbosítottál? Mivel jöttél vissza az életbe? Kaptál végül injekciót, vagy bármi?
3: Az injekciót ma fogom megkapni, ha minden igaz, mert ezt nem lehet akárhogy, csak akármikor, úgyhogy majd be beszteroidoznak, azt akkor majd jó lesz.
1: Öcsém, de miért ez? Milyen betegség? Ez nem egy megfázás? Vagy miért kezdte?
3: Hát hangszárgyulladással van, egy kicsit megspékelve ez a dolog, de hát ugye, hát ez ilyen.
2: Soha életemben nem volt még hangszárgyulladás.
1: Hála Istennek, van neked elég bajod, Júli.
2: Az van.
1: Tehát
2: van.
1: Ne felejtsd el, hogy nem alszol. Évek óta nem alszol, terhelt a család, érted? Ha nyaralni mész, baj van, neked nem kell még egy hangszárgyulladás.
2: Rájöttem, hogy az alvás és én egy bántalmazó kapcsolatban élünk. Ez úgy néz ki, hogy a bántalmazom az alvás hiány. Heti egyszer elenged engem, akkor kialszom magam, akkor azt hiszem, hogy minden helyre állt, és akkor szeretjük egymást, és utána aztán 6 nap szórez. Na, most a 6 nap szórezben vagyok folyamatosan. Igen. Na most ugye ma is lesz vendégünk, egy gyógyszerész, most meg fogom tőle kérdezni,
1: mit adjon valami keményet. És figyelj,
3: én mondtam
1: neki, hogy
3: kupot írjatok fel. Valami altató kupot.
1: Vége volt az adásnak, te ugye elsiettél, Zsülbe jött a kis stúdiójába, elkezdett vágogatni, egyszer csak bemegyek a hátsó kis szobába, látom, hogy egy összekuporodott macska alszik az egyik, hogy hívják, babzsákunkon, úgyhogy ez Juli volt, úgyhogy oda kucorodtam mellé. Hallod? Már nem közvetlenül mellé, hanem a másik kanapéra.
2: Akkor hát horpasztottunk Ferivel, hogy egy picit korábban keltem föl, mint Feri, és hallottam, ahogy szuszog. Olyan kis cukint. Jó, nem horkolva. Nem horkolva, csak olyan...
3: Elfáradtatok?
1: Elfáradtunk, nekem később volt az edzésem, csak délre kellett menni, és akkor gondoltam, hogy kipróbálom ezt a beauty sleep-et, mert a főnök, meg Juli, ugye nagyon sokat szokták ezt csinálni, tehát Balázs is, itt amikor azt mondja, hogy később van az edzés, kicsit oda hátra mennek, összekucorodnak két ilyen babzsákon, és békésen alszanak. Hát mondom, ebben csak lehet valami jó, érted?
2: De te a nagy kék babzsákban kezdtél?
1: Igen, de az nekem
2: igen,
1: nem volt jó.
2: Volt egy hátulról így beszűrődött egy ilyen nagy ilyen...
1: Nem így voltam.
2: Kerested a helyed.
3: Dagasztott?
2: Igen, dagasztott
3: a babzsákba.
1: Én próbáltam be a kis izéket begyűrkészni a helyükre.
2: A pószt, hogy ne boruljon ki belőle, aztán talán ki is tudjon belőle kelni, és utána egy ponton azt hiszem, hogy feladtad, és utána átmentél a piros
1: kanapéra.
2: Igen. Már nem férsz el.
3: Nekem az a bajom a babzsák, hogy hangos.
1: Hát ugye?
3: Na, hát ez igen, zavar az, hogy akárhogy megállsz, mindig mozognak benne a golyók, és ez engem irritál.
2: De egy pószt kell felvenni, abba kell elaludni, és úgy kell maradni másfél órán keresztül, és aztán utána az teljesen jó, mert így körülölelnek ezek a kis golyócskák.
3: De valahogy engem akkor is, nem tudom, hogy, de mindig mozognak, nem? Tehát te tud megállni.
1: Én ugyanígy vagyok vele. Én mondom, én tegnap kipróbáltam, megpróbáltam rámenni erre a dologra, de nem nagyon sikerült, viszont békésen tényleg 11-ig elszuszokáltunk, akkor először Juli kelt, aztán én keltem, fogmosás, érted, mint egy család, olyan volt.
2: Főztünk egymásnak egy kávét.
3: Olyan ágyat kéne ide venni, mint az Orbán Viktornak volt régen a Karmelitában, tudod, láttátok, amikor körbevezették őket?
1: Arany?
2: Kinyithatom?
3: Nem, egy ilyen katonai ágya volt, kvázi, egy ilyen nagyon puritán.
2: Egy pics?
3: Egy ilyen pics, egy ilyen egyszemélyes ágy, és És volt rajta egy tehát nagyon-nagyon visszafogott, egy párna, egy kis takaró.
1: Mondjuk a karmelitákban ez volt az egyetlen visszafogott.
3: Hát igen, de ez visszafogva.
2: Ez hogy szokja, vagy mi?
3: Igen, mert szerintem valószínűleg egy ilyen prémes franciágy, ez nem lett volna olyan kényelmes. De ugye ez tök érdekes, ezen sokat gondolkodtam, hogy apám is az ilyenfajta ágyakat szeret, hogy lehet ez egy generációs dolog, hogy így ezt be tudják lakni, ezt a kis ágyat.
1: Egyszerű, kemény. De mindig, nincs benne semmi luxus.
2: Minden helységben ment a luxi, a nagy kényelmes fotelek, a nagy képek, a nagy fényűzés, és volt egy szoba, ahol volt egy prics.
3: De ezt nem láttátok?
2: Én ezt nem láttam.
3: Igen, és minden ilyen íves, akik a boltozatok ott valamiért, és igen, egy kicsit ilyen zárda hangulata volt annak a szobának. Ilyen zárda.
2: Amikor Orbán Viktor így egy kicsit megpihen.
3: A zárdájában.
2: Egy jó pohár mentet el.
1: Ezen lehet a legjobb, de nézd meg én is a kis kanapén, tehát kicsi, kemény, picit lelóksz róla, picit itt-ott kényelmetlen, a legjobbat lehet rajta szuszokálni ilyen fél órácskát.
2: Van az az állapot, amikor az ablakpárkányon is el tudsz
1: aludni.
2: A piros lámpánál.
1: Viszont olyan szép dolog történt velem, gyerekek, tegnap, ezt gyorsan megosztom veletek, ugye az alvás és az edzések után. Haladtam hazafelé a motorkerékpárommal, már ilyen 4 óra körül, megyek be, ugye én Kápolnásnyéknél jövök le az autópályáról, és akkor először Kápolnásnyék, ami össze van nőve Velencével, és hát van egy szakasz teljesen elítélhető módon, ami egyenes, van egy balra kanyarodó sáv, ahol visszajössz az autópályára, de utána egy egyenes sávban, hát van egy forgalom elől lezárt terület a két sáv között, és mellett előttem egy autó, elítélendő, tudom, meg nem szabad rámenni, és tényleg hibáztam, a motorommal megelőztem ezt az autót. De nem volt se, nem jött szembe senki, nem mentem át a másik sávba, de ott tényleg átmentem erre a lezárt sávra, és mikor beértem Kápolnásnyékre, volt előttem egy másik autó, látom, hogy a rendőr úr kiáll, érted, ahogy hívják rá, de ez egy másfél kilométerrel arrébb van, kiáll az út közepére, na mondom, biztos megállítja az autóst. De az autós tovább intette, állt az út közepén, felemelte a kis kezét, és mutatta, hogy akkor Ferenc legyen kedves megállni az út szélén. Én az a típus vagyok egyébként az ilyen, hogy hívják, amikor szóval, hogy én elismerem. Nálam nincs olyan, hogy nem úgy volt tisztelt, mondtam, hogy tudom, hogy mit csináltam. Tudom, hogy mit csináltam, jöhet a büntetés teljes körüleg, hogyha föl vagyok rá készülve, viszont egyet hagyd kérdezek már meg, hogy hogy az Istenbe lát. Tehát, hogy ez viszonylag messze volt attól a helyszíntől.
2: 500 méterre a susnyásban a vokitokival ott ült. Nem.
1: Hát gyerekek, csak gondoljuk, hogy ez van a rendőrségnél, hogy 500 méterre ülnek a izében a bokorban.
3: Drónoztak.
1: És akkor ebben a pillanatban, ahogy föltettem ezt a kérdést, hogy én mindent elismerek, és mindent is fizetek, vigyenek-e bilincsbe, amit csak kell. Előlépett a kolléga úr, a bal válla.
3: Ez sólyom volt a vállán ült.
1: A bal válla alatt.
2: Kék mellényben.
1: Egy police drónpilóta feliratú. Hogy hívják? Plecsni van kitéve, és mutatja a hogy hívják ott. Na, ekkor bevetettem azt a ugye, készségemet, hogy próbálsz így rá.
3: Hazudik.
1: Biztos, hogy nem én voltam rajta, meg egyébként is. Hát, hogy én is szoktam drónozni, tudod, amikor így próbálsz barizni nyomorultan, hogy az DJI-t használnak önök is, uraim? Mondta csávó, hogy igen, igen, de hogy leginkább mutatná a felvételt, mert hogy az is van, tehát hogy nem nagyon tudsz előle kibújni, és valóban a kis drónocska ott volt fölöttünk, és látható rajta, hogy Ferenc az elzárt területen forgalom elől, tehát a fehércsíkos területen így szépen.
2: Szeretjük meg, kérjük el, ezt nem lehet elkérni.
1: Nem.
3: És mennyibe kerül
2: már el felvétel? Igen.
1: Azt még nem tudom.
3: De ez drágának
1: hallgató. Nem, hiszét kaptam érte, hogy hívják ezt, mi ezt figyelmeztetést. Figyelmeztetést kaptam értem, mert mondták, hogy nem veszélyeztettem a forgalmat, mert nem volt effektíve, és nem mentem teljesen át a területen, hanem csak így belekóstoltam. Szóval a nagy izé nem volt belőle, tehát nagy kihágást nem követtem el, csak mondom, így néztem, mondom, gyerekek, ez igen, hogy már itt tartunk, hogy egy kis drónozás fölülről, úgyhogy tessenek odafigyelni.
2: Adi Endre úton is van ilyen jellegű ellenőrzés, hogy az Adi Endre út elején van kint egy yard, de ő walkie-talkie-val hívja a 200 méterrel feljebb lévő a rendőrségnél posztoló rendőröket, akik intenek.
1: És ott rögzít valamit, mert neki kell?
2: Kell, hogy rögzítsen.
1: Hát kell bizonyítani.
3: Kell. Viszont tegnap egy ilyen nemzetközi nap volt, mert én is kaptam egy csekket, Feri.
1: De jó vagyunk.
3: 50 ezer forint. 50 ezer forint. Déneske csinálta nekem ezt, a sofőr Dénes. Gyorshajtás volt, és képzeljétek, hogy bekamerázták az élelmesek az M1-esnek a lezárt szakaszát.
2: Hát hogyne. Persze.
1: De az a részében, ahol a 60-as tábla van.
3: Ahol van az a rettenetes 40 kilométer, amint küzdesz át, bekamereztek, és 17 km/órával megszektem ezt a határozatot. Hát
1: dénes szekte meg.
3: 17 km/órával, ezért 50 000 forintot kell fizetni.
1: Az nagyon komoly egyébként. Tehát ha belegondoltuk, hogy ez pár évvel ezelőtt ez egy 10-20-as volt, és egyébként most ez fölment 50-re, szóval azon már tényleg elgondolkozol. Azért az 50 az már fáj, és nem mentél olyan gyorsan.
3: Plusz én kárpótlást kérek, ne haragudj. Tehát ez az egész lezárás, ezt nem én kértem, nem én akartam, az egész teljesen szabálytalan szerintem, és hülyeség. És akkor az ember...
2: És kinek kell?
3: És így van, igen.
2: Én
3: igen,
2: nem kértem.
3: Igen, egyáltalán nem kérdeztek meg róla. Betartom, hogy járok az úton, amit ők elrontottak.
1: Igen, tehát, használom.
3: Igen, igen. És akkor nyílt egy kis ablak, ahol az embernek lehetősége volt, hogy haladjon.
1: Egy picit föllélegzett.
3: És akkor 50 000 forint. És 50 ezer forint.
2: Ez azért igazságtalan, mert 40 kilométeren keresztül szívsz. Igen. Tehát mész a 130 helyett 70-nel vagy 60-nal, akkor már nézzék el azt a plusz 17 km/órát. Hát ha elindul az a sor, akkor igen,
1: igen,
2: egy kicsit odalépek.
1: Ez a meddig nézzék el.
2: Minimum 20-ig.
3: Vagy legalább ne 50 legyen, akkor nem legyen ez a kedvezményes 25 ezer forintos büntetés, amit azért kapunk, meg kibírtunk.
2: Te nem tudsz szerezni valamilyen diplomata kocsit, vagy valami kék villogót, vagy valamit?
1: Az nagyon baj, jó lenne.
3: Nincsen haverkás, nem szívesen.
2: Azok kihaltak már.
1: És azonnal értesítheted a sofőr kollégát, hogy tudod, hogy lóksz egy 50-eset?
3: Nem, csak mondtam neki, hogy figyeljön, de már nehogy az, hogy megint beleszalad, de természetesen ezt én fizetem, mert nekem segít azzal, hogy
1: ahogy nem hordoz téged.
3: Hogy hordoz engem.
1: Ami nagyobb kérdés, ugye, hogy ez saját tulajdonú autó, tehát nem céges, ilyenkor
3: Nem, nekem céges autó van.
1: Aha, jó.
3: De tudom, hogy egy olyan embernek tűnök, aki nem számlázza ki a dolgokat, amiket csinál, de most muszáj vagyok így is.
1: Nem, azon gondolkoztam, hogy ha ez ugye nem céges, mert cégnél megkapod a büntetést, de
3: megírtam
1: nincsenek
3: neki, hogy a személyigazolványod az szkenneld be haverkám.
1: De nincsenek a büntetőpontok.
3: A pontokat majd, de hát van, amikor igen, tehát például volt olyan, hogy elkérték, hogy ki csinálta, és annak külön megrovást írtak.
1: És ott nem mondhatod azt, hogy kérem szépen, ez egy céges kocsi, valaki elvitte a telephelyről, nem tudhatom.
3: Hát de most nem egy önjáró céges autó, hát valakinek igen, is visz, de ilyenkor figyelmeztetést adnak csak, tehát ilyen...
1: Aha, ha saját autó lett volna, és kapsz érte büntetőpontot, akkor átdobod a DNS-re? Gondolkodás nélkül.
3: Hát a büntetőpontot így is át fogom dobni a DNS-re, ha kapunk, ha kikérjük a személyigazol, csak a pénzügyi részét intézem én, mert hát az...
1: Az mégiscsak az te érdeked volt.
2: Pedig te a hátsó ülésről kiabáltál. DNS, szerintem ez túl gyors. Nem sokkal gyorsabb.
3: Az volt, mert is nyárt cseréltem hátul, miközben mondtam DNS-nek, hogy előre néz, DNS, előre néz. Ne figyelj hátra. Akármit hallasz hátulról, ne nézz hátra.
1: Mégis hátra nézett.
3: És hátulról csak ilyen
1: kis... Csak nyomott egy kövéret.
3: Igen, igen. És nem azt én nyomtam. Na igen, és a...
2: Két kalimpáló lábad a hátulról.
3: Közben pedig valami ismerlen lakoknál macskanyávogás hallat.
1: Pontosan fél hét van, Zsül. Nagyon integet, úgyhogy mennünk kell, ti pedig jelentkezzetek a fekete-fehér igen. Nemre jövünk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
9: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
11: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
12: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Reklámot hallottak.
13: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a salgótarjáni Gagarin sportudvara. Megkezdte működését a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Jönnek a részletek. Birtokba vehették a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhely intézménye, azaz a Gagarin megújult sportudvarát az iskola diákjai, akik hálájuk jeléül ünnepi műsort adtak kedden. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere köszöntőjében kifejtette, egy város nem csak az utakról, terekről, épületekről szól, hanem sokkal inkább a benne élő közösségről, melyen belül a gyermekek a legfontosabbak.
2: Köszönet azoknak, akik segítették ezt a munkát, és óriási köszönet önöknek, pedagógusoknak, akik az építkezés ideje alatt is tudták terelni a gyermekeket, most pedig át tudják nekik adni ezt a teret. És köszönet a gyermekeknek is, hiszen ők is türelemmel várták ezt, és még nagyobb köszönet azért, hogy egy ilyen gyönyörű műsorban emlékezetessé teszik ezt a napot.
1: A városvezető arról is beszélt, tisztában vannak vele, hogy sok feladat van még hátra. Ezek között említette a Petőfi Sándor tagiskola komplex felújítását, melyet az államnak küldött levelében is szorgalmazott az önkormányzat. A megjelentekhez Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, és Tőzsér Katalin, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium főigazgatója is szólt, akik egyaránt kiemelték, a Gagarin egy korszerű, biztonságos, számos sport űzésére alkalmas sportpályával lett gazdagabb. Megkezdte működését nemrégiben a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Mint arról a központ közösségi oldalán is hírt adtak, a város önkormányzata és rendőrkapitánysága együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a Bátonyterenyei járás területén fokozottabb rendőri jelenlét biztosítható. Bátonyterenye önkormányzata a polgárőrséggel is megállapodást kötött. A rendészeti központ lakossági forró drótján több különböző esetben is bejelentést tehetnek a Bátonyterenyei járás lakói. Ezek között említik a rongálást, a közterületi rendzavarást, gyanús személy vagy jármű észlelését, de a közlekedési problémákat, az illegális hulladék elhelyezését és a visszatérő zajt vagy egyéb együttélési problémákat is. A lakossági forró drót a 0670 754 89 90-es telefonszámon érhető el. Tömegközlekedés. Terelés miatt ideiglenesen változik az Etest érintő autóbuszok útvonala. Ma reggel 8 órától pénteken a nap végéig, valamint jövő hétfőn reggel 8-tól este 6 óráig munkálatok miatt az autóbuszok nem térnek be Albert telepre. Emiatt az Albert telep, ruhagyár, illetve az Albert telep megállókat is kihagyják a buszok. A legközelebbi megálló a Rauaknai lesz. Lakatos Kati köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1!
4: 3:45 lesz, 5 perc múlva, jó reggelt, szevasztok, Juli, reggelt. Eszter, Feri, így vagyunk, pénteken jön majd Balázs, de lehet, hogy ma rácsörgünk, ha úgy alakul, ha az életünk úgy hozza, akkor megcsörgetjük, csak nem tudom, hogy mikor üldözik őket, meg mikor nem.
5: Azt írta, hogy ha 8:30-kor felhívjuk, akkor még nem lesz üldözve.
4: Igen, csak 9-től üldözik. Igen. Azért az is egy nyugdíjas műsor, gyerekek.
6: 9-től jön a nyomás.
4: Nem? Ugyan. 9-től 6-ig üldözhettek. 6-kor vége, hagyjatok békén, és 9-től.
5: Ilyenkor van esténként együtt ücsörögnek azokkal, akik üldözik őket?
6: Nem, hát szigorúan. Illetve hát ha beérik, gondolom, hogyha ugyanaz van, mint az eredeti formátumban, hogy ott vannak egymástól nem messze, akkor integetnek. Átintegetnek.
4: Vagy leülnek egy sörre, azt megisszák, és onnantól kezdve vége. Jó reggelt, Érden, az M7-es feljárónál baleset van, óriási a dugó, Ancsa írta nekünk, igen, az most egyébként is terhelt az M7-es felhajtó utáni szakasz, mert ott csináltak egy sávelhúzást, és mi, hát nagy többségében így az autós kollégák azzal se tudnak mit kezdeni. Ha már így beszélgettünk az autózásról, büntetésekről, ezért bünti nem jár még, tessenek, egy jó tanácsom van ilyenkor, tessenek a sárga csíkot követni.
5: Na
4: jó?
5: De itt írják, hogy valaki Dani leülné helyettem az 50-et, meg kell neki a pihenés, úgyhogy ezzel élnék le. Dani, tényleg elszenved a kapcsolatot.
4: Lehet egyébként átválthatod? Tehát mondhatod azt, hogy kedves rendőrség, nincs 50 000 forintom.
5: Utolsó ilyen ismerősök, aki ezt megcsinálta, Szakámi ki volt.
6: És bement?
4: Esküdj, a Miki bement. Szakár
5: Miki, Nyíregyházi, nagyon, ő volt a Alfa Kandú nálunk a rádiós aranyévekben, amikor még ugye még senkinek nem volt rádiós betelefonás műsora, csak neki, és ő leült egy ilyen büntetést, aztán 15 000 forintosat, és egy napot kell benne lenni, vagy kettő. És a haverjék kimentek a börtönön, és ilyen táblákkal szabadítsátok.
4: Ártatlan, ártatlan.
5: Ja.
6: Igazságot Szakál Mikinek. Szakál Miki vőfékedik most, nem?
5: Vagy nem tudom, akármit csinálsz Szakál Miki, az biztos, hogy csodálatos.
4: Mindenben
5: támogatom Szakál Miki.
6: Mindenben jó.
5: Neki bármit akar csinálni Szakál Miki, I'm team Szakál Miki.
4: Ő a mi az a Szakál Miki, akit minden?
5: Igen.
4: Ő Nyíregyházi, és ti haverok vagytok?
5: Hát nem vagyok haverok, mert van köztünk egy ilyen 40 éves korkülönbség, de nem annyi nincs, de amikor én még 12-13 éves voltam, ő akkor rádiózott. És akkor én már akkor érdeklődtem a csínytevés iránt, úgyhogy mindig betelefonáltam neki, hogy legyek, hogy beszélgetnél.
6: Tényleg.
4: Mm-hmm. Más nem hívtam föl.
6: Megint te vagy az Eszter. Te
4: ja, mondjad Eszter.
5: Nagyon jó fej volt.
4: Nagyon.
5: Meg nagyon jó energiája, amikinek egy nagyon kedves ember. És amúgy nagyon jó az agya. Tehát tök gyorsan jár az agya. A betelefonálós játékban is jó
4: a
5: volt.
4: A fekete-fehér, igen, nemet nyomott.
5: Igen, hogyha ha most ő vőfén, azt mondom, mindenki hívja a vőfének a Szakálmikit, mert biztos, hogy jól fogja csinálni. És meg ilyen, az a fajta, tudod, aki sose öregszik meg, hanem az ilyen nagyon huncut, ilyen fiatal srác. És itt rákeresnék, és tudod, egy ilyen pockos, depressziós érzés.
4: Megöregedett.
5: Szakálmiki.
4: Na, de hát nem csak büntetések jöttek tegnap, gyerekek, hát ugye Eszter és én belefutottunk a rendőrség óvó karjaiba, tudjuk, hogy értünk van, de van itt valaki azért, aki egyelőre még nem nagyon mesélt nekünk, de hát csillogás volt tegnap, pompa, vörös szőnyek, óriás, reflektorok, standing ovation.
6: Pogácsák.
4: Igen, kicsit száraz, de pogácsa. Spumantepesgő, 450 forintért.
5: Pukkant a spumante.
6: Tegnap bemutatták, igen, az Erkel Színházban a Lakógyűlés című előadást, musicalt, aminek én vagyok az írója, és hát figyelj, nagyon szerette a közönség. Ahogy az Ember Márka darab rendezője fogalmazott, ez, és most elnézés, ez egy fasz. Hogy teljesen szabad kezet kapott a rendezésben, és elszabadult a teljes műsor. Tehát, hogy aki szereti a musicalt, és
5: de Ember már elszabadult?
6: Ember már is elszabadult, és a színészek is elszabadultak, de hogy teljesen tudatosan. Úgyhogy aki szereti a musicalt, és szereti a rendhagyó előadásokat, akkor ez nagyon megtalálja.
4: Közönségbe vonós?
6: Abszolút, igen, és ráadásul nagyon érdekes a színpad, meg a nézőtérnek a kialakítása, mert hogy Erkel 360.
4: Által ülnek a nézők.
6: Körbeülik a színpadot, és forog a közönség is.
4: Öcsi, mint a Metallica.
6: Igen, úgyhogy vannak meglepő mozgások egyébként, a közönség is mozog együtt.
5: Csak annyit szeretném megkérdezni tőle néhány év színpadi munka után, hogy mi bű?
6: Most mi bű?
4: Mi bű, bű forog?
6: Mi bű?
4: Hogy pereg?
6: Forog, úgyhogy figyelj, nagy vastaps volt, nagyon szerették, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, mert most ugye rengeteg erkeles volt ott, nagyon sok szakmabeli, akik nagyon szeretik a musicaleket. Egyébként voltak olyanok is, akik nem, tehát akik nézők
5: akik
6: voltak,
5: nem
6: és akik jegyet vásároltak erre, és utána oda jöttek gratulálni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyenek lesznek majd a visszajelzések. A színház az nagyon lelkes, azt mondják, szerintük ezt nagyon fogják zabálni. Utána volt egy ilyen állófogadás fent a díszteremben, szente vagy beszédet mondott, azt mondta, hogy jó, most berúgtuk a ház oldalát, és egyébként tényleg, és utána volt nagy fotózkodás, meg sütemény, meg minden, úgyhogy mindenki baromi lelkes, és mindenkinek nagyon tetszett.
4: Benne van már kicsi a darabban?
6: Nem, ő csak rendezte.
4: Ó, és még így is jönnek? Azért, mert ő most az a csávó gyerekek, bármi, akinek csak a nevét így kimondod, vagy fölírod egy plakátra, vagy benne van egy ajánlóval csávó, ott full telt ház, és szinte azt mondom, hogy korosztálytól függetlenül, tehát annyira jó energiájú a csávó, meg valószínűleg jó, tehát hogy művészként is remek, hogy például az én gyerekeim meg vannak érte őrülve, a BK-tól kezdve egészen anyámig mindenki, hogy az Ember már, akkor az biztos, hogy jó, és akkor ebben most nincs benne, csak rendezte.
6: Nincs benne, csak rendezte, minden tini lány szerelmes egyébként Ember már.
5: Ez nem igaz, nem csak a tini lányok, hanem a nyugdíjas korosztály is nagyon rajong értük. Édesanyám is nagy rajongója
4: Embernek.
6: Mit
5: ez egy kocsos kis bolond
6: kis
5: fiú.
6: Igen, olyan, mint hogy akkor kelt volna föl az ágyból. Igen.
4: Egy kicsit ilyen pumukli, a haj össze-vissza hajszínben nem egyezik, de egyébként textúrában meg méretben, igen, és imádja mindenki a csávót, és ez tök jó.
6: Figyelj, nagyon szabálták az előadást, ami nagyon durva, az, hogy képzeljétek el, hogy még egy sor se volt kész a darabból, de a premier már elment, tehát hogy egy jegyet se lehetett rákapni, és már most előre 3 hónapra el van akadva a jegyek. Tehát,
4: most már értem, miért nem az, hogy hónapok óta, hogy kézzel van egy teltházas előadás, amire még nem írtam meg a szöveget.
6: Még nincsen kész belőle semmi, de hogy már egyébként teltházzal megy, úgyhogy igen, volt némi nyomás, de hogy mondom, tehát a közönség reakcióiból ítélve szeretik, tetszik nekik, jók a zenék, ritmusos.
4: Majd a kritikusok nagyon lehúzzák.
6: Persze, az a dolguk. De hogy nagyon pörög, és nagyon interaktív. Tehát, hogy aki arra számít, hogy majd beül, és akkor lesz egy ilyen frontális előadás, ha nem.
4: Neked is kell szerepelni? Hát, de utálom ezt. Én azért megyek a színházba, a moziba, hogy engem szórakoztassanak.
6: Igen, de ezek az emberek, ezek, akik jegyet váltanak erre az előadásra, azok nagyjából sejtik, mert hogy elolvassák az ajánlót, hogy mire ülnek be, és azok nagyjából sejtik, hogy esetleg lesz egy olyan pontja az előadásnak, ahol őt mondjuk megszólítják, bevonják, szavaznia kell, és a többi.
4: Jó, hogy ez ugye a tegnapi témánkról szól egyébként, a lakógyűlés, tehát ott én lakó leszek, ha bemegyek? Igen. És kell szavaznom arról, hogy cserélünk-e gázórát.
6: Ja, hogy nem? Többek között, igen.
5: Most, hát ha ezt tudom, hogy ez van, ez egy lehetőség, akkor nem a sajátomra megyek el.
4: Sokkal szórakoztatóbb lett volna.
5: Akkor legalább ott el tudtam érni valamit, legalább aláírtam volna valaki jegyzőkönyvet, vagy valami.
6: Ott lehet, hogy sikerült volna átütni. Úgyhogy ezért lesz jó, szerintem egyébként ez a darab, meg ezért fogják szeretni, meg lehet, hogy ezért fogják többen megnézni ugyanezt az előadást, mert hogy minden előadás más. Tehát attól függően, hogy a közönség hogyan reagál, aha, meg hogy mit és hogyan csinál, ettől aztán egy csomó minden változhat.
4: Szerintem ezt a színészek is tökre élvezik.
6: Igen, mert improvizálni
4: kell. Igen, hogy nem csak az van, amit leírta Júli, azt el kell mondani, hanem hogy van benne egy-két izé ugrálás jobbra-balra.
6: Benne van a lehetőség. Annyira durva volt, képzeljétek el, hogy utána volt egy ilyen fogadás, és egy csomó emberrel találkoztam, akikkel így hosszasan elbeszélgettem, akiket valahonnan ismernünk kellene.
4: Fogalmad nincs, szeretettel köszöntelek a klubban.
6: Nekem olyan borzasztóan rossz az arcmemóriám, hogy vannak emberek, akiket itt tudom, hogy ismerem, és ráadásul úgy ismerem, hogy hosszasan beszélgettem vele valahol, valamilyen szituációban már, és nem tudom hova tenni.
4: De lehoztad?
6: Lehozom,
4: igen,
6: és nagyon ölelgettem őket, és nagyon gratuláltam, hogy úgy mennyire jó, hogy itt vagyunk mindannyian, és tudod, teszel föl ilyen teljesen semleges kérdéseket, és próbálsz rájönni, hogy honnan van meg a kontakt. És
4: végére, mondták, hogy nem, én csak a pincér vagyok, de szívesen hozok még egy pecsgőt, hogyha erre szükség van.
6: De nagyon profin hozom ezeket a beszélgetéseket, eddig mindig működött, tehát szerintem soha senkinek sem tűnt fel, hogy teljesen vakon vagyok, hogy éppen kivel kommunikálok, de tegnap azért volt egy pár ilyen kis eszmecsere, és azt kiáll velem szembe, úgyhogy innen is elnézést, nem tudom kitől.
4: Semmi észre se vették, Júli. Vagy lehet, hogy ők se tudták, hogy ki vagy. Az a legjobb beszélgetés, amikor két ember dumál, és fogalmuk nincs arról, hogy ki a másik.
6: Gondolod, hogy ők nem tudják, hogy én ki vagyok?
4: ne haragudjál már. Van új megrendelés ilyenkor, amikor beindul egy darab, akkor azonnal csörög a telefon, hogy Juliska, itt az újabb.
6: Hát most van. Van egy kész, amit elvileg majd decemberben mutatnak be, de az nem itt, hanem majd elvileg
4: az ott. Az Amerikában? És nem itt.
6: És van, hát van. Aha, igen, van.
4: Figyelj, mekkora világsztárt neveltük, látod, Eszter?
5: Én nagyon büszke vagyok, és azon gondolkodom, hogy miért nem írtál még soha egy darabot a rádióról, amiben Sebestyén Balázs időről időre feltűhetne, Ferivel pedig beszélhetnék a jogdíjakat.
4: Na?
6: És Zsül lenne a főszereplő.
5: Engem Balázs Andi játszana. Engem Balázs Andi játszana, Ferit meg...
4: Na, ki az, aki meg tudja formálni ezt a szólás testet?
5: Úristen, tudjátok, kinek kéne? Jean Reno.
4: Őt
5: úgy is ráér.
4: Nem lesz olyan
6: ráér. Kellemes orgánum van.
5: Igen, Jean Reno, Balázs Andi, Zsül helyett pedig Hevér Gábor.
6: Nagyon jó.
4: És a Balázs, ki játsza a Balázst?
5: A Balázs saját magát fogja játszani, amikor meg nem, akkor pedig Istenes Bence.
4: Mikor nem ér rá, akkor jön a Bencus.
5: Szerintem ez tök korrekt, nem korrekt?
4: De nagyon jó.
5: Szerintem is.
6: Vagy kelledek ilyen födói ilyen kavarások, kis szerelmi szál, valaki összejön valakivel, megcsináljuk.
5: Én ettől tartózkodom?
4: A szerelmi
5: szállók. Senkivel nem jön össze.
4: Ebből már volt baj.
6: Ez nem választás fontos kérdése.
5: Tegyük le ezt. Júli, te se az, amit akarsz, én csak nézem.
4: Na, Júli, gratulálunk, és majd biztos lesz egyszer egy olyan bemutató, ami mi is ott lehetünk, ahova szívesen elmennénk, és kapunk rá egy meghívást, de hát hús, engedjük ezt el, nem kell ezzel foglalkozni, mert hogy itt van velünk Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
4: Micsoda jó lendület! Balett tanár vagy, azt írja az Anna.
7: Igen, igen, balett tanár vagyok.
5: De börtönben?
7: Nem.
5: Én csak kérdéseket teszek fel. Nem mit érkezik?
7: Börtönön kívül viszont köszönöm ezt a szép felvezetést a színházzal kapcsolatban. Ugye, én is 25 évig színházban dolgoztam.
4: Büszkék vagyunk mi is a Julira, és akkor most már rád is, hogy 25 évet ott lehúztál.
6: Igen, úgyhogy... Melyik színházban dolgoztál?
7: Operett színházban dolgoztam.
4: Balettosként, hát azért az a csúcsa, nem?
6: Az, nem?
7: Nem operában, operettben.
6: Operettben, de akkor is.
7: Igen.
4: Aha. Ja, onnan hát még igen. Egyet kellett, tehát az opera akkor az a csúcs, azt mondod.
7: Igen, de nem teljesen más a kettő, tehát aha, nem úgy kell bekerülni, hogy az operetten keresztül az operába, hanem ez máshonnan már az intézetből jönnek ki a gyerekek, úgyhogy egyből az operába mennek.
4: Hogy lehet megszokni azt a balettcipőt, aminek nincs rendes orra? És tényleg igaz-e, hogy nyers húst tesznek bele?
7: Igen, az a lányoknak van nálunk is, amikor még iskolások voltunk, akkor ugye külön voltak a fiúk meg a lányok, és sokszor sírva jöttek ki az óráról, és mutatták a lábfejeket, hogy vérzett mindenhol. Tényleg nyers hús volt, de most már ugye ilyen modern szilikon, meg ilyen kis lábtyűbetétek vannak, úgyhogy most már teljesen más a helyzet, mint akkor.
5: Nálunk Nyíregyházán azt szokták csinálni, hogyha nem elég gyors a plié, hogy akkor elkezdenek lövöldözni rájuk. Ez látható, ez a metódus, de csak a lábfejükre. Táncolj,
4: gyorsabban, gyorsabban.
7: Igen, különben náluk meg volt székdobálás, meg minden. Amikor a balettmester fölidegesedett, akkor az egész 25 gyerek osztály befért a két rút közé.
5: És volt body shaming nálatok amúgy?
7: Milyen?
5: Body shaming, tehát hogy volt az, hogy a súlyotokkal próbáltak titeket kordában tartani?
7: Igen, tehát mindig nem, ezt tudtuk mi. A fiúknak nem is volt annyira fontos, őnekik inkább az izomzat, hanem a lányoknak, mert ugye van az emelés, és ott nem mindegy, hogy milyen súlyt emelsz fiúként. De hát az emelésnek is technikája van, amit külön meg kell tanulni.
5: De volt olyan, hogy körment a balettmester, és egy pálcával rácsapott a pocakodra, hogy na ezt nem.
4: Megérhetetlen.
5: Igen.
7: Nem, mérlegelés. Mérlegre kellett ráállni, bizony.
4: Igazából ezzel magával nincs baj, mert hogy tényleg ez egy ilyen műfaj, hogy én hiába akarnék balettes lenni a 120 kilóma, nem fog menni, vagy balettművész. Ez oké, ott az a nem oké, amit Eszter mond, amikor body shaming van, amikor, és hallottunk egy csomó ilyet, hogy nagyon komoly megfenyítés, mert egyébként ezt normálisan elmagyarázott, hogy figyelj szívem, ez egy színpad, itt így kell kinézni, a lányok nem lehetnek többek 50 kilóna, mert nem bírjuk őket fölemelni, azt szerintem még érthető, nem? Az elfogadható.
7: Igen.
4: Itt az a nem elfogadható, amikor olyan módszereket emelnek be a bizonyos balettmesterek, hallottunk ilyet, ami, na, hát áttöri a kaput.
5: Bezsírozták a kezeiket, hogy kicsúszom belőle a falat.
4: Jó van, Csaba, igen. Kivel szeretnél játszani?
7: Feri, veled. Anna aranyos volt, mondta, hogy Esztert hagyjam békén.
4: Így van, pihenő.
5: És korlátozottak a képességeimmel, de ettől függetlenül felírtam a számodat, mert vannak még kérdéseim.
7: úgyhogy Ferit választom.
4: Jó, oké. Na, hát akkor indulunk is.
7: De érdekes, hogy 25 évet töltöttem ezt színpadon, még szöveges szerepeim is voltak, és annyira izgulok. Jaj.
4: Jó, van, nem kell.
5: Amúgy kitaláltam, hogy lehetnék hasznos a rádióban, amíg ti beszéltek, én addig visszaírok az SMS-ezőknek. Majd nem, SMS-ezők válaszol. Viberen, bárki akar kérdezni, mert itt vagyok, csetelj, válaszolok, csinálom addig az ügyfélszolgálatot, jó srácok, tehát nyugodtan.
6: Egy kérdezt felelek Eszterre.
5: Ja, itt vagyok, így van, szóljatok, találok, jót, azt kirakom az SMS falra.
4: Jó,
5: na,
4: jó.
7: Eszter, imádlak, én nem tudom, hogy dő belőled ennyi hülyesség, de én egyfolytában ámulok, bámulok.
5: Nem volt ingyen, Csaba.
4: Ebben rengeteg dolog van.
5: Jó,
4: na figyelj, Csaba, akkor Juli, számolj vissza nekünk, légy szíves.
6: 3, 2, 1, indul.
4: Van valami közös témánk, Csaba? Vagy csak nagyon szimpatikus voltam?
7: Egyből letámadsz, nem, nincsen közös témánk semmi
6: nem,
7: igazából.
6: Nem, nincsen közös.
7: Kérdezni akartam, csak de úgy, ugye, mint
4: hallgass,
7: mindenki más.
4: Ha Csaba, hallgass meg a sass szemünket.
6: Nem, nincsen közös témánk.
4: Ezt mondtad, képzeld el. Én...
7: Úristen, pedig...
5: Csaba, ez nem a te hibád, ez a fel hibája, mert előtte komfortosan elhelyezett téged itt a közöttünk, mint hogyha nem lenne tétje, mint a barátok lennétek, és aztán bele manipulált
7: téged. Tudom, már minden kis fortét ismerek, direkt mindig szoktam hallgatni, mert ilyenkor szoktunk indulni a gyerekekkel reggel, és mondom, nem hiszem, hogy ennyire bénák a betelefonálok, hogy kimondják a nemeket.
4: Csak simán kérdeztem egyet, hogy van-e közös témánk, de figyelj csak, Csaba, hallgass csak. Na, ez nem neked szól. Jaj, Csaba! Igen, hát jó. Figyelj, ilyenkor ez van. Van gyerek? Egy, kettő?
7: Van kettő, igen.
4: Kettő.

0: Akkor küldjük jó az utalványt. A Balázsékos ajándékcsomag az nincsen, mert ugye kimondtad a tiltott, az egyik tiltott szavunkat, de a Burger King-es utalvány az megvan, úgyhogy mehettek.
1: Jó, nagyon köszönöm, hogy beszélhettem veletek és játszottam.
0: Mi köszönjük, Eszter hamarosan írni fog a rengeteg kérdését.
2: Lefagyott a Viber, csinálok. Itt vagyok, srácok. Rustol a klaviatúra. Itt vagyok, csapkodok, minden lesz.
0: Úgyhogy köszönjük szépen neked, szevasz Csaba. Hello,
1: én köszönöm, fiatal.
0: Na, egy kérdés, mi jött? Egyet.
2: Jó, intézem, én az adminisztrációért felelős munkatárs vagyok, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy megszólaltok. Mindenféle kérdések jönnek, főleg magánéleti jellegűek. Ezért bár pontot be fogom vonni Pétert is ebbe a szituációba. Jöttek ajánlatok, lehetőségek, sokan a kifrisgirosz lelőhely iránt érdeklődnek, illetve hát félentolvas, rengeteg van, de végére fogunk érni, srácok, én ezt most élem, ez jó lesz. Jó.
3: Vissza lehet hallgatni az önálló estjeidet, az újakat valahol?
2: Kezdjétek el, most jön ki a Hetyegő Vipera október 18-án az RTL klubon, de 18 pluszos karikás lesz, mert sajnos gusztustalankodás van, nem?
0: Elgurult
2: a gyógyszer, de vasárnap majd szerintem valószínűleg az állatos énekes után lesz. Utána majd megnézitek az RTL Moston, vagy
0: mi lesz felettek. Egy ilyen egész estés Eszter show
2: 90 perces Eszter.
0: Na jó, de előtte meg az állarcos énekes, az már mindjárt Isten, több, mint...
2: Ha még eddig nem gyűlöltek az emberek, majd most
0: lehet.
3: Federálod a csatornát.
2: Ja, hogy lehet, hogy át kéne vennem, hogy irányítást a csatorna felett, nem?
3: Figyelj, egyébként akartam mondani, és erről majd beszélünk, hogy lehet pályázni a Közszolgálati Magyar Televízió vezérigazgatói posztjára.
0: Na!
2: Ezért gyulladt be a hangom. Hogy ehelyett, amit most csinálok, legyek inkább egy vezető pozíció?
3: Én azt gondolom, hogy nyílt pályázatot írtak ki, és hogy ezzel neked lehet, hogy jelentkezned kéne.
2: Figyelj, apám lehet, hogy exhumálná saját magát, hogyha megtudná, hogy én vagyok az M1-nek a vezérigazgatója. Mit kell tudni egy M1 vezérigazgatónak?
0: Na, ezek a kérdéseink vannak, de akkor ezt majd mindjárt megbeszéljük a hírek után.
2: Most én amúgy nagyon jó propagandista lennék, lehet egy propagandista?
0: Most már az állítólag az a rész, az már nem kell.
2: Nem, csak meg kell változtatni az előjelet, aztán majd meglátjuk.
0: Na, hét után
3: megbeszéljük.
4: És akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
7: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
8: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
4: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Egy Daikin Comfora Plus klímát telepítéssel. Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets master food.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal.

0: a tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és bánára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Reklámot hallottak.
9: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
11: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
12: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Face Art, professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Face Art vagy a faceartsmink@gmail.com címen.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
15: Pak! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
14: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most!
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
16: Ébredjen Balázs

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a borbé. Salgótarjánban folytatódik csütörtökön a kormányhivatal állásbőrze sorozata. Jönnek a részletek. A következő tanévtől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola, valamint a Borbély Lajos technikum, szakképzőiskola és kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a salgótarjáni sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a Borbély összeolvadásával létrejövő intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptembertől. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképzőiskola nevet fogja viselni. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a borbé. Fekete Zsoltné, a borbé igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Salgótarjánban folytatódik a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbőrze sorozata. Az érdeklődőket csütörtökön reggel 9-től délig várják a városi sportcsarnokban. Az eseményen a térség számos munkáltatója képviselteti magát. A rendezvényen megjelenő foglalkoztatók közel 180 fő jelentkezését várják megyén belül, illetve közel 600 főt megyén kívüli munkavégzési helyeken. A kiállítók a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket, többek között betanított összeszerelői és rehabilitációs állások formájában, valamint részmunkaidős foglalkoztatási formák is megjelennek a kínálatban. Jótékonysági ruhaosztást tart csütörtökön délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A lovagrendtől holnap reggel 8:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 Rádió 1 hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll a lehetőségről, értesítsék a környezetük élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, többfelé a szél is felerősödhet. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Csütörtökön is napos és felhős időszakok válthatják egymást, több napsütésre a délutáni órákban mutatkozik esély. Reggelre 0-5 fokig hűlhet a levegő, később 16 fok várható. Pénteken a napsütésé lehet a főszerep az előrejelzések szerint. Csapadékra nincs kilátás, hajnalban fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben 14 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike,
3: az új komédiás Rázkó Eszter,
4: Ferenc bácsi
3: és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
5: Reggeli műsor.
3: Balázsék!
6: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 7 óra múlt 10 perccel, Eszter Juli. Eszter jelen pillanatban ugye helpdeskes.
7: Én az adminisztrációs munkatárs vagyok, és mielőtt a hangom elment, ezért most Viber üzenetekre válaszok. SMS-t ne írjatok, mert nincsen válaszfelület.
6: Így van, viszont a Viberem már nagyon aktív. Fölmerült egy csomó
7: kondeó. Köszönöm a deep pic-eket, és igyekszem válaszolni, csak Feri még egyenlőre fel van öltözve.
6: Igen, de mindjárt megcsináljuk azt is. Jaj, nem trimmeltem tegnap, én most nem tudok küldeni.
7: Nem veszel belőle, Feri.
8: Van, aki azt szereti.
6: Ez igaz. Egyébként igen. Na, visszatérve gyerekek, a büntetlen előéletű felsőfokú végzettségű magyar állampolgár kerestetik felhívásra. Ugye, hogy a közmédia a magyar televíziónak keresi.
7: Miért kell magyarnak lenni? Hogyan fogunk így igazi szabadkönyves odaültetni?
6: Hát mert nem, hát magyar közmédia. Ki más tudja rendesen képviselni?
7: Hát de Brüsszelből fognak tudni küldeni így rendes ember?
6: Hát ezt nem tudom, hogy így vagy a fontról... de majd megoldják.
5: Ja. És bocsánat, 10 év szakmai gyakorlat, az kell.
7: Igen, pont annyi van.
6: Álljunk már meg. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szakmai gyakorlat? Vezetői gyakorlat? Eszternek van vezetői gyakorlata, hát céget, céget irányít. Egy, ha ez nem vezetői gyakorlat, hanem szakmai, tehát kell, jelen kell lenned, hát 10 év...
7: Vagy ez 10 év tévévezetői gyakorlat?
5: Nem, mert az a lényeg, hogy a Magyar Televízió környékén jártál.
7: Nem, mert ki voltam tiltva eddig.
6: Nem lehetett. Egy csomó ember így érted, ki van zárva ebből a sztoriból.
5: Hát és a vezetői tapasztalat az mindenképpen fontos.
6: De az megvan.
5: Mennyi a guba?
6: Nem tudom, mennyi a guba?
5: Mit tippelsz? Mennyit adnál?
7: Hát ez egy vezetői pozíció.
6: Vezetői pozí, egy nagyon jelentős vezetői pozí, egy 5-öst adnék.
5: 5-öst adnál?
6: Hogyha Eszter, akkor 7-et.
7: Figyelj, csak a snack költségeim, ugye, indikolják ezt.
5: Van-e Erzsébet utalvány?
7: Szerintem kell legyen Erzsébet utalvány, vissza kell hozni, ugye? Másrészt meg... Hát figyelj, az egész M1-et te csinál, mert te vagy a vezérigazgató.
5: Te vagy.
7: Hát igen, öt alatt nem vállalnám.
6: Ötem, biztos. Na, de mondom, én inkább
7: ezért az alapból egy 14-16 órás munka.
5: Vagy több. Inkább beköltözött.
6: És mindenki utál.
7: Mindenki utál, és szar vagy. Innen indulunk.
5: Figyelj, a vezérigazgató maximális bruttó havi bére, kapaszkodj meg, 2,9 millió forint.
6: Bruttó 2,9.
7: Akkor ezt szerelemből kell elvállalni, srácok, tehát ez már nem a nagy lóvé lesz.
6: Hát figyelj, annak ugye nettóban közel a kicsivel több, mint a felé kapott meg.
7: A kétharmad.
6: Hát igen, kétharmad felé nyalogat, a 2,9, akkor az 1 millió 5,7.
7: Nem, 2,9-2 körül van akkor a nettó.
6: 2.
7: Jó, akkor ugye most már megváltoztatták, mert ugye attól is függ, hogy hát nem hiszem, hogy megint én vagyok a HR-es, hogy hány éves vagy, meg hogy van a gyereked, meg van-e adókedvezményed, és a többi, és a többi.
5: De akkor te vagy a megfelelő jelölt erre. Írjál már egy pályázatot, 30-60 oldalas szakmai koncepciót.
7: Ide csak három szoktok bejönni egy héten, szerintem tudnék vállalni egy ilyen heti 80 órás.
6: És egyébként figyeljetek, az a bajom ezzel, hogy ezzel a pénzzel nem tudsz hozni egy olyan embert, aki tényleg jó.
5: Hát ezért válogatnak, tudod? Ilyen,
6: hogy ezeket pályázni.
5: Igen. Szóval
6: most, aki a piacon van, mondjuk más, tehát kereskedelmi vonalon, tehát kereskedelmi tévéből nem tudsz, lehet, nyilván nem
7: de van
6: is
7: bónusz
6: akarnak.
7: Például, mert ez a fizetés, tehát lehet, hogy van bónusz, nem? Azt, hogy teljesítmény alapú.
6: Aha.
7: Hogyha mondjuk megfelelő mennyiségű Bújta István film kerül rá.
6: Ha 1%-ról a tévénézettsége följön 3-ra.
7: Igen. Amúgy szerintem sokan nézik az M1-et, mert ugye az ingyenes.
5: Figyelj, azt írja, hogy de amennyiben a vonatkozó kormányrendelet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, az alapbér felugrik 3,1 millióra, ha magas komplexitásúnak, akkor meg 3,4-re. Tulajdonképpen ezért kell csak drukkolni, hogy magas komplexitásúnak minősítsék.
7: Hát ugye minél képzetlenebb vagy, annál komplexebb számodra ez a feladat, szóval ez megint egy anomália, de amúgy figyelj, hát végül is nem... Egy jó szoftverfejlesztő, aki nem vezető pozícióban van, az simán megkeresi, röhögve.
6: Na,
7: és home office-on heti 4 nap, és soha semmiért nem lesz felelősségre vonva.
6: Ki a franc akarja ezt ennyi pénzért elvállalni? Ugye nekem igen. is ez a kérdésem.
7: Tehát ez egy nagyon nagy fizetés, amúgy csak attól függ, hogy mi a vállalás ezért.
5: A feladat,
7: nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy elhanyagolható mennyiségű pénz, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy van olyan pozíció, hogy ez egy áldás, és van, ahol ez pedig egy retteltes lebecsmérlése.
6: Mondom még azokat az értékeket, amelyek kellenek ehhez a pozícióhoz, nézzük, hogy hol bukunk meg. Függetlenség, ezt tudod vállalni, nem? Sokszínűség, ez maga te vagy, ez jó. Egyetemes elérés, igényesség, elszámoltathatóság.
7: De függetlenség az ilyen párkapcsolati státusz, vagy pedig politikai?
5: Is.
6: Párkapcsolati félek.
5: El kell
7: az, hogy sajnos nem lehet házas ember ebben a pozícióban, mert kell az, hogy legalább szexuális úton korumpálható legyen.
5: Szívét, lelkét, testét kérjük. Igen. És nem lehetsz miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő,
6: hát
5: van egy pár
6: kizárás. Igen. Hogy még ezt is a nyakukba akasszák.
7: De utána igen? Tehát, hogy most én nagyon jó vezetője leszek az M1-nek, akkor utána lehetek majd pár év múlva mégiscsak egy államtitkár?
5: Szerintem ezt
6: még
5: lehozod.
6: Még miniszterelnök
5: ezt is. Megdumálod
7: jó. Jó.
5: November 12-ig írjál már egy 30 oldalast.
7: November 12?
5: Az a határidő.
7: De 30 igen. oldalas a beadó.
5: 30-60 oldal szakmai koncepciót kell beadni.
7: Szakmai, az meg jó, hogy nem motivációs levél, mert az hosszú lenne. Amit szeretek, a lemenül napfénye az M1 székház mögött. Amit nem szeretek.
5: A büfé.
7: Az ostoba műsorosztállítások. Igen, szóval, hogy ez, hát jó, jó. Én ezt meg tudnám oldani.
5: Magyar Televízió archívumából a következő 20 évre megvagy.
7: Figyelj, képzeld el, hogy tegnap Lacival pont azon SMS-eztünk, hogy én tök szívesen csinálnék egy tévécsatornát, de én a Budapest TV-t akarnám újraéleszteni.
6: Anetkával.
7: És azt mondta Laci, hogy ő soha nem szerepel tévéműsorban, de ha megveszem a Budapest TV-t, akkor bevállalja az Anetkának a műsorát. Mi volt a címe? Nem az a másikat. A másikat. Ami volt a címe a műsor? A hőemelkedés? A hőemelkedést.
6: De akkor azt mondott ő egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen bőrbugyiba üldögélt.
7: Pontosan.
5: De hát az vállalod,
6: nem? De Anetkát vállalod.
7: Nem. Van egy hőemelkedés nevű műsor, vagy volt egy másik, ami szintén egy kicsit ilyen erotikus volt, és Laci akkor telefonhívásokra válaszolna.
6: Wow.
7: Laci... De a bőrbugyi, ez kötelező lesz a csatornámon. Igen, okay.
6: Bőrmeltartóval együtt.
7: Igen.
6: És a emelkedett pillanatokban le kell vegyük a melltartót.
5: És akkor Laci beköszönne, úgyhogy csokolom.
7: Figyelj, én nem tudom, de én azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
5: Nekem hiányzik Anetka is.
7: És Anetka is hiányzik.
5: Anetka személye is.
7: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
5: Azt nekem nem is volt meg.
7: Nem, óriási, a YouTube-on keresetek rá, óriási. És betyárkodnak a kis cimboráival.
5: Igen, ja, és milyen kérdésekben lehetett őt megkeresni, vagy bármivel?
6: Ő keresett meg mindenkit.
7: Fel kellett hívni, ott ült egy kötek pénzzel, és akkor, ha jól válaszoltál a kérdést, akkor megkaptad. De nem lehetett jól válaszolni a kérdésre. Igen. Az nagyon jó volt, azt is megcsinálnám, akkor lenne rajta stand-up, lenne rajta Balázs show, lenne rajta csomó mindent, tehát a régi jó dolgok. Érted?
6: Amiből itt már nem maradt semmi.
7: Amiből nem maradt semmi. Egy évig csinálnak, de akkor csapályosra, ami a csövön kifér.
6: Igen, nagy
7: tehát
6: pénzek,
7: elképesztő
6: nagy lehetőségek.
7: Igénytelenség is, teljes káosz, és ezt lehetne kapni. Egy éven keresztül kifújnánk az orrát, és aztán meg nyugdíjba vonulnánk.
5: A Budapest TV volt a Halacskás TV, ami éjfél után átváltott egy akvárium?
6: Nem, az a Duna TV volt.
5: Akkor a Budapest TV volt az, amelyik este éjfélkor átváltott ilyen nagyon hard pornóba.
6: Valószínűleg igen, közvetlenül izé után, gyurcsók után.
5: Azon röhögtünk mindig, hogy voltak ilyen kultúrpercek, és egy Radnóti vers közepén, mert hogy valószínűleg megcsúszott valahol a műsoridő, egyszer csak átváltott egy ilyen akcióba, és azt hitted, hogy elkapcsoltál. Nem. Pride Blue. Elindult a Pride
6: Blue.
5: És látom
6: a felháborodást ért el fiatalkorukban, hogy úristen, a kultúra percei pornóra váltottak. Fúj!
5: Keresd meg a távirányítót, azonnal kapcsolj el.
7: Amúgy szerintem a kultúrából a pornó az egy nagyon jó váltás, mert amikor már kicsit elfáradnak a receptoraid, azt mondod, hogy úgyis ez nagyon sok kultúra, akkor végülis egy ilyen nagyon meglepő fordulat, nem?
5: Emelkedett hangulatba kerülsz, és aztán utána jön a nesze neked.
6: Na jó, akkor el tudjuk engedni, ugye, a vezérigazgatói pozíciót mindannyian.
7: Én úgy vállalnám el, hogyha megengednék azt nekem, hogy este 10 után azt csinálják, amit én akarok. Tehát a műsorban.
6: Tehát
7: este akkor lenne egy ilyen, bevinném a fusit a melóba. Azon, hogy a este 10-ig megy, és akkor 10 után pedig Budapest TV. Igen, 10-től hajnal 2-ig egy ilyen nagyon szabad műsorsáv, amit én töltök ki a saját elképzeléseimmel.
5: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami itt este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
7: Csak a trash.
5: Nagyon adnám.
7: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash TV.
6: Most képzeljétek ezt, szegény anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
7: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
6: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
5: Figyelj, igen. De édesanyád minden másnap reggel
7: egy
5: megjelenne.
7: Egy Versace bőrfecskébe.
5: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
6: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
7: Laci, azt csinálnál, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas.
5: Kicsit hűvös van, és állnak felolvas. A bimbói.
7: Igen, és akkor egy nagy érzésekkel, felháborodással, mindennel így filozofál.
5: A nap híreit.
7: Igen, és akkor fel lehet
6: hozzá,
7: hívni.
6: Vagy csak az övé az egy óra.
7: Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
6: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele? Tehát most vagyunk a televízió. Tehát megvan ez a televízió műsor, amit Eszter megálmodott. Ott a kandalló, ott van a medvebőr, te ott ülsz a székben, kidühöngted magad, és azt mondod, hogy kedves tévénézők, akkor most lehet betelefonálni.
7: És akkor betelefonál valaki, és elmondja neked a lehető legkellemetlenebb élethelyzetét, hogy most nagy dilemmában van, vagy valami rettenetes dolog történt vele, te pedig minden várakozás ellentétben nagyon megalázod azért.
5: Most egy random kérdést. Laci, állj ide a mikrofon meg, hívjátok Lacit. Gyere, Laci.
6: Van-e benned
7: Laci, ez
6: most...
7: az ára annak, hogy berángattál engem ide?
6: Valamiért, Laci, tudtad, hogy ez drága lesz?
8: 7 óra, 5 perc van, még gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
6: Jó, tehát 7:20-kor nem működik.
7: Jó, figyelj, Laci, akkor én felhívlak téged, 7:20-an. Jó. Hello? De akkor létsz, csokolom.
8: Igen.
6: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
8: Magának nincs jobb dolga?
7: Az a problémám, László, vagy hívjam őt Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy az jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
8: Hát hűtővíz a teájában.
6: Hűtővíz?
8: Agyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
7: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír? Mi ez a hűtővíz amúgy?
8: Fagyálló.
7: Fagyálló. Azt hűtővíznek hívják?
8: Nem, összekevertem, ne kötözködjük.
6: Tedd rendbe, és dobd ki az adásból a francba, ja. Hogyha nem tetszik.
7: Laci, ez is mindenkinek el kell mondani a penitenciáját, hogy izé, hogy akkor jó.
8: A micsoláját kéne, hogy azt mondani ilyen szavakkal.
7: A penetra.
6: Ez egy normális tévéműsor, itt nem beérünk így.
7: Jó, elnézést, Laci, hogy megbántottam. Lehetne esetleg, hogy elmondja, hogy hogyan vezekelhetnék?
8: Hát igen, térdre kéne, hogy boruljon előttem.
6: Csernus László.
7: Nagyon rossz az ízületem, mert artritiszem van, hogy esetleg az oké, csak egy kicsit
8: ne
7: googolok.
8: Kél akkor maga, hát ennyi problémával, hát tényleg.
5: Én szerintem ez nagyon menne.
8: Viszlát.
7: Ennyi. De az a baj, hogy Laci józanul nem adja ki. Tehát hogy az, hogy Lacinak kell, hogy 5 gin tonic legyen benne, és előjön.
5: De semmi problémát. Este 10 után simán menne.
7: Igen, látod, ezért van az, hogy ez reggel nem működik, és na.
6: Tehát ezért lenne ez egy esti műsor.
7: Így van.
6: De
7: így
6: volt
7: van.
6: Neki egyébként, Anetkának volt ébresztő műsora is. Reggel, ő volt reggel is tévében.
7: Jó reggel.
6: Ah, körülbelül így, igen.
5: Mi volt ez, ami miatt ő egyszer csak felpattant és kirohant a stúdióból?
6: Hát azért ő kapott eleget, érdemmel vagy érdemtelenül, azt mindenki döntse el. Ott neki volt egy ilyen betelefonálás műsora, és ott ő aztán tényleg nagyon-nagyon keményet, és abból állt föl egyszer. Volt egy olyan mondat, amit már ő se bírt elviselni.
5: Tudod, mi volt? Belepukiztak a telefonba.
6: Na, hát igen. Olyat kapott a vére.
7: De Balázs ebből karriert csinál.
6: Na, igen, de meg kinek jól áll, kinek nem áll jól. Tehát ki hogy viselkedik a puki irány? Neki nem sikerült ezt elfogadnia Anetkának, a Balázsnak meg bejött, kész.
7: De most komolyan kérdezem a hallgatókat, hogy a hallgatókat érdekelne ez a tévé, mert én akkor azt mondta a Laci, hogy szerinte pár 10 millióba azt meg lehet csinálni.
5: Figyelj, már most jönnek, hogy Lacinak adjatok időt, imádom Laci hangját, szóval, hogy
7: de ez nem, mindenképpen... De én ezt komolyan meg akarom csinálni, ha úgy van, csináljuk meg, kérek kölcsön Balázstól.
6: Igen, tök szívesen beugrik ebbe a projektbe, szerintem
7: tartozik nekem ennyivel, hogy vegyen nekem egy tévécsatornát, nem?
5: Csernus Lacit és Csides Katát is egyébként számon kérik, hogy őt is lehetne hívni.
7: Úristen, Csides Kata, úristen.
6: És ez nekem nincs meg.
7: Nincs meg Csides Kata, be kéne hívni amúgy, az a baj.
5: Szexuálpszichológus, és egy félelmetesen jó nő.
7: Példakép.
5: Elképesztően jó dumás.
6: A betelefonálta, hogy mi a problémád,
7: és akkor meg... Szőke, ilyen robosztus testalkat, és nagyon dühös.
5: Igen.
7: De főleg akkor, hogyha ha nem is szerepek felborulnak, akkor a legdühösebb. Úgyhogy be lehet őt könnyen triggerelni. Tehát van benne vitamin.
5: Mindenkit nagyon gyorsan helyre tesz. És egyébként tök jó dolgokat mond, egy csomószor, tehát nem csak egy ilyen csapongó, ilyen bántó nőci, hanem jó szakmai meglátásai vannak, de ő keményen.
7: De hidd el, hogy rengetegen azért azt szeretik, mert bántó. Tehát, hogy van benne.
5: Iméletlen. A Csernus erre egy karriert húzott fel.
6: Igen,
7: Csernus is nagyon jól a Hortobágyra, hogyha Csides Katával leülhetne egy beszélgetésre, szerintem irányba lenne téve Csernus.
6: Jó, kit teszünk még be, tehát Lacival megvan az esti betelefonálós műsor.
7: Este 10-től Laci, 10-től éjfélig Laci. Az jó, kb. Egy idő, amíg berúg, és akkor így izé.
6: Laci rendbe tesz?
5: Laci helyre tesz.
7: Nem, legyen csak annyi a cím, hogy Fecske.
5: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet.
7: Nem. Úristen, Júli, tudod mi van? Zsülle IT percek. Vagy. Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban, és az elmondja, hogy hogyan lehet a rútert jól beállítani, bárki betelefonálhat, hogyan lehet beállítani az a faxgépet, és a többi, és egy ilyen nagyon türelmes, kedves hangon így elmagyarázni egy ilyen PowerPoint segítségével, mit hogyan lehet megoldani.
5: Próbálta újraindítani? Akkor most próbálja újraindítani.
6: És az IT-s percek után... A kotyogós kávéfőző percek.
7: Úristen,
6: hát a gyerekek, a legnagyobb Jedi benne.
7: Barista Zsüllel.
6: Így van, Zsüll, ami baristánk, és megosztja ezt a irányú tapasztalatait.
7: Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, de a világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, tudod, csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
6: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmossa, megtölti vizet, igen, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsüll egyet. Jó.
7: Ja, finom. Nem finom. Finom.
5: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor. Ha a Laci lesz a fecske, akkor viszont legyen
7: Trianon
5: Anna.
7: Percek,
5: nem, legyen Anna helyre tesz. Tehát, hogy ő helyre
6: nem,
5: tesz.
6: Nem, de van már egy helyre tevős műsor, nem jó, kell. Annának
7: túl
6: más
7: sok
6: kell.
7: Indulat. Annának történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
5: Hát egyébként felkészült.
7: Ahogy, történelem, ahogy én látom.
6: Igen.
5: De Annát bármilyen kérdéssel meg lehet keresni, szerintem. Tehát,
7: utána
5: hogy
7: pedig mit és lovi.
5: És egyszer csak Péter bejönne balról.
7: Lenne az, hogy 20-50 perces a műsor, és akkor lenne az a része, amikor csak a történelem, és akkor utána pedig egy nyerítés.
5: Igen.
7: És akkor tudnák, hogy most az a váltás. Effekt. Jó, az ügető ma, a következők a befutók.
5: Lovi, illetve foci.
9: Olyan lennék, hogy Koltai. Sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, parancsok, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
7: Úristen, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
9: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó.
6: Egy kabari, igen, kabari jelenete, és ott tényleg az volt, hogy bármi jött, akkor illetékes elvtárs tudta.
9: Bevonta a közönséget Koltairól, és tessék parancsolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk ránézett az, hogy a méz, amit az őstermelőtől hoztam, mi a vélem, kérem szépen méz. Hozzám tartozik. Semmi probléma. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim. Tehát
5: de
9: haladnék.
5: De annyira kézenfekvő, és ezzel nem is számoltunk, hogy ezért rohad ez a világ. Ez ezért arról.
9: A sok szarkavarokra rohad a világ.
5: Igen, ez lenne
7: és nagyon nehéz kiír az RTL résztesbe ezt a hosszú címet, hogy ez szarkavarokra rohad a világ.
5: Rövidítés, ez rohad.
7: De csak egy ilyen betű szó lenne.
5: Ponyicki Anna műsora.
7: Igen, ez is nagyon jó. Meg kéne egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valamivel kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom, hogy valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpofoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így
6: fölugazd. Hát, mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is, tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
7: Igen, igen, hogy az emberek megismerik a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2001 DJ Oti.
6: Hát te jó műsor sem ott találtál neki.
7: Igen, hát oda kell hívni még
6: a rajongókat. Kész vagyunk, megvagyunk, akkor Balázstól kérünk rá pénzt, meg te megérded.
7: Meg kéne egy mese rész, amikor tudod, a gyerekeknek mesét vetítünk, de azt így szigorúan ilyen bábszínházakkal felvennék, ugye nagyon depressziós.
5: Szoknibábokkal.
9: De tudom, várja, amikor, van amikor... diafilmem ezt, rengeteg
7: diafilm, és azt nem lesz.
6: Nem, az az a baj, hogy az jó. Az a baj, hogy
9: gyerekek. Ne haragudjál,
6: hát eddig, amit felsoroltunk, hogy is mondjam, az nem biztos, hogy a jó kategóriába
7: tartozik. És Stefanovics Angéla lenne benne a rádió, a híradós arc, tudod, az Erős Antónia.
9: Na,
7: mai nap híreink. Nem tudom, most már nincs hangutázó képességem, de hogy imádnám Stefanovics Angéla, és mellé beraknánk egy nagyon magas embert.
6: Akinek viszont csak az állal látszana.
7: Német Szilárdot. És akkor ők ketten lennének, és politikailag teljesen függetlenek lennénk, és mindig behívnánk. De minden héten lenne, behívnánk mindenhonnan egy-egy embert.
5: Egy politikus,
7: és Iszap Birkó
5: trollkodj a politikussal. Igen.
7: Parlamenti Iszap Birkó, ez lenne a vasárnap délutáni program, és egy órát verekednének.
9: Teljesen jó, és Ferinek is kell rohadt főzés, vagy valami egyéb dolog, azért ne arra, hogy...
7: Ő csatornaigazgató.
6: Hát mit gondolsz, ki számolja
9: motoron
6: a pénzt?
9: Motoron főzés. Főzés motoron. Feri.
6: Motoron 200 fölött. Tehát főzés motoron. Egy részt érne meg, mert meghalok benne.
7: Gumifák címmel lenne a saját műsorod. A másik meg az, hogy te lenne a csatornaigazgató, és akkor lenne egy fehér sibériai tigrised, meg egy ilyen sétapálcád, és az
5: és
7: a
5: szereposztúdíványon.
7: Igen, és abban járkál a stúdióban.
6: Gyerekek, összeraktuk, szerintem megvagyunk, megmentettük a magyar televíziót, pontosan 7:30 a hírek után fölhívjuk a múlt heti pénteki nyertesünket, aki mindent vitt, meg képzeljétek el, hogy még van egy ajándékunk.
5: Ne szórakozz.
6: Ezt nem adtuk át, nem adtuk oda neki, úgy gyorsan rácsörünk, hogy egyrészt hogy van, ugye a konténer nyertese, másrészt meg megörvendeztetjük még valamit.
7: Úristen, egy Fornetti kóstoló műsor Balázsnak.
9: Hát jó.
5: Vakkostolás.
7: Ez a kurós, mert neked izgalmas.
0: Hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskáruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel. Mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
14: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
13: Mondtam.
14: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
13: Fresh Body sosem pipázik.
14: Akkor veszünk mi is egyet?
13: Úgy érted, még egyet?
14: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
15: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
16: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
17: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
18: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
19: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
20: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
21: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 想独立一千里。
1: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a salgótarjáni Gagarin sportudvara. Megkezdte működését a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Jönnek a részletek. Birtokba vehették a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyi intézménye, azaz a Gagarin megújult sportudvarát az iskola diákjai, akik hálájuk jeléül ünnepi műsort adtak kedden. Krajcsi Bálint, a megye székhely polgármestere köszöntőjében kifejtette, egy város nem csak az utakról, terekről, épületekről szól, hanem sokkal inkább a benne élő közösségről, melyen belül a gyermekek a legfontosabbak.
3: Köszönet azoknak, akik segítették ezt a munkát, és óriási köszönet önöknek, pedagógusoknak, akik az építkezés ideje alatt is tudták terelni a gyermekeket, most pedig át tudják nekik adni ezt a teret. És köszönet a gyermekeknek is, hiszen ők is türelemmel várták ezt, és még nagyobb köszönet azért, hogy egy ilyen gyönyörű műsorban emlékezetessé teszik ezt a napot.
2: A városvezető arról is beszélt, tisztában vannak vele, hogy sok feladat van még hátra. Ezek között említette a Petőfi Sándor tagiskola komplex felújítását, melyet az államnak küldött levelében is szorgalmazott az önkormányzat. A megjelentekhez Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, és Tőzsér Katalin, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium főigazgatója is szólt, akik egyaránt kiemelték, a Gagarin egy korszerű, biztonságos, számos sport űzésére alkalmas sportpályával lett gazdagabb. Megkezdte működését nemrégiben a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Mint arról a központ közösségi oldalán is hírt adtak, a város önkormányzata és rendőrkapitánysága együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a Bátonyterenyei járás területén fokozottabb rendőri jelenlét biztosítható. Bátonyterenye önkormányzata a polgárőrséggel is megállapodást kötött. A rendészeti központ lakossági forró drótján több különböző esetben is bejelentést tehetnek a Bátonyterenyei járás lakói. Ezek között említik a rongálást, a közterületi rendzavarást, gyanús személy vagy jármű észlelését, de a közlekedési problémákat, az illegális hulladék elhelyezését és a visszatérő zajt vagy egyéb együttélési problémákat is. A lakossági forró drót a 0670 754 89 90-es telefonszámon érhető el. Tömegközlekedés. Terelés miatt ideiglenesen változik az Etest érintő autóbuszok útvonala. Ma reggel 8 órától pénteken a nap végéig, valamint jövő hétfőn reggel 8-tól este 6 óráig munkálatok miatt az autóbuszok nem térnek be Albert telepre. Emiatt az Albert telep, ruhagyár, illetve az Albert telep megállókat is kihagyják a buszok. A legközelebbi megálló a Rauaknai lesz. Lakatos Kati köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is láger megy.
1: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva elszabadult a stúdió. Elszabadult a stúdió, kész vagyunk a televízió csatornával. Azt gondolom, hogy csúcsra járatva mindenkinek megvan a maga műsora. Sztár vendégek vannak, jött-e még új ötlet?
2: Figyelj, rengeteg új ötlet jött, Istenem, nem tudom azt mondani, hogy beszélek.
1: Isteni.
2: Szóval rengeteg új ötlet jött, és rájöttünk, hogy a dia filmes mesevetítés alatt abszolút a Havas Henriknek kell a hangja legyen. Tehát az egyetlen dolog, ami szerintem mélyre megy a mai generációnak.
3: A kis hoferke elindult az ellen.
1: Ezt tényleg bárhára unom, ti ezt élvezitek.
3: Tényleg ezt valaki hallgatja most komolyan.
2: Óriási lenne, meg voltak ilyen tippek, hogy a kudarc műsor az nagyon tetszik mindenkinek, tehát arra rá kell menni egyértelműen. Illetve, hogy hát a Lacival néhányan csinálnak valami csúnyaságot, amit nem olvashatok be, de Lacival kiírom a számokat neked. És ilyenek vannak, de tetszik az embernek. Szóval kell a Trash TV.
1: Eljje van.
3: Veled is sokan csinálnának.
2: Igen, egy kicsit el is kivettem el, srácok, ha láttátok most engem, akkor gusztusotok van azért, mert értem, de Hát jó.
1: Jó, de megnézték vasárnap este a televízió műsort, érted, és ott egy bombázó voltál.
2: A fehér ruhában?
1: Igen.
3: Csinos volt.
2: A madaras, a galambosba.
1: Galambos fehér ruha.
2: A lányom folyton szaladgált behozzá a szobába, én más csináltam, nem bírom nézni magam. És
3: nem szeretett tényleg?
1: Te szereted? Én se szeretem.
3: De nem volt még soha egyetlen olyan előadása se semmi, amit így visszanéztél, és azt mondtad, hogy ez egyébként szép vagyok, és szakmailag is nagyon stimmel.
2: Nem. Az van, hogy mindig, ugye már addigra már sokkal jobban csinálnám, mire megnézem. És akkor, amikor megnézem, akkor már nem tudom azt így jól kezelni, vagy lehet, csak nem akarom, fogalmam sincs. De mondjuk most sokat néztem meg az új önálló estet, amit felvettünk, mert vágni kellett. Ezt kettőbe vágtuk össze, kétszer vettük fel, és akkor mindenből a legjobb verziót tettük be, de még így is volt, ami rossz lett.
1: Majd azt a nép eldönti, ne te ítélkezz.
2: Az van, hogy ugye élő műfajban nagyon könnyű természetesnek lenni, de ez a tévé meg már azt várnám el, hogy tökéletes legyen, és ez nehéz ezt így helyre tenni magadba, de sikerült, és szerintem amúgy... Tehát megszoktam magam a végére, de én nem szeretem hallani magam.
1: Meg tudod, az már kint van, tehát az már dobozban van, nem is tudsz vele mit csinálni, mert az élőben még, hogyha így visszatolod, ha lesz belőle másik, akkor még tudsz rajta farigcsálni. De tudod, egy kész tévéműsoron már gyálarcos énekesen mit? Az már, ott már az elment. Hát, az vagy jó, vagy nem jó.
2: Nem kész. Az állatos énekesről beszélünk.
1: Már tudom, oké, csak én
2: már... Oda nem voltak be a vágási folyamatban, tehát bármi történhet.
1: Hála Istennek, mi? Azt nem
2: viszont
1: kell
2: nagyon érdekes, hogy nagyon sok újság megírta az állatos énekes kapcsán, hogy szívjuk a Pápa Jocinek a vérét a politikai helytállása miatt, és hogy olyan érdekes, hogy ennek még van keletje amúgy az ilyen cikkeknek?
1: Persze, hát van, csak persze. Ennek van.
2: Minek?
3: Hát, tudod, aki nagyon ott volt, meg nagyon odaállt, arra most úgy kíváncsiak, hogy ezek után, a nagy fordulás után mit, és hogyan reagálnak ezekre az odavetett félmondatokra.
2: De azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy ezt még a választások előtt vettük fel. Tehát ez még akkor volt, amikor még nem volt eredmény.
1: Aha, nem
2: tehát
1: tudják.
2: Akkor még nem tudtuk az eredményt, tehát ez ugye a tavaszi. Nem tudom, ezt elmondhatom-e, hogy ez 40 millió forintba fog kerülni. De,
3: annál érdekesebb egyébként.
2: Olvastam már nagyon azt a szerződést, őszinte leszek. Szóval, hogy itt ebben még az a fajta baráti csipkerődés van benne, tudod, amikor még tétje volt, meg úgy egyáltalán, és ezt most így utólag értelmezni, meg egyáltalán ezt nem tudom, hogy kell-e, hogy...
1: Hát, nem kell, de hát tudod, hogy minden ilyenre ugranak. Az internetnek, meg az újságíróknak is van ez a sötét bugyra, abból lehet hírt csinálni, ami egy kicsit belemaros a másikba. Ott most nyilván megkóstoltátok a Jocit, aki egyébként meg jó viselte, vagy nem viselte jól, az egy másik sztori, valamiről írni
2: igen,
1: kell.
2: Az a fura, hogy tudod, ez akkor ugye nagyon előtérbe volt ez a helyzet, meg akkor ez a... Tehát, hogy az a fura, hogyha nem beszélünk róla, mert most, hogyha valaki folyamatosan, nem tudom, a címlapon lett volna valamilyen témám, akkor arról is beszéltünk volna, tehát
1: Meg ugratásként beszéltetek róla, érted? Tehát nem komoly készszúrások mentek a Joci szívébe miatt. Vagy néha igen? Én nem láttam.
2: Én tudom, hiszen mi műnek számít. Ugye,
3: de ha ez a műsor már forogna, akkor is lenne ilyen szurkálódás.
2: Figyelj, én nem tudom elképzelni, mi az, ami meggátolná ezt a szurkálódást, mert hogy alapból szerintem a
3: pont ez a műsor.
2: Igen. Tehát,
1: az gátolta volna meg, ha nincs benne a Joci, de benne
2: kell
1: volt.
2: Mit kell körbenhátszani dolgokat, érted, ilyen fura.
1: Na, egyébként, ha már internet, ugye egy csomó olyan tartalom van fönt, és jellemzően inkább erre kattintanak az emberek, tök érdekes, ami ugye vagy nem szakértőtől jön, vagy trash, és elég nagy lendülettel mondják az emberek. Most viszont találtunk egy olyan fiatal embert, aki gyógyszerész úr néven van fönt az internet, interneten, és nagyon-nagyon komoly, jó segítséget ad, de jó stílusban, úgyhogy rengeteg követője van, rengeteg mindenről beszél, ő lesz mondjuk 8 órától a vendégünk, mert például most egy nemrég megjelent cikk alapján többen vészharangot kongattak, a gyógynövények betiltását vizualizálják, ezzel kapcsolatosan is tett ki videót, meg egy csomó mindennel kapcsolatosan, és nagyon remélünk, hogy Eszter torkára is hozott valamit.
3: Meg az én alvászavarodat.
1: Igen, meg az alvászavarodatát kifaggatjuk, majd egy csomó téveszméről fog beszélni, úgyhogy van ilyen oldala
2: igen,
1: is, jó oldala
2: kenjenek be valami,
1: van.
2: Én azt szeretném.
1: Mézzel, az egész
2: nem,
1: testeret.
2: Nem, úgy, hogy valamilyen pakolás. Most megnéztem az amerikai Horror Story-nek az első évadát, és akkor ott mindenféle dolgokat kikeveltek, ilyen iszabból, meg krokodil szarból.
1: És hatott? És hatott?
2: Igen, és én erre vágyom, hogy jöjjön ide egy ilyen javasasszony, aki bekeneget, és aztán meg visszajön a hangom.
3: Hát Dr. Pető Botond, ő kenegethetne.
1: Jaj! Szóval ezért
3: ilyen jó képű gyógyszerét még soha nem láttam.
2: Megszagoltad azért?
1: Azt még nem, de majd hagyd elő mellé. Jó, 8 óra után lesz a vendégünk, M5 Szeged felé 96-os kilométer Kecskeméten balesetfurgon az árokban, az oldalon teljes útzár, és ígértünk nektek egy telefonhívást, mert hogy múlt pénteken lezárult a több hónapig tartó procedúránk, amiben egy nagyon-nagyon nehéz játékban lehetett ugye megnyerni egy teljes konténernyi ajándékot, ha valakinek esetleg nem lenne meg, hogy mi volt a játék, bár ezt szerintem ember nincs a hallgatóink között, ugye egy szlogent kellett bemondani, majdnem 300 kulcsot kiosztottunk, és ott a helyszínen hát kiderült, hogy kié lett ez a konténer. Hogy értétek a pénteket? Milyen volt?
3: Figyelj, szerintem annyira jó helyre került, én annyira boldog vagyok, amikor van egy hallgató, aki egyrészt éppen egy olyan élethelyzetben van, amikor nagyon-nagyon jól jön neki ez a segítség, eleve szimpatikus, tök jó fejek voltak a hallgatók is, akik kijöttek, gurultak, együtt éltek a produkcióval, szóval szerintem egyébként ezen a pénteken egyébként jóféle energiák voltak.
1: Figyelj, Laci, az fürdőzött ebben.
3: Imádta.
1: Fürdőzött, mindig, mikor mentünk választani, hogy keressük a guruló embereket, Laci már jött velem, szóval, gyere, menjünk, ez nagyon jó lesz, szerintem nagyon jókat találunk, de tényleg jó volt. Aki nézte a közvetítést, és itt van velünk a nyertesünk, Fruzsina. Hello, Fruzsi!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Jó reggelt! Hello, hello!
1: Na, hogy vagy így 5 nap után, a nagy nyerés után?
4: Hát most már talán fölfogtam. Talán szombat reggel 6 órakor keltem úgy föl, és ébresztettem a férjemet, hogy most tényleg megnyertük,
1: Jó, de a férjét nyilván megfordult, és aludt tovább.
4: Nem, tudatosította bennem, hogy igen, tényleg megnyertük. Nagyon jó érzés, amúgy rengeteg gratulációt kaptam, életemben nem kaptam ennyi ölelést emberektől, mint az elmúlt egy hétben, vagy 3-4 napban. Vadidegenek jönnek oda hozzám Győrben is, azóta voltam még egyszer Pesten, vasárnap egy kézműves vásáron, ott is megismertek, ott is gratuláltak. Igen,
1: igazából.
4: Igen, ezt azért nehéz nekem feldolgozni, tehát én nem vagyok ez a sztár típus.
1: Amikor megnyerted ott... ugye az egész konténert, tehát te kulcsod nyitotta ki, hát ott az első reakciód az volt, hogy minden erődet bevetve engem megpróbálta átölelni deréktájon, ez így viszonylag nehezen ment, de nagyon szorítottál, én nagyon-nagyon örültem neki, és sírtál. Utána mi történt? Elindultatok vissza a kollégákkal?
4: Igen, ebédeltünk a Duna Plázában, ott is mindenki integetett a kirakaton keresztül, és gratulált. Igen, utána visszajöttünk Győrbe vonattal.
2: De hogy is mennek fel? Mindig nálad van a klíma, vagy ilyesmi?
4: Nem.
2: Hónaj alatt.
1: Egy konténer tetkó a homlokon.
4: Ja, a rádió is felirat se kell a homlokomra, mert megismernek. Ahogy visszajöttünk a céghez, itt is nagyon-nagyon örült mindenki, és gratuláltak, ugye még pont visszaértünk munkaidőbe, úgyhogy futottak ide hozzánk. Nagyon-nagyon-nagyon sok, tényleg, hát ezt tudom mondani.
3: Mi maradt mennek a konténerből? Tehát, mert ugye utána rögtön elindult az osztozkodás, már a színpadon bejelentkeztek a barátnők.
4: Egyelőre úgy egyeztünk meg, hogy mindent átveszek, minden ajándék hozzám fog befutni.
1: Hát ez muszáj is, nem tudjuk másnak odaadni.
4: Igen, és utána fogunk leülni, megbeszélni ezeket pontosan.
1: Ugye azt tudjuk, hogy 4-en mentek el a közös nyaralásra, az egyhetesre, vagy már ez is az úton, ez is eldőlt, hogy nem?
4: Nem dőlt el, nem beszéltük még meg ezt sem, de én szeretnék 4-en elmenni, hogyha 4-en tudnánk ezt felhasználni.
1: Igény volt arra, emlékszem, az egyik a tévére volt, az egyik kolléganődnek igénye, a másiknak meg a klímára.
3: Meg a bútorra.
1: Igen. Ja, meg a bútor volt, tényleg az is.
4: Igen. Megbeszélés kérdése lesz még.
3: Jó, szépen leraboltak.
2: Ügyvédet bemondtatok azért ebbe a döntésbe, hogy igazságosan?
4: Nem, meg fogjuk tudni beszélni.
3: A barátnőd, aki átadta a telefont, ő azóta magához tért? Mert ugye
4: Nem mindenki tudja,
3: ugye arról volt szó, hogy volt egy barátnőd, aki hívta a műsort, aki bekerült a műsorba, csak annyira zavarban volt, hogy átadta neked a telefont. És ő azóta kamillázik szerintem.
4: Igen, nem, ő amúgy nagyon-nagyon boldog volt, hogy megnyertük, és mindig azzal biztat, mert azért bennem is volt egy kis, hát nem is tudom, olyan érzés, hogy elvettem tőle ezt az egészet, de megnyugtatott, hogy ha ő beszélt volna, és ő lett volna ott, nem biztos, hogy ugyanez a kimenetele lett volna az egésznek. Tehát ehhez ketten kellettünk igazából, mind a ketten szerencsések voltunk.
1: Igen, gyerekek, azért ez egy kicsit olyan, mint tudod most divat, mit én esküvőre, meg születésnapra kaparós sorsjegyet vinni. Hogy te veszel egy kaparós sorsjegyet, odaadod az ünnepeltnek, szíved legmelegebb szeretetével, és mondjuk van rajta egy 100 millió. Azért ott is egy kicsit így megfordul, nem? Hogy a fene vigye el.
4: Igen, miért nem tartottad meg magadnak?
1: Ja. Jó, nehogy az legyen belőle, hogy két hét múlva olvassuk a szalagcímeket, hogy összeverte egymást a rádió egy konténeres játékának nyertese és a barátnője. Tehát nehogy ez legyen belőle.
4: Nem, biztos, hogy nem. Én úgy érzem, hogy mi elvileg ugye kolléganők vagyunk, 4 éve dolgozunk együtt, de én úgy érzem, hogy már régebben is úgy éreztem, hogy ez nem csak egy kolléganői viszony, hanem baráti viszony, és ez most csak megerősítette ezt bennünk. Hmm.
1: Na kérlek szépen, az van, ugye, hogy neked van egy autód is.
4: Igen.
1: Egy csodálatos kuprád, és képzeld el, hogy időközben szorgos kis szélszeszeseink még összeszedtek egy ajándékot, amit át kell adjunk ehhez az autóhoz. Az autópályamatrica.hu felajánlásával egy 1 éves autópályamatrica is jár az autó mellé. Na,
4: tessék! Nagyon szépen köszönöm!
2: És ezt ugye én kérem, mert hogy hát neked, én is részt vettem ebben a folyamatban, nem aktívan, de részt vettem benne, úgyhogy
4: akkor de hát, egyszer, ugye te húztad ki a nevem.
2: Tudod, hogy akkor egy életen áttartozol nekem. Tehát, hogy
4: igen,
2: ez van. Ez a majd behajtom, de még nem tudom pontosan, hogyan. Majd úgy, a vércsoportot majd küld át e-mailben.
3: Minden előadásra jegyet kell vegyél.
2: Így van, örökké.
3: Örökké.
1: Közben valamit változott a munka lehetőség, ugye, mert azt elárultad pénteken is, hogy te abból a gyárból érkezel, vagy üzemből érkeztél, amit felszámolnak, bezárnak, és hát a munkanélküliség az gyakorlatilag mindannyiótok mögött ott van, hogy lett valami meló, vagy ezzel még nem is foglalkoztatok?
4: Nagyon nem foglalkozok vele, ugye mivel mi a pénzügyön dolgozunk, ezért ugye a pénzügyi osztály nem került teljes mértékben leépítésre decemberben. Uh-huh. Tehát amit én tehát azt már tudom, kaptunk tájékoztatást róla, hogy én például egy pár hónappal még tovább maradok, tehát nyilván a végelszámolást ugye meg kell csinálni, tehát addig pénzügyi osztálynak mindenképpen kell maradni, úgyhogy így folyamatosan megy a leépítés a pénzügyi osztályon is, tehát még nem, tehát én ilyen február környékén szeretnék majd elkezdeni munkát keresni.
1: Jó, okay.
4: Addig nem. Addig biztonságban érzem egy kicsit.
2: Kell neked egyáltalán dolgoznod, most őszintén?
4: Ez az otthonülős típus.
1: De most már, hogy nyerőpályára álltál, arra gondolt az Eszter, hogy most már csak ilyenekben. Van egy csomó olyan játékosunk például, akit szerintem évtizedek óta görget a magyar rádiózás, és minden egyes játékban részt vesznek. Lehet, hogy te vagy a következő. Mindig nyersz valamit, eladod, megvan nagy pénzek. Na?
4: Hát, jó lenne.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy neked abból kéne élni, hogy lehetné a városnak az arca, hogy tudod, ez egy ilyen jó történet, és akkor így korzózhatnál a kocsiddal csak így a város fel alá, és hogyha látod, hogy valaki ott ücsörög, úgy jel van egy kicsit, úgy pézi, tudod, így szontyolodva, akkor így odaülsz mellé, egy kicsit elmondod, hogy hogyan változott meg a te életed, és kész.
3: Lelketőt ez mellé.
2: Igen, és az önkormányzat utaljon neked egy fix fizetést azért.
3: Így van, mentálhigiénés szakember leszel.
2: Ilyen mood manager.
1: Fia Borkai most úgy is kiesett, ugye azt mondta, hogy ő nem csinálja tovább ezt az egészet Győrben, csak van üresedés.
2: Papagájuk, hogy állsz?
4: Ha
2: bírod az arab papagájukat, akkor van még ott egy másik ember, aki mellé oda lehet szegődni.
1: Na jó, van, hát ezt majd rád bízzuk, hogy hogyan tovább, megértem, hogy nem akarsz, most már meg nem is tudsz nyilván nyugdíjas éveket tervezgetni, meg nem is kell. Fie Fruzsi, gratulálunk még egyszer, akkor van egy éves autópályamatricád is, az autópályamatrica.hu jó voltából, azt köszönöm. Gondolom, hogy akkor így teljes a dolog. Ne lepődj meg, ha jövő héten hívunk, hogy a sales még összeszedett egy egész éves benzinkártyát neked.
4: Hát állok elébe.
1: Simán benne van, hogy még esetleg bővül a nyeremények sora, úgyhogy használd egészséggel az összes nyereményt, és akkor jó nyaralást a csajokkal.
4: Köszönjük szépen! Köszönjük!
1: Hello!
3: És ezt elhiszitek, hogy küldik, hogy éves matrica októberben? Következő október közepén teljesen jó az idei éves október. Tehát elhiszitek,
1: igen, hogy... az én hibám. Én most már egy ilyen elvállalós csávó vagyok, ugye reggel elvállaltam a közlekedési kihágásomat is, és az azzal járó összes büntetés. Én vagyok a hülye kedves hallgatók, ne haragudjatok, természetesen 2027-re, tehát a következő évre szól a matrica, és ezért lett teljes éves. Most megírhatod azt, hogy mekkora szemetek vagytok, hogy erre az évre nem adtok matricát.
3: És legalább egy megyeit.
1: Még a szar is szara, hogy szoktuk volt mondani, de hát mindegy, ez egy ilyen világ, nem kell vele foglalkozni, és egyébként meg tökre kinyílt a nyertesünk. Észrevettétek?
3: Hogy... Hát hogy? Hát ezek után ne hülyeskedj
1: már. Igen, de tudod, amikor azért egy ilyen játékban a műsor készítői, meg akik benne vannak ebben az egész sztoriban, mindig izgulnak, hogy egy olyan, hogy azért legyen egy jó vibe-ja a sztorinak. Tudod, amikor megvan a nyertes, akkor az nem baj, ha sikít, nem baj, hogyha ha ilyen nagy amplitúdóval éli az életet. És hát ugye Fruzsi azért nem volt az a nagyon szószátyár a megnyerés után. Én érem

0: akkor javítok rajta, egy áramszolgáltatót fogunk jövő héten bejelenteni, aki vállalja az egyéves ingyenes töltését az autónak, vagy egy agregátoros cég is jelentkezhet egy felajánlással, és akkor az ott fog majd berregni a izébe a Fruzsi udvarán. Na, jó, szóval a lényeg az, hogy gratulálunk még egyszer, és azt már mondtam többször a héten, hogy jövő héten új játékunk indul, nem ekkora, nem akkor, mint a konténeres, tehát értékben sem, de nagyon-nagyon szép ajándékunk van. Klímákat lehet majd nyerni minden nap, ami fűt is, tehát téli szezonban is jó, meg a nyári szezonban is jó. 8 óra után pedig akkor jövünk a gyógyszerész úrral, akit fölcsigázott Juli mondata, hogy nagyon jól néz ki, az most gyorsan menjen fel az internetekre, és akkor úgy gyógyszerész úrként megtalálja, hogyha a beszélgetést azt szerinte magasabb szintre emeli, hogy
1: őt látja. Őt be fogjuk venni a Trash TV-be amúgy?
0: Hát de most mit tudsz vele csinálni? Egy szakértő érted?
1: Hát olyan, mint akkor MacGyver sóból meg cukorból csinált otthon bombát.
0: Igen, tehát ugyan ha nem kapsz otthon, nem vitamin. Kapsz a boltba algopirint, hogy kell megcsinálni.
1: Igen,
0: otthon?
1: Igen, hogy ezt szerintem ez nagyon fontos dolog lenne.
2: Milyen fájdalomcsillapítót, mit ne keverj? Mire ne igyál?
0: Nem, mindenre.
2: Mik azok az antibiotikumok? Nem jó, hogyha iszol?
0: Na, megkérdezzük a hírek után, mindjárt 8 óra jövünk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10

0: vasárnap estig Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
4: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem integben, nem üvöltök. Nem nyomom
6: a dudát. Ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8.

0: Pacific Premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Tartós fogyás az egészségért szakorvosi segítséggel. Dr. Cirner Krisztina diabetológus elhízás szakértő várja pacienseit Gyöngyösön, várólista nélkül. Gyöngyösgastro.hu.
8: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
9: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Ahó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír! Megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgó Tarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottál.
2: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a borbé. Salgótarjánban folytatódik csütörtökön a kormányhivatal állásbőrze sorozata. Jönnek a részletek. A következő tanévtől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola, valamint a Borbély Lajos technikum, szakképzőiskola és kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a salgótarjáni sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a Borbély összeolvadásával létrejövő intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptembertől. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképzőiskola nevet fogja viselni. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a borbé. Fekete Zsoltné, a borbé igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Salgótarjánban folytatódik a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbőrze sorozata. Az érdeklődőket csütörtökön reggel 9-től délig várják a városi sportcsarnokban. Az eseményen a térség számos munkáltatója képviselteti magát. A rendezvényen megjelenő foglalkoztatók közel 180 fő jelentkezését várják megyén belül, illetve közel 600 főt megyén kívüli munkavégzési helyeken. A kiállítók a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket, többek között betanított összeszerelői és rehabilitációs állások formájában, valamint részmunkaidős foglalkoztatási formák is megjelennek a kínálatban. Jótékonysági ruhaosztást tart csütörtökön délelőtt a Szent Lázár lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A lovagrendtől holnap reggel 8:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 Rádió 1 hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll a lehetőségről, értesítsék a környezetű élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, többfelé a szél is felerősödhet. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Csütörtökön is napos és felhős időszakok válthatják egymást, több napsütésre a délutáni órákban mutatkozik esély. Reggelre 0-5 fokig hűlhet a levegő, később 16 fok várható. Pénteken a napsütésé lehet a főszerep az előrejelzések szerint. Csapadékra nincs kilátás, hajnalban fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben 14 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Reggelt. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 4:09 lesz pontosan 5 perc múlva. Eszter, Juli és Feri továbbra is a stúdióban.
1: Jó reggelt.
0: Balázs pénteken érkezik, illetve megpróbáljuk majd 9 előtt utolérni őt, hogy éppen hol bujkál a világban. Egy gyors közlekedési info, 5-ös főút is beállt, ugye az M5-ösön van egy óriási baleset, és beállt az 5-ös főút, a határútig torlódás, plusz gyál nagykörösi út gyalogos gázolás.
2: Most azok is jönnek, akik beálltak az 5-ös főúton.
0: Ja, úgy, most vezetni úgyse tudok, akkor legalább így.
2: Valaki, dobjuk meg ezt a közlekedést valahogy.
0: Na hát ígértünk nektek vendéget a mai reggelre is. Dr. Pető Botond, gyógyszerész tartalomgyártó van itt velünk. Hát ezt egy férfi mondja, akkor az mindenféleképpen dicséret, de nagyon sármos a fiatal ember.
2: Botond egy nagyon szép férfi. Össze is vagyunk zavarodva, hogy mihez kezdjünk ezzel.
0: Igen, nem mert szoktuk meg a stúdióban.
2: Itt mindig csak ilyen félszerzetek járnak, ilyen fél emberek. Egy üzésen meg itt van most Botond.
3: Igen, jó reggelt, köszönöm. Tudjátok, hogy hogy kell zavarba hozni az embert, így korán reggel. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Egy kicsit izguljak azért az élő felvételben.
1: Nagyon kellemetlen hüvelykupot vásárolni.
3: Igen. Igen, ebben éreztem.
2: Egy hüvelykupot kérek az édesapámnak.
3: Egy ismerősnek lesz. Nem, egyébként ez tényleg egy tendencia volt, tehát hogy a fiatal kishölgyek sokkal szemérmesebbek voltak, és sokkal kevésbé mertek ilyen intim dolgokat kérni, vagy tényleg láttam bennük azt az ellenállást, próbálták keresni a kibúvót, aztán volt, amikor pehjesek voltak, és egyedül voltam a patikában. Hát ez egy ilyen műfaj.
2: De hogy milyen intim dolgot lehet kérni tőled?
3: Hát azt majd adáson kívül megbeszéljük, jó, de...
2: Egy kupot kérek, és egy ölelés.
0: És egy puszit a lakomra.
3: Az ölelés az már fizetős.
2: Nagyon helyes, amúgy meg kell kérni az árat.
0: Gyógyszerész úr néven vagy fönt az interneten. Hol tört el benned valami, amikor elkezdtél tartalmat gyártani? Mikor jött el az a pillanat? De tényleg... Nyilván az internet világáról már mindenki nagyon sokat beszélt, hogy ott a trash, a rossz, a szar, az ömlik, és akkor jön valaki, én nagyon szeretem az ilyen tartalomgyártókat, aki normális tartalommal próbál meg elérést csinálni, többnyire sikertelenül, neked azért sikerült ez a dolog. Mi volt a motiváló erő?
3: Hát az első az az, hogy minden héten, illetve minden nap többször akár ugyanazzal a hülye kérdéssel jöttek a betegek. És hát egy kicsit ilyen szélmalomharcnak éreztem, hogy lehet, hogy egy kicsit nagyobb publikumnak kéne elmondani, és akkor talán jutnánk valamire. Ez egyébként olyan szempontból sikeres volt, hogy utána, amikor a beteg bejött, akkor kicsit nagyobb hitelt kapott az, amit én mondtam. Ugye a fiatal gyógyszerészként nem mindig olyan könnyű érvényesülni, amikor bejön Mari néni a gyógyszertárba, de hogyha látott már esetleg az interneten, onnantól elhiszi. Tehát az, hogy van egy diplomám meg egy DR a nevem előtt, az nem,
2: mondjuk,
3: de az interneten látott.
2: Úgy nézel ki, mint egy török sorozatszínész. Szerintem a nyugdíjasoknak abszolút a target pontja. Tehát ez ilyen szívspot, nem? Vagy így, figyelj, ezt erre nem tud nemet mondani. De mi az, amit nem fogadnak el tőled? A vízhajtót például biztos kettesével veszik be.
3: Voltak neurológikus pontok, de még egyébként visszakanyarodva pont egy nyugdíjas bácsi volt, aki így egy kicsit elindított ezen az úton, hogy a kuruzslókkal fölvegyem a harcot, bejött és egy szúrásmentes vércukormérőnek a beüzemeléséhez kérte a segítségemet. Most ilyen technológia nincsen.
0: És valami hát, szúrás van, tehát kis szúrás
3: igen,
0: vagy nagy
3: igen,
0: szúrás.
3: Igen, tehát hogy fejlesztik, de még egy megbízható módszer erre nincsen, és hát nyilván el kellett neki mondani, hogy hát őt most egy kicsit átvágták. És hát elég csalódott volt, és az, amit úgy láttam rajta, hogy őt most egyrészt lehúzták 10-20 000 forinttal, és hogy én korábban tudtam, hogy neki egyébként az, hogy minden nap szúrnia kéne magát, akár csak egy pici újbegy szúróval, az neki mekkora macera. Tehát, hogy ez egy neuralgikus pont volt nála, és ettől hát érthetően csalódott lett, és ez az, ami elindított, hogy jó, akkor egy kicsit próbáljunk meg rendet.
2: De nem mondtad neki, hogy vegyen olyan feltapasztósat, ami magától egy hónapig méri, vagy ez nem működik szerinted jól?
3: Működik jól, vannak olyan betegek, akiknél ezt nehéz egyrészt elmagyarázni, a támogatása az kérdéses, tehát lényegesen drágább, mint hogyha egy ilyen pici újbegy szúrót kapnánk, azt ugye föl lehet írni TB-re, arra van támogatás, ezekre nem nagyon.
0: És a bácsi úgy ment ki, hogy na, akkor maga is milyen, mert nekem azt ígérték, hogy ez jó.
3: Nem, nagyon-nagyon jóba lettünk, és hozott olyan kerítésszaggató pálinkát, hogy...
0: és gyerekek, látjátok, ez működik
3: igen,
0: a mai
3: hogy,
0: napig
3: hogy
0: is.
3: Én adtam neki gyógyszert, ő meg adott nekem orvosságot, tehát ez volt a viszony, ami kialakult. Úgyhogy...
1: De mi nagy gyógyszerszedő nemzet vagyunk, szóval én azt gondolnám, hogy egyébként egy gyógyszerésznek óriási hitele van, tehát bármit mondasz, én ezt betartom. Tehát ha te mondod, akkor én azt csinálom, és úgy szedem.
3: Egy jó lenne, ha így lenne, jó lenne, ha így
2: én
3: lenne.
2: Én meg nem úgy jövök fel, nekem te ne. Nekem
3: te vagy, nem. Te vagy a protest.
1: Vagy én viszlenem, ahogy akarom.
2: Én nekem van internet hozzáférésem, majd én tudom.
0: Utána
2: majd én tudom.
0: Én.
2: Dr. ChatGPT-vel, majd mi meg megkonzultáljuk.
3: Igen, kicsit megosztott a nemzet, és az a baj, hogy a lónak a két oldalán állunk, tehát, hogy van, aki mindenre gyógyszert keres, és azonnal egy szőnyegbombázás, és egy picit kapar a torka, akkor rugdossa az orvos ajtaját, hogy antibiotikum most és rögtön.
2: Apropó, majd beszéljünk az adás után, jó? Mert van egy kis probléma. Igen?
3: Jó, igen, arra majd találunk valami megoldást. A másik csoport pedig az, aki ha leszakadna a fél lába, akkor sem kérne fájdalomcsillapítót.
0: Ez jellemzően férfiak vagyunk, nem? Akik nem ilyen gyógyszerbeszedősek.
3: Édesanyám is ebbe a csoportba tartozik, de igen, tehát ő most a legközelebbi.
2: Igen. Nagyon fontos. Amúgy szerintem a nők sokkal jobban bírják a fájdalmat.
0: A fájdalmat felé. Igen, de ez az orvoshoz menés, az nálunk neuralgikus pont. Tehát magát a férfiasságunkat
2: vesz. Ez csak gyógyszerszedés van, nem az orvoshoz.
0: Igen,
2: menés.
0: De ahhoz, hogy gyógyszert szedj, ahhoz előbb elmész az orvoshoz, aki fölír valamit.
3: De ez is lecsapódik nálunk, tehát látjuk azt, amikor a tanácstalan apuka jön a patikába, hogy őt elküldték az orvoshoz. Nem tudja, hogy miért. Fölírtak neki valamit, nem tudja, hogy miért, és ki akarja váltani, nem tudja, hogy miért. És ez a jelenség abszolút megfigyelhető.
2: Tagadás.
3: Egyébként.
2: Tagadásban vannak.
0: Így van, mert mondom, a férfiasságunkat veszítjük
3: áldott
0: el tudatlanság. A pillanatban.
3: Ha nem tudsz róla, hogy beteg vagy, nem vagy beteg.
0: Mivel mennek a legtöbben, hogy aki nem orvoson keresztül jön hozzátok, hanem bemegy a gyógyszertárba és akar valamit kérni, ott mi a legnagyobb félreértés?
3: Hát, most erre így kapásból. Talán tényleg az, hogy az antibiotikum az minden esetben szükséges. Tehát ez az, amivel mondjuk én a leggyakrabban találkoztam, hogy ott vagyunk az influenza járvány kellős közepén, és olyan volumenekbe viszik az antibiotikumot, és látom azt, hogy az orvost is nyaggatják, és volt olyan orvos mondjuk Szentmártonkátán, akit azért túrtak ki, vagy úgy lett ilyen közutálat tárgya, mert nem írt mindenre antibiotikumot, és ez egy ilyen neuralgikus pont szokott lenni.
2: A hallgatók kérdezik, hogy esetleg egy kis ricinus olajat hoztál-e Balázsnak, mert arra is szükséges.
0: Nagyon szereti.
2: Van még ricinus amúgy?
3: Lehet kapni, igen. Külsőleg vagy belsőleg milyen indikációban? Tehát szagulása van Balázsnak? Vagy?
2: Neki mindig.
0: Kávéjába tennénk.
2: Híres problémája. De hogy igen, hogy van neki külsőleg magára kell ricinust? Van ilyen?
3: Hajra bőre. Egyébként működik. Nem egy világ megváltó dolog, de olcsó és ártani nem árt.
1: A videóidban ugye a legnagyobb bullshiteket teszed helyre. Tehát, hogy jön egy információ például azzal kapcsolatosan, hogy a testépítők amellett protestálnak folyamatosan, hogy a szteroid az nem is annyira vacak. És akkor ezeket te így tulajdonképpen levezeted, hogy mit szúrsz be, egyáltalán tudod-e, hogy mi ez a szer, hogy ez hogyan hat a szervezetedre. Mik a legközkeletűbb dolgok, amiken imádunk rugózni, szedjük, istenként tiszteljük, mindenkinek ott van a polcán, de hogy egy semmit se ér.
3: Hát most ez lehet, hogy fájni fog egy-két embernek, de így az étrend kiegészítők piaca az, ami nekem egy ilyen kérdéses igen. dolog. Igen, igen, tehát ez tényleg egy neuralgikus pont. Most itt föl is dobom azt így keresztkérdésként, hogy tudjátok-e, hogy mi a kritérium egy étrend kiegészítővel kapcsolatban? Tehát ha én holnap el akarok kezdeni egy étrend kiegészítőt forgalmazni, mit kell nekem ahhoz csinálni? Bármit.
0: Most ez már vizsgatanál?
3: Igen.
0: Összeszedem magam.
3: Itt előtte megbeszéltük a kérdéseket.
1: Tehát hogyan hozhatok forgalomba Magyarországon?
0: Gondolom, hogy be kell vizsgáltatni.
3: Na, ez az, amit a legtöbben teljesen tévesen gondolnak. Nincsen bevizsgálás előtte.
0: Mi én csinálok most egy fericillint.
2: A fericillin senki ne vegye meg. Fontos.
0: Érted? Egy étrend kiegészítőt, mert azt mondom, hogy ettől csak, hogy hiteles legyek, megjavul a látásod.
2: Semmes lesz a szakállat.
0: És ezt senki meg nem nézi, én ezt legyártom, bedobozolom, becsomagolom, és odaadom neked, hogy áruld, akkor ez mehet?
3: Na, elmondom, hogy mi a követelmény, nagyon-nagyon szigorú. A hatóságnak egy címketervet be kell küldeni, hogy így néz neki. Ennyi.
0: Se összetevő nem kell bele, úgy se gyártási felé. Folyamat. Hát,
3: azt rá kell írnod, minden. Hogy te egyébként mit szeretnél beletenni, de hogy azt te beleteszed, azt teszed-e bele, azt senki nem fogja hatóságból megvizsgálni. Akkor vizsgálják meg, hogyha jön majd egy panasz, hogy nekem mit tudom, én kihullott tőle a hajam, akkor megvizsgálják, hogy valóban az volt-e benne, aha. Van-e benne veszélyes anyag, bármi más.
0: Jó, tehát, én mondjuk nem azt ígérem, hogy nem leszel kopasz, hanem hogy te jó a szemed.
2: Lehet, hogy kopasz leszel, de kedves.
0: De kedves, kedves
1: de
0: kopasz
1: ember. Magyarországon történik is, és egyébként máshol Európában azért rendesen szabályozzák, vagy mi vagyunk ilyen nagyvonalúak ezzel?
3: Hát most ezt így kapásból nem tudom neked megmondani, mert engem mindig a hazai piac érdekelt, meg a saját hülyeségeink, tehát én azért ütöm a vasat, hogy ez változzon. Azért máshol is elég laza a szabályozás, tehát Amerikában is nem kell túlzásba vinni azt, hogy mi kerülhet a polcokra, ott még nagyobb szabadság van, tehát azért Európa ilyen szempontból jobban szabályozott, mint mondjuk a világ többi pontja, de szerintem azért még így is eléggé lazadt. Tehát most mondok egy nagyon kisarkított példát, tehát hogyha én itt a parkba összeszedem a kutyaszart, és otthon lekapszulázom egy retkes sufniba, végső soron megtehetem.
2: Én ezt tervezem nyugdíjas éveimben.
3: Egyébként egy működő üzleti modell, tehát hogy azért elég sok híres ember élt meg ebből elég jól. Tehát, hogy ez működik, csak ebbe belegondolni...
2: Ferencváros kapszula lesz a neve.
0: Ferencváros. A legaljáról.
2: Igen, nem a legaljáról, hanem ott a helyi bioszférából fogom hozni.
0: Oké, bemegy a vásárló, és azt mondja, hogy étrend kiegészítőt akar. Honnan fogja tudni eldönteni, mert egyébként akkor te nem cáfolod azt, hogy ezek működhetnek, de nem mindegyik. Azt honnan fogom én tudni, hogy ez most egy jó étrend kiegészítő?
2: Rá van írva, hogy klinikailag tesztelt. Ezt elhiszem akkor, vagy nem hiszem el?
3: Nem írják rá, hogy klinikailag tesztelt. Szerintem nem is írhatják rá. És a kérdésedre válaszolva, sehonnan nem fogod tudni, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt én egy dolgot szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább nagyobb gyártó termékét válasszuk. Azért, mert nyilván marketing szempontból, hogyha mondjuk velük szemben van egy valamilyen vizsgálat, és kiderül, hogy amúgy nem azt rakják bele, hamisítják az összetevőket, mert vannak mondjuk drága növényi hatóanyagok, és abból mondjuk valamilyen olcsóbbat raknak bele, az kellemetlen. Mm. És akkor ott kinéz egy jelentős bírság, de hogyha tegnap előtt alakult a cég, kit érdekel kategória? Tehát én azt szoktam mondani, hogy inkább nagyobb cégtől vásároljunk.
2: Nagyon fontos, bocsáss meg, az a kérdésem, hogy ön most nagyon divatosak az étrendkiegészítők, ugye mindenki kreatint szed, kollagént szed, omegákat szed, hogy ezek közül például szerinted, tehát maga az a hatás, amit az sok influencer tulajdonít neki, ez valós, ez az első kérdésem. A másik pedig az, hogy ezeket is nagy gyártóktól érdemes kiválasztani?
0: Na itt van, kezdjük a kreatinnal, mert ezt a hallgatók is kérdezik. Már most minden influencer, hogy ezt is mondta, elmondta, hogy akkor is, ha nem edzel, a 50 felett kell kreatint szedni.
2: Így van.
3: Én kinyitnám, nem csak 50 felett, tehát hogy a kreatin az a legtöbbet kutatott és legtöbbet bizonyított étrendkiegészítő hatóanyag. Tehát ilyen szempontból a kreatin abszolút megalapozott, az izmoknak, az agynak egyébként abszolút használ, és ebből is a kreatin monohidrát az, amit a legtöbbet vizsgáltak. Olcsó is, hatásos is, tehát ténylegesen van pozitív élettani hatása. Mivel olcsó, ezért itt nincs meg az a kockázat, hogy hamisítják, tehát itt azt mondom, hogy lehetünk kicsit megengedőbbek, hogy nem kell a piacon a legnagyobb gyártótól venni, de ezt én aprúvolom, tehát ezt én...
0: Jó, tehát a kreatint adjuk.
2: Oké,
0: kollagén.
3: Kollagénnel az a probléma, hogy... Ugye vannak vizsgálatok, hogy valaki elkezdett szedni kollagént, és akkor mit tudom én, javult a bőrminősége, vagy javult az ízületeknek a rugalmassága, tehát hogy ezt nyilván ennek megvannak a megfelelő faktorok, amiket lehet vizsgálni. A kollagén az egy nagy fehérje. Azt mi megesszük, azt aminosavakra fogja bontani a szervezet, ha a fejünk tetejére állunk akkor is. És utána azokból az aminosavakból a szervezetünk már azt csinál, amit akarunk. Tehát mi nem tudjuk megmondani neki, hogy figyelj, te most létsz az ízületekbe, menj, figyelj, te most létsz a hajamat építsd. Tehát ilyen szempontból problémás. Illetve azoknál az embereknél van ennek értelme, akik nem visznek be elég fehérjét. Viszont, hogyha mi nem viszünk be elég fehérjét, akkor a kollagén fehérjepótlásra nem egy jó opció, mert nem olyan az aminosav összetétele. Tehát, hogyha mi fehérjét akarunk pótolni, akkor vigyünk be fehérjét, okay, és akkor előrébb lesz. De ez az, hogy...
0: De a kollagén, bizonyították azt, hogy szebb lesz a bőröd, és az ízületeid visszatöltődnek?
3: Igen, de ugye azzal szemben vizsgálják, hogyha valaki nem szed semmit. De nem azzal szemben vizsgálják, hogy oké, valaki fehérjét szedett, és valaki kollagént szedett, akkor nyilvánvaló, hogy a fehérje az egy superior termék a kollagénhez képest, mert sokkal szélesebb, aminosabb spektrummal rendelkezik, és egyszerűen sokkal sokoldalúbb. Tehát ha valaki ezen gondolkodik, akkor én azt mondom, hogy inkább pótoljunk fehérjét, vagy inkább, tehát azt is lehet étrendkiegészítőben.
0: Tehát nem rossz a kollagén, de van jobb.
3: Nem,
0: jó,
3: nem. Tehát,
0: jó, omega 3, tessék.
3: Omega 3, most megvan a helye, megvan az értelme, szív- és érrendszer egészségében, de nem akkor, hogyha egyébként mi beviszünk naponta 100 g olyan zsírsavat, ami mondjuk a mekis krumpliba található meg. Tehát, hogy...
0: Abba van, omega 3.
3: Nem.
0: Jó, nem, nem tehát, a mekis.
2: Hát ez mindent megmagyaráz.
0: Hát, van, na, várjatok. Van, egészséges.
2: Hogy felcsillant a szemed. Napi omega 3-omat. Egy kis kecsapot
3: nem,
2: is kérdezik.
3: Nem.
0: Na jó, de tehát, hogy nem abba például, van. Várjál, halat kéne együnk. Magyarország a halfogyasztásban a legeslegutolsó sorban kullog, de azt is sok más messziről nézi.
2: Mert nem akarnak kutyogtatni azért.
0: Igen, nem akarunk kutyogtatni, nem szeretjük a halat, csak karácsonykor. Akkor most mi van? Akkor szedjünk omega 3-at, nem?
3: Igen, tehát hogy arra akartam kiukadni, hogy ha egyébként van egy kriminális étrendünk, azt nem tudjuk helyre billenteni omega 3-mal. Hogyha van egy jó étrendünk, viszont nem fogyasztunk elég halat, mert tényleg marhadrága, nem mindig szeretjük. Lehet kapni, nem elérhető, akkor egy tök jó kiegészítő. Tehát ennek is megvan a helye.
1: Hialuron kapszula.
3: Hát, az már kicsit ilyen...
1: Szürkezóna.
3: Igen, szürkezóna. Nem látom hatalmas nagy értelmét. Egyrészt megvan a saját hialuronsav termelésünk. A fő funkciója, amit ugye legtöbben elvárnak tőle, hogy a bőrnek visszaadja a feszességét, én azt inkább azt mondom, hogy bőrön keresztül vigyük be.
1: Mivel?
3: Kozmetikumokkal, tehát krémekkel.
1: De például a gyógyszertárban kapható ilyen kevert krémekkel?
3: Nem, azokban biztos, hogy nem lesz hialuronsav. Ugye ezek a magi készítményekben meg van határozva, hogy milyen alapanyagok lehetnek, és ez egy elég szűk és picit elavult paletta, dermokozmetikum vonal. Tehát ilyen nagy gyártóknak a termékeiben benne van a hialuronsav, amire figyeljünk, hogy vagy alacsony molekula súlyú legyen, vagy többféle molekula súlyú hialuronsav legyen benne, mert az az, ami be tud jutni a bőrbe. Minél nagyobb egy molekula, annál nehezebben jut át a bőrön, és a vége az lesz, hogyha nem jót választunk, hogy a bőr felszínén egy ilyen filmrétegként megül, és ott egyébként az még jobban szárítja a bőrt, mert a bőr felszínére szívja oda a vizet.
0: Fontos szakmai kérdés, egy tál sütéhez mennyi a marihuana?
3: 3,5 gram, és 8-ban lehet akkor vágni. Fogalmam sincs.
0: Vissza a kollagénhez. Sokan kérdezik, és akkor ez is valószínűleg egy tévhit, hogy a gumicukorral bevihető a kollagén.
2: Hát az is kollagénből
0: fújt
2: van.
0: Fújt egy nagyot. Nem? Azért fújt egy nagyot, kézde, doktor úr.
1: Ilyen kérdéseket kap, ott áll, és itt tudod.
3: Igen, és akkor most erre mondjam azt, hogy igen, együnk rengeteg gumicukrot. Nem fogjuk gumicukorral bevinni a kollagént. Nem olyan az összetétele, amúgy rengeteg hozzáadott cukrot tartalmaz, ne akarjuk gumicukorral bevinni a kollagént, hogyha nagyon, tehát szerintem jó ember felé fordulok most, Feri, hogy akkor körömpörkölt, meg ilyesmi, hogyha nagyon ez lenne a célunk, hogy mindenképpen kollagént akarunk bevinni.
2: Inkább száradjak ki.
0: Nézzek ki,
2: mint egy mazolat,
3: mint egy száraz falevél, sodorjon a szél.
2: Azt se érdekel.
0: Látod, de nézzel a körömpörköt, maradékokat az arcomba, látod?
2: A májadon akarom megnézni a maradékot.
3: Egy hónapot simán letagadhatsz.
0: Igen, ha nagyon sok körömpörköt etettem.
1: Nyakunkon a téli szezon, ilyenkor mindenki elszabadul, bevásárol C-vitaminból, D-vitaminból, multivitaminokból, minden szarból, ott áll a polcon és szedi. És egy csomó helyen hallottam, hogy ezek gyakorlatilag a világ, ebből lesz a világ legdrágább pisie, mert hogy ez így átfolyik rajtad, teljesen feleslegesen szeded, most akkor szedjem, vagy ne szedjem, vagy van egyáltalán
2: pisíjek,
1: olyan...
2: Ne pisíjek, ha szedem.
1: Van egyáltalán olyan vitamin, amit egyébként szedjek, mert hogy az kell, de a többi tök felesleges.
3: Ez a drága pisi, ez ugye a C-vitaminnal kapcsolatban merül fel, ugye a D-vitamin az zsírban oldódó vitamin. A C-vitaminnál ugye van egy limit, hogy mennyit tud egységnyi idő alatt a szervezetünk felhasználni. Tehát mondjuk egy ilyen 1500 mg-os, mert van ilyen is, 1500 mg-os C-vitamin, ami nincsen, mondjuk egy ilyen elnyújtott hatást biztosító bevonat, az valóban egy elég drága pisi lesz. De a C-vitaminnak, D-vitaminnak mondjuk cinkkel kiegészítve megvan a helye így a téli időszakban. Tehát hogyha az a cél, hogy amennyire csak tudjuk, próbáljuk meg megelőzni a betegségeket, meg hogyha megbetegedtünk, akkor egy kicsi immunbusz, bár nem szeretem ezt a, tehát immunerősítés céljából nem szeretem ezt a fogalmat, akkor egyébként biztos, hogy nem fogunk ártani magunknak, már csak azért sem, mert a D-vitamin az abszolút hiányállapotban van így a tél végére.
0: Oké, CD-cink, akkor ezzel zártuk ezt a fél órát. Rengetegen kérdezik a mundzsárót, hogy azzal mi van, bele se kezdjél, jó? Mert akkor ezt a hírek után folytatjuk, és ugye a hallgatóknak van még kérdése, hogy hallott valamit, és jó-e a madárpók csípés a nem tudom herpeszre, akkor ezeket írjátok meg, és akkor fölteszünk mi is a kérdéseket. Addig beadjunk
2: a mundzsárókat.
0: Hadd szóljon.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is!
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt Erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
5: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
13: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Reklámot hallottak.
14: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a salgótarjáni Gagarin sportudvara. Megkezdte működését a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Jönnek a részletek. Birtokba vehették a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyi intézménye, azaz a Gagarin megújult sportudvarát az iskola diákjai, akik hálájuk jeléül ünnepi műsort adtak kedden. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere köszöntőjében kifejtette, egy város nem csak az utakról, terekről, épületekről szól, hanem sokkal inkább a benne élő közösségről, melyen belül a gyermekek a legfontosabbak.
2: Köszönet azoknak, akik segítették ezt a munkát, és óriási köszönet önöknek, pedagógusoknak, akik az építkezés ideje alatt is tudták terelni a gyermekeket, most pedig át tudják nekik adni ezt a teret. És köszönet a gyermekeknek is, hiszen ők is türelemmel várták ezt, és még nagyobb köszönet azért, hogy egy ilyen gyönyörű műsorban emlékezetessé teszik ezt a napot.
1: A városvezető arról is beszélt, tisztában vannak vele, hogy sok feladat van még hátra. Ezek között említette a Petőfi Sándor tagiskola komplex felújítását, melyet az államnak küldött levelében is szorgalmazott az önkormányzat. A megjelentekhez Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, és Tőzsér Katalin, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium főigazgatója is szólt, akik egyaránt kiemelték, a Gagarin egy korszerű, biztonságos, számos sportág űzésére alkalmas sportpályával lett gazdagabb. Megkezdte működését nemrégiben a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Mint arról a központ közösségi oldalán is hírt adtak, a város önkormányzata és rendőrkapitánysága együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a Bátonyterenyei járás területén fokozottabb rendőri jelenlét biztosítható. Bátonyterenye önkormányzata a polgárőrséggel is megállapodást kötött. A rendészeti központ lakossági forró drótján több különböző esetben is bejelentést tehetnek a Bátonyterenyei járás lakói. Ezek között említik a rongálást, a közterületi rendzavarást, gyanús személy vagy jármű észlelését, de a közlekedési problémákat, az illegális hulladék elhelyezését és a visszatérő zajt vagy egyéb együttélési problémákat is. A lakossági forró drót a 0670 754 89 90-es telefonszámon érhető el. Tömegközlekedés. Terelés miatt ideiglenesen változik az Etest érintő autóbuszok útvonala. Ma reggel 8 órától pénteken a nap végéig, valamint jövő hétfőn reggel 8-tól este 6 óráig munkálatok miatt az autóbuszok nem térnek be Albert telepre. Emiatt az Albert telep ruhagyár, illetve az Albert telep megállókat is kihagyják a buszok. A legközelebbi megálló a Rauaknai lesz. Lakatos Kati köszöni figyelmüket, fél óra múlva újabb helyi hírösszefoglalót hozok itt a 100,4 Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Rádió 1.
4: Na kérem, itt is vagyunk, szevasztok, jó reggelt végetszem mindenkinek, 8:30 után 9 perccel. Itt nem süt a nap, máshol meg biztos igen. Ez jó volt, nem? Időjárás jelentés.
5: Támogass meg saját magad.
4: Így.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
4: Tudjuk, hogy nagyon szeretitek az összeesküvés elméleteket, de az előző beszélgetés utáni reklámblokk első reklámja az nem volt tudatos, jó?
5: Nem tudatos volt, de meg volt fizetve.
6: Én jó jutalékot kapok utána, ne aggódj.
4: Így van. Dr. Pető Botton gyógyszerész, tartalomgyártó, oktató jellegű videókkal a világhálón jelenlévő gyógyszerész a vendégünk, és akkor próbálunk megerősíteni, meg megcáfolni egy csomó tévhitet, amivel téged is megkerestek, és ugye a csatornádat, a Gyógyszerész Úr nevezetű csatornát az ESZ hozta létre, próbálsz edukálni. Nem én teszem föl a következő kérdést. Libidó, erekció növelésére milyen természetes alternatívát ajánl? Ami... Macsa, ginzen, ginkgo biloba, nincs testi betegség, csak probléma. Még egyszer mondom, ez egy SMS volt.
5: De amúgy ez kérdés,
6: bocsánat. Igen, itt nézem, hogy nagyon integettek a szomszéd ablakon keresztül, hogy ki tehetne föl ezt a kérdés véletlenül.
4: Ezt írták, még egyszer mondom, ez egy SMS, László.
5: Jó, ezt majd meg,
6: akkor az adás után megbeszéljük így célzottan. Most a probléma az az így a hozzáállás szempontjából, hogy mindenki hozzáadni akar az életéhez valamit, hogy na, ha ezt beveszem, akkor helyreállnak a dolgok, és nem elvenni belőle mondjuk a stresszt, vagy a kialvatlanságot. Tehát, hogy amíg ezek nincsenek rendben, addig ez sem lesz rendben. Tehát a kialvatlanság és a krónikus stressz, az mondjuk a tesztoszteron szintet és a libidót nagyon drasztikus ne szinten tudja csökkenteni. Ugye, Eszter, tehát ezt mit, azért mit, te tapasztalod.
7: Nem tudok erre mit mondani.
6: De ezt aztán a szintcsökkenés, ez odavág. Van.
5: És a libidómat nem is akarom felhozni.
4: Szóval az 5-5 és fél óra alvásunk az nem segíti ezt.
6: Nem nagyon.
4: És ilyenkor hiába veszel be bármit? Tehát, hogy nem jó, nem sem segít?
6: Most, hogyha valami...
4: Doki, hát itt könyörögnek emberek.
6: Jó, hát igyekszünk segíteni, akin csak tudunk, de van, akit az útszélén kell hagyni, ez egy ilyen műfaj. Tehát, hogyha valamit lecsökkentünk 50%-kal az életmódunkkal, és utána javítunk rajta 10%-ot egy étrendkiegészítővel, akkor érezzük, hogy ez még mindig elég
4: csak
6: szar.
4: Van.
6: Aha. 55.
7: Egy kis gíjazzenget, ja. Csak egy keveset. Figyelj, alkoholizálás után, még lefekvés előtt vegyek be fájdalomcsillapítót, hogy megelőzzem a másnaposságot, ez mennyire káros, kérdezik?
6: Ne paracetamolt vegyünk be, meg az a baj, hogy a többi fájdalomcsillapító az meg a gyomornyák, a hártyát bántja. Lehet, hogy megvárnám inkább a másnap reggelt. Az acetilcisztein mondjuk este bevehető, és az segíti megint csak az alkohol melléktermékeinek a lebontását, tehát mondjuk azt meg lehet próbálni terméket, meg egyéb dolgot nem mondok, de az acetilcisztein vagy NAC az...
5: Figyelj, ez én stratégiám az, hogy beveszel lefekvésed egy Dedalont, jól is alszol tőle, és plusz, amúgy az antihisztamin így szerintem tök sokat segít a másnappal kapcsolatban. Erről mit gondolsz?
6: Nagyszerű, igen, nem készültem, hogy ennyire meg leszek izzasztva. Nemzetközi ajánlásokban nem szerepel, de mondjuk a dupla sajtburger menü sem, és működik, úgyhogy...
5: Köszönöm, doktor úr. Akkor egy Dedalont és egy dupla sajtburger menü fog.
4: Igen. 14 éves fiú gyereke van a hallgatónak, aki 3-4-5 alkalommal is sportol hetente, azt nem tudjuk, hogy mit sportol, és nagyon szeretne a srác kreatint szedni.
6: Nyomja.
4: 14 évesen már lehet?
6: Nyomja. Igen, ugye a fő probléma a kreatinnal... az szokott lenni, ez még ilyen egészségügyi is, körökben is egy probléma, hogy azt mondják, hogy károsítja a vesét. De ugye a vese funkciót azt a kreatinin szinttel tudják mérni vagy detektálni. Aha. Tehát egy ilyen fals eredményt ad, mert ha mi több kreatint viszünk be, akkor nő a kreatinin szint, és akkor azt érzékelheti az ellátó rendszer, hogy nekünk romlott a vese funkciónk. Pedig nem ez a valóság. A kreatinnak tök jó hatása van, abszolút... Tudom adni, fehérje még menjen mellé, és
5: akkor de az igaz, hogy a kreatin úgy is épít izmot, hogy nem sportolnak mellé az emberek?
6: Hát...
5: Igen. Csináljátok.
4: Na te vagy az, aki ugye azt szajkózza, amit szeretne hallani.
5: Nem láttam, hogy
6: igen, ez ilyen
5: látta a fejét, és akkor gondoltam, segítek ezt szavagolni.
6: Wishful thinking, igen, jó lenne. Egyébként vizet hozz be az izomszövetbe.
5: A saját Instagram, csak mondom.
6: Az izomszövetbe vizet vonz be, tehát, hogy végsősoron igen, de mondjuk a fehérje szintézist azt úgy önmagában nem fogja inger nélkül, tehát edzés nélkül fokozni.
7: Heti 3-4 konditermi edzéshez milyen vitaminokat, illetve csomagot ajánlasz? Tehát mit raknál össze egy ilyen kezdőkészletnek?
6: Fehérje, kreatin, térre, D-vitamin.
7: Például a fehérje, akkor magnézium. Az növényi vagy állati fehérje, vagy van bármi különbség a kettő között?
6: Kreatin monohidrát legyen, innentől kezdve minden, hogy azt tényleg a téglából nyerik ki, vagy a...
5: Onnan szoktuk általában.
6: Igen, tehát
4: csak nyalogatással.
6: Teljesen mindegy, kreatin monohidrát, és az...
5: Na, de várjál, és akkor még ott van az a része, hogy ugye a mennyiség. Tehát, hogy ugye most már azt mondják, hogy a 3 mg ugye az a porció a magából a kreatinból, de én már olyat is olvastam, hogy 10, vagy gram, igen, gram.
4: 3-5 gram.
5: Elnézést kérek, a váltószámokkal mindig, igen.
4: Mennyi, 15-öt.
5: Meg 15-öt
4: is.
5: Mi történik akkor?
6: Semmi. Ugye a kreatint azt lehet többféleképpen szedni, hogy az elején elkezdünk egy nagyobb telítődózist, és akkor utána ezt majd szépen visszacsökkentjük, és akkor hamarabb érjük el mondjuk az izmokban azt a telítettségi szintet, amit szeretnénk. De lehet azt is csinálni, hogy folyamatosan szedünk 3-5 grammot. És akkor szépen lassan érjük el azt a telítettséget. De mind a kettő működik. Igazából ez nem olyan, hogy szedjük egy hónapig és megváltjuk a világot, hanem ezt lehet szedni folyamatosan.
7: Ugye egy csomó fórumon azt halljuk, hogy ezektől a tartós élelmiszerektől a bélflóránk, a mikrobiomunk az totál haza van vágva, és hogy akkor szedjél mindenféle probiotikumokat, hogy ez a virágzó baktériumflóra ott még jobban virágozzék. Hogyha egyébként különösebben nincsen bajom, akkor azért az jó, hogyha is szedek mindenféle ilyen dolgokat? Tehát ez elején tényleg
4: etetem? Hát a gyógyszertárnak jó, mert viszed a lóvét.
6: Nem tudom erre azt mondani, hogy igen. Tehát, hogyha nincsen egyébként semmilyen panaszunk, akkor miért akarunk valamit szedni?
5: Mert panaszunk nincs, de pénzünk van.
6: Ja, érted, akkor igen.
4: De hogy ne igen. legyen panaszunk.
5: Vagy pénzünk.
4: Vagy is.
6: Most ilyen prevenciós jelleggel, hogyha bélflóránkra akarunk vigyázni, akkor együnk több rostot. Tehát ezt tudom, hogy ilyen kontraintuitív, hogy én most gyógyszerészként azt mondom, hogy ne gyógyszert szedjünk, meg ne költsük a pénzünket fölöslegesen étrendkiegészítőre, de ez a valóság. Tehát, hogy el lehet költeni a világ összes pénzét ilyen életmódbeli hülyeségekre, csak nem érdemes. Tehát nincs mögötte az a alátámasztottság, hogyha mi minden nap probiotikumot eszünk, akkor mi 1000 évig fogunk élni. Tehát együnk rostot, és azt tudjuk, hogy az jó, és együnk nem feldolgozott élelmiszereket, és ez az, ami a legjellemzőbb tendencia, hogy valami csodaszert keresünk, és közben szarul eszünk, szarul alszunk,
4: mert az
6: nem
4: nehéz,
6: mozgunk.
4: Érted?
5: Én ezt nem azért hívtunk ide, nem ezért.
6: Jó, igen, akkor menjen a probiotikum, igen.
4: Érted? Hát, mert az rettent energia, hogy jó ételeket vegyünk, pénzbe kerül, el kell menni mozogni, pihenten kell aludni, azt várja az emberiség, hogy mindez egy tablettában megkapható, érted?
6: Én értem ezt a várakozást, tehát mindenki szeretné. Egyrészt nincs ilyen termék, másrészt meg...
5: Még nincs, de már Ferivel dolgozunk rajta.
4: És nagyon gazdagok.
6: Előbb-utóbb azért valahol ki fog ütközni. Tehát, hogy mi ki tudjuk zsigerelni a szervezetünket 5 évig, 10 évig, mert az emberi szervezet tényleg elképesztő sok dolgot elbír, de azért egy idő után, tehát ez egy nulla végösszegű játék, egyszer valahol ki fog ütközni. Tehát jön egy szívbetegség, egy olyan krónikus betegség, amit egyébként meg lehetett volna előzni, csak mi úgy gondoltuk, hogy hát el vagyok én 5,5 óra alvással 10 évig.
5: Nagyon
6: nem vagy el.
5: Ez a beszélgetés.
4: Igen, és nem 10 évig, hanem 20. Tehát, hogy na, köszi. Na. Visszatérve ugye a hírek előtt dobtam be, akkor mondtam egy nevet, és akkor azt most nem mondom, Dödi is kérdezi. Fogyni szeretne az ember, ezek az inzulinos, bökös dolgok jók-e?
5: Az nem inzulinos, az GLP-1-es szerintem.
6: Jó, igen, na, nagyon edukált társaságba érkeztem, igen. Így
4: van. Nem gondol, van diplománk is valahol.
5: Nekem van diplomám, és többek használják.
6: Igen, közösbe bedobva.
5: Igen.
6: Tehát ha a kérdés az, hogy működik-e, akkor igen, működik. A kérdés az én részemről viszont az, hogy érdemes-e. Tehát itt mindig ugye az orvosok azt mérlegelik, hogy mit nyerünk és mit veszíthetünk. Tehát mindig van egy potenciális nyereség, hogy mondjuk az illető veszít mondjuk, mit tudom én, 10-20-30 kilót, és ez tök jó, mert mondjuk a szív- és érrendszeren nincs olyan terhelés, tök jó. És akkor cserében mondjuk vannak olyan kockázatai, hogyha nagyon sokat viszünk be, meg mondjuk nem jól toleráljuk, hogy mondjuk a tápcsatornát meg nem úgy adagoljuk, ahogy az elő van írva, akkor a tápcsatorna szinte teljesen meg tud állni. Tehát lehetnek, minden gyógyszernek megvannak a kockázata. És a kérdés az, hogy a mérlegünk az pozitív, tehát többet nyerünk-e azzal, hogy beadjuk a gyógyszert, mint amennyit mondjuk veszíthetünk vele. Hogyha 50 kiló a feleslegünk, akkor többet nyerünk, mert az akkor a kockázat. Hogyha 10 kiló a feleslegünk, és jól akarunk kinézni a strandon, akkor egy tök felesleges kockázat, mert a nyereség oldalon nincsen semmi, csak az, hogy Instagramon jobban fogunk kinézni.
4: Nem
6: és
4: kevés azért, amit jó, mondasz, nem kevés.
6: Oké, de mondjuk az egészségünk szempontjából karcsú.
4: Na várjál, de még bocsánat, ide egy kérdés ezekkel a beszúros cuccokkal kapcsolatosan. Azt túl lehet adagolni?
6: Minden túl lehet adagolni, a vizet is túl lehet
4: de
6: adagolni.
4: De ha normálisan használom, tehát abban az ütemben, ahogy az orvos, jó esetben orvos írja, vagy ha nem orvos, hanem a használati útmutatóban van, az akkor is okozhat mondjuk bélmegállást?
6: Hát, hogyha úgy alkalmazzuk, ahogy azt az orvos javasolja, jó esetben, és elmondja, hogy kell ezt felépíteni, meg elolvassuk mellé a beteg tájékoztatót, hogy egyébként ez hogy néz ki ez a kezelés, akkor nem. Tehát azok úgy vannak kitalálva, hogy biztonságosak legyenek. A probléma azzal van, hogy ez mondjuk az orvosnak nincs ideje elmagyarázni, a gyógyszerésznek sincs kapacitása elmagyarázni, ráírják a dobozra, hogy hány milligram, a beteg mondjuk egy hétig ennyi, vagy egy hónapig ennyi, utána annyi, tehát ezt általában egy ilyen növekvő ívben szokták fölépíteni, pont azért, hogy nézzék, hogy mikor jó a hatás, és mikor nincsenek még mellékhatások, amit a beteg tapasztal, és hogyha ezt valamiért figyelmen kívül hagyja a beteg, rossz adagolással kezdi el csinálni, akkor megvan ennek a kockázata, hogy hirtelen beszúrja mondjuk azt a dózist, ami mondjuk így a végső cél lenne kezdésnek, akkor az nyilván emeli a kockázatokat.
7: Többet fogyjak, még többet. Ha nincsen egyéni érzékenység, akkor mondjuk lehet választani, hogy melyik az előnyösebb, az ibuprofen vagy az a paracetamol. Tehát melyiket ajánlod inkább? Mert hogy egyébként imádjuk a fájdalomcsillapítókat.
6: Ez annyira egyéni, hogy ebben nem tudok így állást foglalni. Tehát, hogy minden ember más és más, és olyan szempontból is, hogy mi az, amiben mi hiszünk. Tehát azért annak elég nagy ereje van, hogy mi miben hiszünk. Ezt onnan lehet mondjuk látni, hogy ugyanaz a hatóanyag ugyanabban a mennyiségben van benne két gyógyszerben, és azt mondják, hogy az egyik szar, a másik meg a csoda. És semmi nem különbözik, csak a gyártó, de a segédanyagok minden megegyezik a két termékben, és mégis azt mondják, hogy az egyik nem használt. Tehát azért az emberi elmének ilyen szempontból nagy ereje van, úgyhogy így külön hatóanyagok között nem tudom azt mondani, hogy ez jobb vagy az jobb.
5: Én ilyen B-vitamin komplexeket szoktam szedni, ilyen stressz komplex, meg ilyesmi, és többen írnak amúgy azt, hogy ezt ők is nagyon szeretik, és van benne B6, B12, ez meg az, viszont hogy a B6 vitaminnál van egy ilyen felső határ, ami egészségesnek számít, és azt írják több helyen az interneten, hogy egy bizonyos adag felett hosszú távú szedésnél ez idegrendszeri károsodást okozhat. Erről te tudsz valamit?
6: Megmondom őszintén, erről, hogy valaki mondjuk B-vitamin túladagolás miatt tehát nem ez a gyakori, hogy igen, tehát nem ez a leggyakoribb oka az idegrendszeri problémáknak, hogy valaki túltolta volna mondjuk a B-vitaminokat. Nyilván, tehát azok a napi ajánlott értékek, amik rá vannak írva, azok nem véletlenül vannak ráírva, semmit se szedjünk úgy, hogy a napi ajánlott dózis 10 meg 20-szorosan, mert egyébként vitaminokat is túl lehet adagolni, tényleg a csapvizet is túl lehet adagolni, tehát lehet annyi vizet inni, hogy fölhigítjuk a szervezetünket annyira, hogy tényleg fölborul az ionháztartás. Tehát mindig azt szoktam, hogy ha elég hülyék vagyunk, akkor mindenbe bele lehet pusztulni, csak
5: én ne ez legyen magam. A cél. Jó, hát meg tudom ezt
8: csinálni. Igen, a pusztulást is, meg a hülyeséget.
5: Egy doboz.
8: Egy őszinte kérdés Zolitól, ha csíp a lyukam, mit kenjek rá?
6: Ezt mi... Atya úristen...
5: Erre
6: ez Zsozé, nem, igen, de hogy ez egyébként egy klasszikus, ezt Zsozé atyának tették fel egy live-ba ezt a kérdést, és amikor én is néha csináltam TikTok live-okat így kérdésekre válaszolva, akkor nekem is bedobták, hogy csíp a lyukam. Hát most
5: hogyha... Hát ne ugra Normon, nem?
6: Egyébként igen, az mehet rá nyugodtan, de vazelinnal is egyébként egy picit úgy le lehet zárni.
5: Zsertizsír? Az egy jó alternatíva?
6: Istenem, igen, vaj, olívaolaj, igen, egy kis sütőpor, és akkor utána mászni fog kijönni a végén.
8: Na, rengeteg kérdésünk van, de mi az, ami nálad veri ki a biztosítékot, és nagyon sokat találkozol vele, akár életkori sajátosságnak is fölfoghatóan, tehát mi az, amit mi 50 pluszosok erőtetünk, hogy bezzeg gyerekkoromban volt az miért nincs, és mi az, ami ilyen a fiatalabb korosztálynál rohadt nagy tévedésben vannak vele?
6: Hát mondjuk a fiatalabb korosztály talán így a peptidek, tehát azok a kísérleti hatóanyagok, amik mögött még nincsen ott a study, hogy ez tényleg biztonságos, tényleg hatásos, és tényleg egy megbízható forrásból származik. Tehát emberek az interneten olyan termékeket promóznak, amikre rá van írva, hogy nem emberi használatra, és kutatási céllal. Most ezek a peptidek ugye egyébként hőérzékeny molekulák, ez megérkezik Kínából, ezt berakják egy Foxpost automatába, süti egy 2-3 napig a tűző nap, biztos nagyon biztonságos, tehát senki nem tudja, hogy mi van benne, hogy honnan származik pontosan, és azt sem tudjuk, még az orvos, aki mondjuk egy kutatás során beadja, még ő se tudja, hogy mit okoz. Tehát ha valóban az van benne, amit ígérnek, nagyon kétlem, mert egyébként ezek drága hatóanyagok, és a töredékáron lehet megvenni így ilyen okos emberektől. Tehát, hogyha valóban az van benne, sem én nem tudom megmondani, hogy mit fog okozni a szervezettel, se az orvos, aki ezt egyébként mondjuk egy kutatás során beadja, mert még vizsgálják. És a kedvencem egy ilyen nagyon elmés úriembertől, aki ezeket a termékeket forgalmazza, hogy azt mondta, hogy ő még nem látott olyan kutatást, hogy ez káros. Hát nyilván ember, hát nyilván nem láttál, most csinálják, igen. Most készül, hogy igen, egyébként, hogyha 2 évig ezt szúrod magadba, akkor nem tudom, lerohad a lábad. Most sarkítok, de hogy
8: de
6: még nem terült ki.
8: Igen.
6: De ő még nem látott, szóval ez biztonságos. Hát nagyszerű érvelés.
8: Az mire jó, ez a peptidek?
6: Mindenre, bármire, akármire. Ugye peptidekből, ugye ezek rövid, aminosabb láncok, és igazából mindenre, tehát a GLP-1 analógok is ilyen peptid típusú molekulák, tehát önmagában nem azzal van probléma, hogy valami peptid típusú, hanem azzal, hogy valaki az ezt legyártja Kínában, ellenőrizetlen forrásból megjön, és ezt emberek a saját testükbe beleszúrják, és azt gondolják, hogy ezzel ők valamit elérnek, vagy hogy ez nem fog egyszer csak visszaütni.
7: Akkor hogy privátkodjak egy kicsit.
6: Alvászavar? Hát mi... Ugye itt általában az a kérdés, hogy mi a probléma, tehát, hogy az elalvás nem megy, vagy mondjuk az éjszakai felébredés
7: éjszakai
6: a probléma.
7: Éjszakai felébredés az a probléma. Elalvás, az megy.
6: Az megy. Hát, stressz, csökkentés.
7: Köszik.
5: De most a kúpokról beszéltünk, ugye?
8: Igen, nagy esetleg, kúpról.
7: Mit hova dugjak?
5: Nincs esetleg olyasmi, ami mondjuk, tudod, így egyenlő az, amit a hókon vágnál.

0: ebbe a fülbe, kenyérre, vietnámi balsam. Tudtam,
1: jó illata van.
0: Tudtam.
2: Na, jó illata van, igen. Most erre azt tudom mondani, hogy ami mindenre jó, az általában semmire sem. Ugyanilyen az aloe vera, hogy minden formában lehet alkalmazni, lehet, csak nem biztos, hogy érdemes.
0: Jó, oké, köszönjük szépen. Hát,
1: én nem vagyok elégedett, te elégedett vagy?
0: Én meg vagyok. Én amiket én szedek, azt aláírta a
2: dokumentet. Nem azt mondtam, amit hallani szerettél volna?
1: Hát azt hittem, hogy az lesz, hogy elmondod, hogy akkor pontosan mennyi frontint vegyek be a Dedalonra, mielőtt a Nurofennel lekísérlem, és akkor holnapra sokkal több lesz a hajam, vagy ilyesmi. Tehát én ebben bíztam, hogy lesznek ilyen csalókódok.
2: Konkrét adagolást azt mindig személyesen beszéljük.
1: Ilyen billentyű kombináció.
0: Jó, tehát a hírek alatt még ezt tudod folytatni.
1: Jó, akkor hozom a kis jegyzetfüzetemet.
0: Gyógyszerész úr dr. Pető Botondot így találjátok meg a neten, sok-sok edukáló tartalommal. Lehet ott tőled kérdezgetni? Szoktak? Vagy inkább nem válaszolsz?
2: Jó, kérdések nem. Minősége igen. Befolyásolja.
0: Soja a válaszok minőségét. Köszönjük szépen még
2: köszönöm.
0: Egyszer. Köszönöm. 9 óra van, jövünk vissza mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
6: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
7: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
8: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
3: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért! Dati.

0: PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Várólista nélküli gasztroenterológiai szakorvosi vizsgálat Gyöngyösön. Dr. Szarka Boldizsár gasztroenterológus várja a pacienseit. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
6: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
7: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz, márka független kárrendezési centrum, akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
8: Ha-hó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan Rigó Esti Fészár, professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Fotózás, szalagavató, évvégi rendezvény, bál, őszi-téli esküvő, prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a Fészárt smink @gmail.com címen.
9: MR-vizsgálat Gyöngyösön gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
4: Ébredjen Balázsi!

0: és 2 között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 100,4 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál.
0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a borbély. Salgótarjánban folytatódik csütörtökön a kormányhivatal állásbőrze sorozata. Jönnek a részletek. A következő tanévtől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképzőiskola, valamint a Borbély Lajos technikum, szakképzőiskola és kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a salgótarjáni sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a Borbély összeolvadásával létrejövő intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptember. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképzőiskola nevet fogja viselni. A szakképzési centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a borbély. Fekete Zsoltné, a borbély igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Salgótarjánban folytatódik a Nógrád megyei kormányhivatal őszi állásbőrze sorozata. Az érdeklődőket csütörtökön reggel 9-től délig várják a városi sportcsarnokban. Az eseményen a térség számos munkáltatója képviselteti magát. A rendezvényen megjelenő foglalkoztatók közel 180 fő jelentkezését várják megyén belül, illetve közel 600 főt megyén kívüli munkavégzési helyeken. A kiállítók a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára is biztosítanak elhelyezkedési lehetőségeket. Többek között betanított összeszerelői és rehabilitációs állások formájában, valamint részmunkaidős foglalkoztatási formák is megjelennek a kínálatban. Jótékonysági ruhaosztást tart csütörtökön délelőtt a Szent Lázár Lovagrend a szervezet salgótarjáni Meredek út 25 szám alatti raktárhelyiségében. A Lovagrendtől holnap reggel 9:30 és 12 óra között gyermek és felnőtt ruhaneműhöz, lábbelihez, illetve különféle háztartási eszközökhöz juthatnak az arra rászorulók. A Szent Lázár Lovagrend ezúttal is azt kéri a 100,4 Rádió 1 hallgatóitól, hogy amennyiben módjukban áll a lehetőségről, értesítsék a környezet élő, nehezebb sorsú embertársaikat. Időjárás. Változóan felhős lesz az ég ma Nógrád megye térségében, többfelé a szél is felerősödhet. A maximum hőmérséklet 14-15 fok körül alakul. Csütörtökön is napos és felhős időszakok válthatják egymást, több napsütésre a délutáni órákban mutatkozik esély. Reggelre 0-5 fokig hűlhet a levegő, később 16 fok várható. Pénteken a napsütésé lehet a főszerep az előrejelzések szerint. Csapadékra nincs kilátás, hajnalban fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, napközben 14 fokig emelkedhet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na? Melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB Balázs! folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Na kérem szépen, még néhány információt kiszedtünk magunknak a gyógyszerész úrtól, 9 óra múlt 10 percen. Nagyon-nagyon szerettétek a témát. Például itt van egy, ha nálunk lenne ilyen gyógyszerész, naponta járnék és szemenként venném a C-vitamint. Szerintem nő írta.
4: Minden nem lehet tudni. Különbennék.
5: Nem, úgy kell bemenni, hogy mindig egy pohár vízzel várjon téged, és csak kiveszel a kis C-vitamint, és ott a szemel áttárba lesz.
4: Ő vajon ügyeletes Vatikában dolgozik, tudod, én éjjel-nappali ügyeletesben lehetne.
5: Figyelj, lenne egy komolyabb kellemetlen probléma, lehet, hogy inkább ott megvárná, hogy megdögöljek, mint hogy elmondjam neki. De úgy hinnem, hogy van egy, na mindegy, nem, szép
4: hát
5: napot kívánok.
4: Tulajdonképpen nincs akkora probléma.
5: Igen, ez a furunkulus. Ez,
4: hagyjuk is.
3: Ez jó, nagyon... de egyébként meg jót csinálodok, én bírom ezt, hogy egy kicsit bírom. Próbál hát segíteni.
5: Figyelj, meg mindent látott már srácok, ne legyetek szégyelősek az orvosokkal szemben, mert ők tényleg mindent láttak már. És hogy elmondta, ő is kapott már durva képeket alfelekről és mindenhonnan, szóval hogy nem gáz.
3: Jó, én értem ezt, mindent látok. Egyszer elmeséltem adásba, de szerintem ez már nagyon-nagyon régen volt, amikor kipróbáltam azt, hogy akkor én elmegyek a közgyógyellátásba, és kivizsgáltatom magam. Tudod, vannak ilyen nagy menedzser szűrések, amikor beadod a lóvét, bemész egy helyre, és mindent megcsinálok. Én egyszer kipróbáltam adásban azt, hogy akkor ez legyen ebből az, hogy én szépen végigjárom az utat. Az, hogy ez egy évig tartott, az egy dolog. De amikor bementem a prostata vizsgálatra,
4: és csattant a gumikesztyű?
3: Az is tök normális, mert aztnak csattania kell. De egy 2x2-es kis szobában voltunk, a doktor úr és én, ez még idáig oké, a sarokban pedig ült nekem szembe a ranka, és a doktor úr mondta, hogy akkor Ferenc tolja le az alsót, és legyen kedves ide támaszkodni az asztalra, ez így működik, nincs baj, de hogy az én seggem, az pont a ranka irányába nézett, és a ranka pedig a monitor fölött átnézve elkezdte gépelni, hogy 52 éves kifejlett testalkatú férfi, akkor azért ott nyeltem egyet.
5: Ez tehát, nem kifejlett, csak simán fejlett.
3: Fejlett, vagy túlfejlett, akkor túlfejlett. Ez most mindegy, ne ebbe akadj meg, érted?
5: Az igazság, hogy szerintem a ranka, ő az echo. Tehát az a, neki ez a dolga, hogy, hogy be, jó, hangzása kiváló, üreges test, rendben van.
3: És tehát Aranka messziről bekiabál, és ez a vizsgálat.
5: Aranka
3: része.
5: Lehet, hogy legnagyobb mértékben ignorálja azt, amit lát szerintem. Annyi, hogy amikor hazamegy, akkor rá sem bír nézni már a többiekre. De,
3: na,
5: de
3: csak arra, igen. Hogy ne legyél szégyellős, meg a doktor mindent látott, tehát a doktor oké, hogy mindent lát, de Arankának miért kell ezt még végignéznie?
4: De teszem hozzá, hogy magánellátásban is, hogy rakáspénzért is ugyanez van. Tehát, hogy ott nem, is van egy Aranka.
3: Én voltam magánellátásban, azóta évek óta odajárok, valahogy nem ugyanez van.
4: Nem ez a vibe.
3: Legalább, tehát legalább ott vettek egy 5000 forintos zuhanyfüggönyt, amit a doktor úr ízlésesen és kellő alázata behúz maga után, tehát kettesben maradunk, érted? A doktor úr keze és az én fenekem. Így vagyunk kettesben. Aranka a függöny mögött van. Na most ez nem volt ott, ahol először mentem.
5: Én nem, hogy free Aranka típusú ember vagyok. Tehát Arankának nem a függöny mögött van a helye, Aranka legyen ott, ahol ő akar lenni.
4: Akkor van igazán gond, hogyha a doki mind a két keze a válladon van.
3: Egyébként üzenik. Igen, ugye a klasszikus mondás. Jó, szóval, hogy ebben azért van egy ilyen, de egyébként tényleg nem kell szégyelősnek lenni, meg kérdezzetek, az mindig segít. Na, akkor ez a téma lezárva, és itt van egy indiai influencer, ha már ilyen influencer napunk van, egyszer csak kitalálta, hogy hát van egy ünnep, egy indiai ünnep, a Diwali ünnep, amikor ajándékozni szoktunk.
5: Ez az, amikor a szomszédom, aki indiai, gyertyamécseseket helyezett el
3: de jó.
5: Mi az a lépcsőházban, majd fejtve a figyelmet, hogy szerintem nem biztonságos, hogyha 40 darab te a mécses le van téve égő állapotban egy olyan helyre, ahol az emberek jönnek benne gyalogosan, és mondta, hogy hát ezt majd ő dönti el.
4: És nagyon megsértőd.
3: Igen, náluk ilyen egy ünnep. Na, szóval az influencerünk a telefonszámát és a lakcímét is közzétette a közösségi médiában, gondolván, hogy ez egy ilyen milyen jó móka lesz, hogy meg kell adni a csomagkiszállítónak tudod a telefonszámot, és az övét akkor adják meg, és jön a Diwali ünnep, úgyhogy legyenek kedvesek az ő követői, rajongói ajándékokat küldeni neki.
4: Nem mondott, felhívta őket arra, hogy akkor bármit lehet igen. Nekem küldeni, örülni fogok neki.
5: Na, mennyi széklet érkezett az első kérdésem?
3: Egyébként megdöbbentően kevés, nem az vitte el a pálmát, hanem méregdrága televíziók, hűtőszekrények, mosógépek és okos telefonok. Az egyik tévé az több mint 500 000 forintba került, ugyanis utánvétes rendeléssel küldték ki az ajándékokat.
4: Mekkora zsadik.
3: Az influencer csávónak, aki ott állt az első csomagnál, hogy na, a rajongóim, kedves egészségedre, a rajongóim, azok igen, nézd meg, egy hűtőszekrény érkezett, ám de ekkor mondta izé a kiszállító csávó, hogy itt tessék aláírni, és akkor legyen kedves ideadni a 240 ezer forintot, mert hogy után vétel küldték neki az összes ajándékot.
4: Ezt neki nem kötelessége ilyenkor átvenni, hát ez... Azért hülyeség, mert hogyha én azt mondom, hogy oké, rendben, de én ezért nem akarok fizetni, akkor ezt utána visszaviszik.
3: Hát
4: nem?
3: Csak mondom neked a hülyeséget, hogy lehet, hogy ez így van, de képzeld el, hogy naponta 40-50 ilyen csomag érkezett neki, ahol mindig fölhívták, hogy akkor érkezünk a következő csomaggal, mindig bekopogtattak, mindig fölcipelték a tévét, meg a mosógépet, meg a hűtőgépet, sőt egy ECB munkagépet és katonai harckocsit is rendeltek neki, hogy nyilván azt nem szállították le. Tehát a harckocsit nem szállították le. Szóval az egész napod egy ilyen nyomorrá változott, mert állandóan jött a izé, a GLS, vagy a nem tudom melyik, nem automatákba helyezték el, mert ezek nagyméretű termékek, hanem folyamatosan bekopogtattak vele, és folyamatosan zaklattak.
4: Ő megfizetett, mint a katona. Hát, ebbe a díjvaliba egy kicsikét belerecsent, ezek szerint igen, anyagilag.
3: Igen, nem fizetett egyébként, csak hát egy csomó termék jött, amit ő soha nem rendelt meg.
4: Például a harckocsit.
3: Például ugye harckocsit is, okostelefontól kezdve minden, és ezekre nem volt szüksége, meg gondolom én, hogy pénze se volt rá, hogy ezeket kifizesse.
4: Milyen ilyen díjvális ajándéknak örülnétek, ami még így...
5: Azt nem díjvalinak, hanem deválénak.
3: Deválé.
5: Deválé van, és én mindennek örülök, ami miniló.
3: Tehát, hogy, nem akarod igen, nagyon igen. behatárolni, de igen. gyakorlatilag minden, ugye?
5: Igen, igen, ami nem póni, tehát ezt még egyszer szeretném mondani, tehát térdigérő, miniló, kis testalkat, arányos végtagok.
4: Éljem? Feltétlenül?
5: Hát, aki egy döglött minilóat hoz, annak nem komoly következője
4: lehet, lesz. Az a telepotban lehet, hogy kolbászban megküldik, nem?
5: Nem, Júli, nem, ez nem a vekerletelep. Itt, ott itt ez nem eszünk. Divat, itt rendes, élő, szeretetteljes állatokat kell.
4: Én szerintem úgy, hogy nem volt soha alkalom. De azért szoktam kapni ajándékot, de hát várjál, minek örülni.
5: Az a rengeteg rajz és képeslap, amit kaptál például a múltkor a kitelepülésen, a smafu?
4: Ja, hát igazad van. Egyébként ilyen tekintetben minket elkényeztetnek az összes kitelepülésen, folyamatosan kapunk édességeket, süteményeket, kajákat, rajzokat.
3: Jó, melyik az az ajándék, aminek még ha fizetned is kéne érte, de nagyon nem, örülnél.
4: Nem, állj. Tehát, hogy ha valamit nem kérek, nem és nekem egy fizetnem kell,
3: akkor
4: megveszem magamnak.
5: Nem értek egyet amúgy, mert van olyan, hogy nem tudod, hogy vágysz rá, de már ott áll vele egy futár az ajtóba, és akkor azt mondod, hogy
3: na hát, végül pont ez is volt benne az agyamban.
4: Ilyen nincs, de ha a műszaki cikket küldtök...
3: Mit kell, Júli?
4: Új telefon.
5: Ez ennyi most tört be. Tarhálás. Pókálós lett.
4: E-bookot, és esetleg ilyesmiket, azokat nagy, nagy szeretettel fogadom.
5: Szerintem figyelj, én azt mondom, hogyha valaki küldene például egy olyan konyhagépet, tudod, ami ilyen dagaszt, meg rózsaszín, vagy tudod, még ezen kívül még...
3: Az neked tehát, nincsen? Azt,
5: annak szerintem te örülnél, mert múltkor, amikor én vettem magamnak egyet pénzért, akkor azt mondta, hogy izé, hát az őt is érdekli.
4: Igen, de aztán elhalt ez a...
3: Igen, mert az
4: nem beszéltünk
3: erről. Plusz nem ő főz otthon, hanem a férje. Úgyhogy abszolút érdektelen meg egy rózsaszínnel, amiről szerintem szarul nézek.
4: Ó,
3: ki.
4: Nagyon jó.
3: Na itt van például Laci, aki ugye rá van gyújulva az új kinyithatós iPhone-ra.
5: Ez így van, Laci?
3: Jövő év januárig lehetetlen megvenni. Tehát aki már akart, az ugye megvette, előjegyezte, nem tudod megvenni. Ő például, ha most itt valaki becsöngetne vele, hogy én vagyok a futár, és ezt Laci neked valaki megrendelte, akkor valószínűleg még ki is fizetné.
5: És képzeld, Laci, 23-án fogják bemutatni, és hívtak engem arra a rendezvényre.
4: Ne, és te kapsz?
5: Na?
4: Jó esély van rá?
5: Na, Laci?
4: Mit adsz érte?
3: Na, Laci?
5: Becsicskulsz, Laci?
3: Azt is mondja, hogy
5: becsicskulok.
4: Neked van olyan?
3: Elérhetetlen dolgok, amit ha kijönne, hát most az új nemzetközi autószalonban bemutatták az új Alfa Romeo-t.
4: Láttam.
3: És hát gyerekek, az, na, tudom, meg se kezd írni az SMS-t, mert oda megyek, ezt a kezedre csapok, ne legyél hülye, kedves hallgató, azon része, aki erre lecsapott volna, és figyelj, hát egy gyakorlatilag műtárgy koncepció autó, tehát valószínűleg ilyen formában nem lesz belőle soha semmi, de hogy azért én mondjuk föláldoználak téged.
4: Igen?
5: Nagyon sokat gondolkoztál ezen.
3: Igen, ki legyen az, akit be tudok dobni
4: ebbe. Ha lehet ezért egy új Alfa Romeo.
3: Ebbe a dologba.
4: Tegyük meg, amit
3: meg kell. És az egy olyan dolog, ami valószínűleg ilyen formában nem lesz kapható, mert a koncepcióautóknak mindig ez a sorsa, hogy bemutatják, hú de szép, hú de jó, hú de tökéletes, és aztán általában csinálnak belőle valamit.
5: Feri, én megnéztem azt ezt a kocsit, erre még a nyestek sem mennek.
3: Hát, mert nem mernek.
5: Fihet,
3: mert a tudod, mit csinálnak a nyestek? Így megállnak előtt, és azt mondják, hogy ezt a csodát.
5: Nincs rajta olyan pici antenna, aminek örülnének a kis fenekek.
3: Igen, nem tudja oda dörzsölni a fenekét, már nem úgy vannak benne.
5: Azt mondtam, ez Feri, nem kell ez neked.
3: Na, arra például ott azt mondanám, hogy igen.
4: Utazással lehetne engem még egyébként nagyon.
3: Igen?
4: Nagyon
3: hova mennél?
4: Patagóniába.
5: Hát oda könnyű eljutni, nem?
3: Igen, repülőjegyet kell venni, Júli, ez megoldható.
4: Intézenek el nekem mindent. Csak rakják le egy
3: ilyen kevés, kérése van.
4: Mondják azt, hogy menjek. És akkor mi megyek? Nagyon szépen. Na,
5: figyelj, én elintézenek a Patagóniát, nem biztos, hogy ott lesz, ahol számítottál rá, lehet, hogy Kisvárda is Nyírbátok között lesz Patagónia, de megoldom. Legyen így.
4: Ott van az ember,
3: az influencer. És ott nézd meg, itt van, Zsül előkereste a képet, az indiai csávó áll, a biztos, hogy indiai, mert nézzétek meg fölötte a villanyvezetéket, ott csak úgy
5: ez
3: kötnek.
5: Ez már a geogeszter tudásod.
3: Igen, de csak ott kötnek így villanyoszlopokra vezetékeket, és mellette gyakorlatilag három raklapnyi föltornyozott mosógéptől elkezdve, hát minden van.
4: Ajó, mi lesz a sorsa? Ezeket most eladományozza, vagy eladja?
3: Nem veszi, mert ő nem fizet, Juli, ő nem fizette ezeket ki.
4: Világos, de ezek most akkor állnak nála lent az udvarban, és majd várják, hogy visszavigye.
3: Igen, hát ő csak akkor tudná ezt használni, hogyha kifizetné, de ennyi pénze nincs. Tehát pont ez volt a sztoriban a lényeg, ugye, hogy ő ezt úgy kapta meg.
5: Ez egy bibliai helyzet,
3: nem amúgy. Nem küldik neki.
5: Látod, a Biblia, ez egyszerűen
3: mit,
5: az, hogy...
3: Mit mond a Biblia
5: hát,
3: ebből?
5: Hát, hogy a mohóságot ugye... Azt ugye majd most meg fogják jutalmazni ilyesfajta cselekedetekkel.
4: De rendes ajándékot nem is kapott.
3: Nem.
4: Tehát olyat, amiért nem kellett volna.
3: Hát lehet, hogy kapott, de a sztori szempontjából gyakorlatilag érdektelen. Ha most a hallgatók azt mondanák, hogy az ő jó szívük küldett ajándékot nekünk ide a rádióba, akkor kedves hallgató, mi lenne az? Tehát mi az, amit te most jó szívvel tudnál küldeni Julinak, Eszternek, Balázsnak, Sűrnek?
5: Már sok minden felajánlott a üzenetben, de mindegyik elemes, és szerintem már vannak ilyenje.
3: Több is jó, de abból soha nem elég.
5: De én nem tudom.
4: Mi van otthon készletem, amit így be lehetne dobni?
3: Igen, amit szívesen adna a hallgató nekünk, de ezt most a hallgatók írják meg, hogy az neki igazából nem fájna, nem kerülne sokba, lehet, hogy van is otthon, vagy éppen az van a munkahelyén, és tud egyet csóreszelni, ne csináljátok ilyet, mert nagyon csúnya, de mi biztos, hogy örülnénk neki, akár személyre szabottan is megírhatjátok.
5: Én a fogyasztóból bármit adok nektek.
3: Hallgatók.
5: Az van, hogy a fogyasztóból gyakorlatilag
3: egy... De három éve belefagyott dolgok
5: nem, azon gondolkodom, hogy hát van benne olyan, ami beköltözéskor került bele, csirkefarhát, 9 év. A 9 éves csirkefarhát, az például még minősül valamiféle ajándéknak?
3: Persze.
4: Figyelj, behozod, és csinálunk belőle egy jó levest.
5: De 9 éves sem még jó?
4: Semmi baja nincsen.
5: Nincsenek semmi baja.
4: Hát megmondod róla, hogy 9 éves. De hogy? Beteszed a levesbe, megfőzöd, azt viszont.
5: Majd megszámoljuk az ívgyűrűket rajta.
3: Macskát nem eszi meg?
5: Nem.
3: Már az semmi.
5: Nem. Macskának amúgy is most nehéz élete van, mert kiderült, hogy fogkövei vannak.
3: Ó, szegény.
5: Fogkő eltávolításra kell vinnem a macskát.
3: Na, van egy WC dugulás elhárítási kuponunk. Uh-huh. Valakit érdekel?
5: Nekem küldik...
3: Van baj?
5: Hát nincs.
3: Nincs baj. Jó.
4: Nincs. De az mindig jól jöhet. Egyébként egy jó dugulás elhárítás azért az aranyat ér. Nem,
5: tudjuk,
4: nem.
5: Júli, tudjuk. Nekem ami nagyon tetszik, hogy nekem a rakamazi autómentős, a gumist...
3: Szívesen vennénk. 10-16 Budapest Hegyalja út 7-13 Rádió 1 Balázsik. Csak mondom,
5: ide hogy jönnek a kandúrok.
4: Tető nélküli műanyag doboz, van belőle rengeteg, azt tudnál küldeni. Házi pálinkát nagyon sokan ajánlják. Fényképes bögrét mindenkinek.
3: Egy kocsi tehéntrágyát, mert az zavarja a szomszédot, bennünket meg nem. Hát eddig nem nagyon volt olyan, aminek nagyon-nagyon örültünk volna. Mert én azt
5: kértem... Nagyon sokfajta rostot ajánlottak fel.
4: 10-10 használt motorolajat, az mindenre jó. Jézusom, ezek már itt.
3: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk magas polcon a hallgatóknál.
5: Nem.
3: Ugye, viszont, tehát azok, akik akartak már hozni nekünk ajándékot, azok hoztak a kitelepülésre, nagyon
5: de
3: kedvesen.
5: De nézd, van a jó dolog, például írják, hogy ipari alpinista szolgáltatás, ami azért jó, mert nincs semmi, amire felmászhatnál nálam, de akkor így lehetne az, hogy fekszem a kanapén, te meg a plafonon vagy.
4: Esküvői meghívót is meg
3: csak nálam néznéd, bár. Mit? Uh-huh. Csak néznéd.
4: Képzeld el, ha meghívnának titeket, meghívnak titeket,
3: nem.
4: Egy...
3: nem. Nem. Okay, jó, mit keresnék egy vadidegen ember esküvőjén? Azt is miattad, jó? Úgyhogy ez légy szíves, ne kend rá. Mit keresel? Ott figyelj, számtalant kaptunk, rengeteget, esküvőre, születésnapra, ilyen bulira, olyan bulira, hogy nekünk azok a hallgatók, akik bennünket testvérükként szeretnek, vagy barátjukként imádnak, mi ismerősek vagyunk, de te egy tök vadidegen társaságba állsz ott.
4: De jó a buli, és okay. kettő darab
3: kedves
4: pálinka,
3: hallgatók,
4: kettő darab pálinka után
5: ki a műfé, akkor elmegyünk.
3: Zárom is a beszélgetést, az összes ilyen meghívót akkor legyetek kedvesek. Julénak címezzétek, nagyon nagy szeretettel várja ezeket, és eleget is tesz az összes ilyen meghívásnak, jó?
5: Igen, nagyon szeretném, hogyha valaki felajánl egy macskafogkő eltávolítást manuális módon.
4: Gyors kötöző és szigetelőszalag. Könyvet adnék, online edzésterv.
3: Na, de a normálisokat próbáljuk már megkiszedni.
5: Nincsen normálisok, srácok.
3: Ingyenes háztakarítás, kit érdekel?
5: Engem érdekel, csak ahhoz először rendet kell rakjak.
3: De, úristen, te is ez vagy, aki a takarítónő előtt rendet rak?
5: Hát nem vagyok egy állat.
3: Hogy akárkit beengedjek.
5: Hogy beengedjek valakit a kuplerájba. Most csináltam tegnap este, 7 és 9 között.
4: Kezdődő pikkely sömörre van fényterápiára, fényterápia 20 alkalmas bérletem. Odaadom nektek szívesen.
3: Na tessék. Jó, akkor csak van szív a hallgatókban. Jó van, köszönjük szépen. Tehát ha buli meghívás van, akkor azt legyetek kedvesek Julinak, címezzétek.
5: Van két köbméter sóder is, csak mondom neked, Feri, ha most ajándékra vágysz. Úristen, itt van, látod, itt van egy bumbum fagyit Eszternek. A bumbum fagyi, emlékeztél rá, de
3: nem.
5: Cuki, vagy
3: mi az a bumbum fagyi?
5: A bumbum fagyi, az a fagyi, az a Juci nevű barátnak volt a kedvenc, és rájöttem, hogy tényleg az a legjobb fagy a világon, hogy egy a nyele egy rágórúd.
4: Az is piros volt.
5: És piros rózsaszín. Volt, vagy kék. Most már volt bele kék és a piros is. És akkor, vagy maga a rúd az igen. És akkor az a lényeg, hogy egy ilyen rágó ízű cukor bevonat volt rajta. Ott van, tessék, piros a fagyi, kék
4: emlékszem
5: a rúd.
4: Már, igen.
5: És ha beleadtál, egy megmagyarázhatatlan eper íze volt.
3: Mondjuk ez ami, úgy is néz ki, van, mint ami
5: figyelj,
3: megmagyarázhatatlan.
5: Ez a legfinomabb jégkrém.
3: Várjál már, bocsánat, a pálcikája az miből van?
5: Rágó.
3: Az rágó?
4: Igen.
5: És le kell róla venni papírt, és akkor ott a rágó benne.
3: Előbb nyalsz, aztán nincs
5: rágsz. Sehol
4: de,
5: nincs.
4: De ez már egy ilyen 30 éves találmány, nem?
5: De képzeljétek, hogy egy ideig árulták Pesten néhány helyen, például a Praktikerbe a pénztár mellett, teljesen random.
3: Igen. Megmagyarázhatatlan.
5: Teljesen random, maradom, hogy ezt miért? Nézte, de ez egy példás munkatárs volt, és az eltűnt, és most már sehol nem látom.
4: Na,
5: hát szóval valaki lát valahol egy, csak egy képet, tegeljetek be rajta, ha látjátok valahol, mert a legfinomabb jégkrém az egész világon.
3: Na jó van, akkor köszönjük szépen a ajánlásokat, címet mondtam. Julinak a meghívók jöhetnek e-mailben is, postán is, személyesen is, és minden ilyen bulit elvállal. 9:50 van, jövünk vissza a hírek után.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
7: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
8: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi JUSZ káruházban, vagy online a jusz.hu-n. JUSZ, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hunyavel szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és 1 Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk 1 normál hotdoggal.
16: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
15: Mondtam.
16: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
15: Fresh Body sosem hibázik.
16: Akkor veszünk mi is egyet?
15: Úgy érted, még egyet?
16: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
17: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
18: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
19: Hajnó.
20: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
21: Reklámot hallottak.
22: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Salgótarján legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a salgótarjáni Gagarin sportudvara. Megkezdte működését a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Jönnek a részletek. Birtokba vehették a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhely intézménye, azaz a Gagarin megújult sportudvarát az iskola diákjai, akik hálájuk jeléül ünnepi műsort adtak kedden. Krajcsi Bálint, a megyeszékhely polgármestere köszöntőjében kifejtette, egy város nem csak az utakról, terekről, épületekről szól, hanem sokkal inkább a benne élő közösségről, melyen belül a gyermekek a legfontosabbak.
2: Köszönet azoknak, akik segítették ezt a munkát, és óriási köszönet önöknek, pedagógusoknak, akik az építkezés ideje alatt is tudták terelni a gyermekeket, most pedig át tudják nekik adni ezt a teret. És köszönet a gyermekeknek is, hiszen ők is türelemmel várták ezt, és még nagyobb köszönet azért, hogy egy ilyen gyönyörű műsorban emlékezetessé teszik ezt a napot.
1: A városvezető arról is beszélt, tisztában vannak vele, hogy sok feladat van még hátra. Ezek között említette a Petőfi Sándor tagiskola komplex felújítását, melyet az államnak küldött levelében is szorgalmazott az önkormányzat. A megjelentekhez Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, és Tőzsér Katalin, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium főigazgatója is szólt, akik egyaránt kiemelték, a Gagarin egy korszerű, biztonságos, számos sportág űzésére alkalmas sportpályával lett gazdagabb. Megkezdte működését nemrégiben a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Mint arról a központ közösségi oldalán is hírt adtak, a város önkormányzata és rendőrkapitánysága együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a Bátonyterenyei járás területén fokozottabb rendőri jelenlét biztosítható. Bátonyterenye önkormányzata a polgárőrséggel is megállapodást kötött. A rendészeti központ lakossági forró drótján több különböző esetben is bejelentést tehetnek a Bátonyterenyei járás lakói. Ezek között említik a rongálást, a közterületi rendzavarást, gyanús személy vagy jármű észlelését, de a közlekedési problémákat, az illegális hulladék elhelyezését és a visszatérő zajt vagy egyéb együttélési problémákat is. A lakossági forró drót a 0670 754 89 90-es telefonszámon érhető el. Pollenjelentés. Lecsengő szakaszában van a parlagfű pollen szezon. A növényvirágpora országosan így a nógrádi tájakon is alacsony, közepes koncentrációban van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hozzátették ugyanakkor, hogy a száraz idő visszatértével a napokban némileg emelkedhet a koncentráció, enyhe allergiás tünetek is megjelenhetnek. Azt javasolják, hogy a beltéren felhalmozódott pollent nedves takarítással és a lakástextilek kimosásával távolítsák el.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: 3:40 lesz néhány perc múlva. Remek napot töltöttünk együtt, lányok, köszönjük szépen.
2: Holnap ez még... a big nagy köszönés, hogy ilyen hangszálakkal bejött szegény.
1: Így is van, jobbulást, holnap köszönöm. Még mi jövünk, és akkor aztán majd holnap után jön Balázs, de gyorsan megnézzük, hogy miről beszélgettünk a mai reggelen. Hát Eszter nosztalgiázott, de micsoda nosztalgia volt ez, gyerekek, Ilyen. Budapest TV.
3: Ez nem a nosztalgia, az a jövő tervem. Én festettem nektek a stratégiát.
1: Így van, megalkottuk a teljes, komplett műsorfolyamot, mi magunk vagyunk benne, szerintünk nagyon jó lesz.
3: Befektetőket keresünk.
1: Tényleg, sok pénz.
3: Szerintem elég, a Balázs belefektet, amúgy, de ha nektek is van pénzetek, nekem jó.
1: Akkor az azt is, jó. Is utaljátok át, és vendégünk volt Dr. Pető Botond, gyógyszerész úr néven találjátok meg az interneten, aki arra tette fel az életét, hogy egyrészt ugye gyógyszerészként segítsen, másrészt pedig egy csomó olyan dolgot megcáfoljon, ami az emberek köztudatában benne van, úgyhogy jó sok információ következik.
3: Például, hogy csúnyák a gyógyszertárosok, vagy gyógyszerészek.
1: Igen.
3: Ez nem így van. Vannak nagyon szép gyógyszerészek is.
1: Egy a vendégünk volt.
3: Így van.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
2: Nekem hiányzik Anetka is.
3: És Anetka is hiányzik.
2: Anetka személye is.
3: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
2: Azt nekem nem is volt meg.
3: És a YouTube-on keresetek rá, óriási.
2: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
3: Csak a trash.
2: Nagyon adnám.
3: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash tévé.
1: Most képzeljétek ezt, szegény anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
3: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
1: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
2: Figyelj, igen. De édesanyád minden másnap reggel
3: egy
2: megjelenne.
3: Egy Versace bőrfecskébe.
2: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit. Mert
1: még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
3: Laci, azt csinálnál, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas. Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
1: Laci, hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele?
4: A gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
1: Jó, tehát 7:20-kor nem működik.
3: Jó. Hello? De akkor létsz, csokolom.
4: Igen.
1: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
4: Magának nincs jobb dolga?
3: Az a problémám, László, vagy hívjam, hogy Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy ez jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
4: Hát hűtővíz a teájában.
1: Hűtővíz?
4: Agyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
3: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír?
2: Én szerintem ez nagyon menne.
4: Viszlát.
3: Ennyi.
2: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet
3: nézni. Nem. Úristen, Júli, tudod mi van? Zsülle IT percek. Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban.
1: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
3: Úristen,
1: hát a gyerekek a legnagyobb Jedi benne.
3: Barista Zsüllel.
1: Így van, Zsül a mi baristánk, és megosztja ezt a irányú tapasztalatait.
3: Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, csak egy szóval mindig lehet nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
1: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmossa, megtölti vizet, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsül egyet. Jó.
3: Ja, finom. Nem finom. Finom.
2: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor.
3: Történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
5: Olyan lennék, hogy Koltai, sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, csak kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
3: Úristen, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
5: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim haladnék.
3: Meg kéne egy olyan műsor, meg az a cím, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valamivel kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom, hogy valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpufoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így
1: fölgazdva. Mert mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is, tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
3: Igen, igen, hogy, hogy az emberek megismerik a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2001 DJ Oti.
1: Hát a jó műsorságot találtál neki. Az orvoshoz menés, az nálunk neuralgikus pont. Tehát a, magát a férfiasságunkat
3: vesz. Ez a gyógyszerszedés van, nem az orvoshoz.
1: Igen,
3: menés.
1: De ahhoz, hogy gyógyszert szedj, ahhoz előbb elmész az orvoshoz, aki fölír valamit.
6: De ez is lecsapódik nálunk, tehát látjuk azt, amikor, amikor a tanácstalan apuka jön a patikába, hogy őt elküldték az orvoshoz, nem tudja, hogy miért, fölírtak neki valamit, nem tudja, hogy miért, és ki akarja váltani, nem tudja, hogy miért. És ez, ez a jelenség abszolút megfigyelhető.
3: Tagadás,
6: egyébként.
3: Tagadásban vannak.
1: Így van, mert mondom, a férfiasságunkat veszítjük el a pillanatban.
6: Ha nem tudsz róla, hogy beteg vagy nem vagy beteg.
1: Mivel mennek a legtöbben? Hogy aki nem orvoson keresztül jön hozzátok, hanem bemegy a gyógyszertárba és akar valamit kérni, ott mi a legnagyobb félreértés?
6: Talán tényleg az, hogy, hogy az antibiotikum az, az minden esetben szükséges, és ez, ez egy ilyen neuralgikus pont.
2: A videóidban ugye a legnagyobb bullshit-eket teszed helyre. Tehát, hogy jön egy információ például azzal kapcsolatosan, hogy a testépítők amellett protestálnak folyamatosan, hogy a szteroid az nem is annyira vacak. És akkor ezeket te így tulajdonképpen levezeted, hogy mit szúrsz be, egyáltalán tudod-e, hogy mi ez a szer, hogy ez hogyan hat a szervezetedre. Mik a legközkeletűbb dolgok, amiken, amiken imádunk rugózni, szedjük, istenként tiszteljük, mindenkinek ott van a polcán, de hogy egy semmit se ér.
6: Hát most ez lehet, hogy fájni fog egy-két embernek, de így az étrend kiegészítők piaca az, ami nekem egy ilyen kérdéses dolog. Igen, igen, tehát ez tényleg egy neuralgikus pont. Most itt föl is dobom azt így kereszt kérdésként, hogy tudjátok-e, hogy mi a kritérium egy étrend kiegészítővel kapcsolatban? Tehát ha én holnap el akarok kezdeni egy étrend kiegészítőt forgalmazni, mit kell nekem ahhoz csinálni? Bármit.
1: Most ez már vizsgatanál?
6: Igen, igen, igen, igen.
1: Összeszedem magam.
6: Itt előtte megbeszéltük a kérdéseket.
2: Tehát hogyan hozhatok forgalomba Magyarországon?
1: Gondolom, hogy be kell vizsgáltatni.
6: Na, ez az, amit a legtöbben teljesen tévesen gondolnak. Nincsen bevizsgálás előtte.
1: Mi én csinálok most egy fericillint.
3: A fericillin senki ne vegye meg. Nagyon fontos.
1: Érted? Egy étrend kiegészítőt, mert azt mondom, hogy ettől csak, hogy, jó, hogy hiteles legyek, megjavul a látásod.
3: Sejmes lesz a szakállat.
1: És ezt senki meg nem nézi, én ezt legyártom, bedobozolom, amíg... becsomagolom, és odaadom neked, hogy áruld, akkor ez mehet?
6: Na, elmondom, hogy mi a követelmény, nagyon-nagyon szigorú. A hatóságnak egy címketervet be kell küldeni, ennyi, hogy így néz neki. Ennyi. Ennyi.
1: Se összetevő nem kell bele, mi se gyártási felé. Folyamat.
6: Hát, azt rá kell írnod, minden. Hogy te egyébként mit szeretnél beletenni, de hogy azt te beleteszed, azt teszed-e bele, azt senki nem fogja hatóságban megvizsgálni. Akkor vizsgálják meg, hogyha jön majd egy panasz, hogy nekem mit tudom, én kihullott tőle a hajam, akkor megvizsgálják, hogy valóban az volt-e benne, aha, van-e benne veszélyes anyag, bármi más. Most mondok egy nagyon kisarkított példát, tehát hogyha én itt a parkba összeszedem a kutyaszart, és otthon lekapszulázom egy retkes sufniba, végső soron megtehetem.
3: Én ezt tervezem is. Nyugdíjas éveimben.
6: Egyébként egy működő üzleti modell, tehát hogy azért elég sok híres ember élt meg ebből elég jól, tehát hogy ez működik, csak ebbe belegondolni...
3: Ferencváros kapszula lesz a neve.
1: Ferencváros. A legaljáról.
3: Igen. Igen, nem a legaljáról, hanem ott a helyi bioszférából fogom hozni.
1: Oké, bemegy a vásárló, és azt mondja, hogy étrend kiegészítőt akar. Honnan fogja tudni eldönteni, mert egyébként akkor te nem cáfolod azt, hogy ezek működhetnek. De nem mindegyik. Azt honnan fogom én tudni, hogy ez most egy jó étrend kiegészítő.
3: Rá van írva, hogy klinikailag tesztelt. Ezt elhiszem akkor, vagy nem hiszem el?
6: Nem írják rá, hogy klinikailag tesztelt. Szerintem nem is írhatják rá. És a kérdésedre válaszolva, sehonnan nem fogod tudni, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt én egy dolgot szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább nagyobb gyártó termékét válasszuk. Azért, mert nyilván marketing szempontból, hogyha mondjuk velük szemben van egy valamilyen vizsgálat, és kiderül, hogy amúgy nem azt rakják bele, hamisítják az összetevőket, mert vannak mondjuk drága növényi hatóanyagok, és abból mondjuk valamilyen olcsóbbat raknak bele, az kellemetlen. Mm. És akkor ott kinéz egy jelentős bírság, de hogyha tegnap előtt alakult a cég, kit érdekel kategória?
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Hamarosan 10 óra, egy dolgunk van már csak, hogy fölhívjuk a nap hallgatóját.
3: Naphali.
1: Van külön ajándékunk is, ugye?
2: Eszter, te mivel turbosítasz ezután?
3: Nem tudom.
2: Mert elfogyott egy fél üveg méz.
3: Bodzás mézzel nyomtam eddig, hiszen a cukrom az 7-es, most körülbelül 17-es. Nem tudom, szerintem egy neocitere és befekszem a paplamba.
2: Nagyon helyes.
3: Hát ez nem volt szép tőled.
1: Csaba, szevasz, Eszter, Juli, Feri. Te Csaba. Vagy a nap hallgatója, de nem mondtad azt, hogy Balázsék.
7: De mondtam, hogy Balázsék.
1: Akkor csak gratulálom! Tessék, már tapsod is van, jó? Akkor így van Balázsékos ajándékcsomag. Egyébként azt írtad, hogy kétfajta gyógyszer van. Az egyik az, amire érdemes inni, a másik meg, amire lehet inni. Nagyon fontos kététel volt. Figyelj, mutatjuk az ajándékodat.
8: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
7: Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!
3: Hogy leszálltok egészséggel?
1: Honnan hívtál bennünket? Ja, nem mi hívtunk, de hol hívtunk?
7: Szabolcs, Szatmár-Bereg megye.
3: Ez a beszéd. Ennyi, ez a beszéd.
1: Szabolcsiak, gyertek ránk. Jó van, Csaba, küldjük az ajándékot. Szevasz!
7: Köszönöm.
1: Hello, szia, szia. Lányok, jó pihenést, akkor holnap reggel találkozunk 6-kor. Jövünk.
2: Így van.
1: Szevasztok, hello.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, Escross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Hunja be a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelés.

0: játszható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Ha-hó, csajok, megvan már a ruhád, megvan a frizurád és a sminkesed. Jó hír, megvan! Rigó Esti Fészár. Professzionális alkalmi és mennyasszonyi smink Salgótarján szívében. Prémium termékekkel, személyre szabott tartós sminkkel várlak, hogy egész este magabiztosan ragyoghass. A 2027-es mennyasszonyi időpontok foglalása is elindult. Bejelentkezés Facebookon és Instagramon Rigó Esti Fészárt vagy a fészártsmink@gmail.com címen.
3: Ébredjen, Balázs!

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 104 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: két órán keresztül. Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és legyen változatosság, lejátszok ilyen nagy Rádió 1-es klasszikusokat is, mint ez. De már most kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt 20 évből milyen dalokat szavaztak be a hallgatók a Rádió 1 Top 500-ba. Pénteken délelőtt 10 órától vasárnap este 8-ig lejátszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Ezen a hét

0: webshoposoknak is, mert itt egy SMS. Hello Atis, hello Rádió 1, Vanda vagyok, egy webshopnál dolgozom, csomagokat készítek össze. A rendelések már úgy érkeznek, mintha karácsony lenne, úgyhogy dolgosan csinálgatom veletek, csomagolok, címkézek, a zene pedig szuper jó. Változatos lesz a kínálat, ezt megígérem, ezt a Rádió 1-es kedvencet például imádni fogod. De lesz újdonság is, popzene Alex Warren-től. És popdance rögtön az infók után a Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Reggeltől vasárnap estig Rádió egy top 500
1: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
7: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
12: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
13: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
14: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncz fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben. Kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren érkezik most, és jön a dal, amit Amerikában és Európában egyszerre imádnak a rádióhallgatók, természetesen itthon Magyarországon is kedvelt. Friss Rádió 1-es favorit, Fever Dream. Ez a dal egyébként a második albumáknak a lelke, ezt nyilatkozta Alex Warren, a feleségével való megismerkedésük is.

0: csak igazi mai slágermegy, és a következő zenei óránkat a New Religion-nel indítom. Mindjárt érkezik Bebe Rexha. Az énekesnő vezette már a pop listákat, vezette már a dance listákat, és a country listákat is. Egy korábbi dala, a Meant to Be, rekordot döntött Amerikában, elképesztően hosszú ideig vezette a country pop listákat, és ez azért volt nagy szó, mert pop énekesként robbant be a country világába, általában ez fordítva szokott megtörténni arrafelé. Bebe Rexhától a New Religion érkezik tehát a következő óra elején.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: King Komfort a plusz klímát telepítéssel. Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Colorant Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.

és kettő között Andó Ákos várja önöket hasznos tudnivalókkal és Salgó Tarján legfrissebb információival a 104 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

0: Környékbeli és távolabbról érkező kistermelők finomságai, kézművesek egyedi, szeretettel készült portékái, továbbá különféle ruházati termékek, háztartási eszközök, illetve egyéb áruk és apró kincsek is várják majd az érdeklődőket. Délután 2 órától egészen 5 óráig. A piacra továbbra is várják az árusok jelentkezését. A piac@matraterenye.hu e-mail címen. Október 17-én szombaton első alkalommal rendezik meg a Völgyvárosi Hegymenet Fantázia nevű teljesítménytúrát. A tavaszi karancsmedves, a nyári bazalt és a téli fel a karancsra túrasport események mellett mostantól minden évszakban lesz egy-egy ilyen aktív program a térségben. A Salgótarjáni Önkormányzat támogatásával pedig egy túramozgalom is létrejött. A 4 évszak 4 teljesítménytúra Salgótarján és a karancsmedves vidékén jeligével egyedi dombornyomot érem díjazásban részesülnek mindazok, akik mind a 4 évszakban teljesítik a túrák valamely távját. Az október 17-i Völgyvárosi Hegymenet abban is újdonságot hoz majd, hogy azt a szervezők Salgótarján környékének kevésbé járt útvonalain, valamint a kevésbé gyakorlott túrázók számára is teljesíthető 12 és 14 kilométeres távokon vezetik. A 12 kilométeres távot a Salgótarján és Etes közötti dombokon át, míg a 14 kilométeres útvonalat a Somja érintés jelölték ki. A túrasport eseményt a Zöld út természetjárók egyesülete és a Völgyváros jegyzik. További információ az ute.hu honlapon érhető el.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
1: És most Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: Rádió 1-es klasszikusokra is.
1: Szia, Attis! Rudimentál vétingolnál.
0: De sokan mondták, hogy a listában lehetnének újdonságok.
2: Szia! Igen, elmondanám, a Regan Lilitől a Hear Me.
0: És igazi csemegékre, különlegességekre is jöttek szavazatok.
3: Jani vagyok. Baker McBiana.
0: Minél több szavazatot kap

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Break my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és aki keletebbre hallgatja a műsort, hát azt tudja, hogy gyönyörű volt a mai reggel. Nyugaton és az ország középső területein viszont sokfelé volt felhős az ég. Péntekre egyébként visszatér majd a teljesen zavartalan napsütéses idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Csak igazi mai sláger megy, a pecásoknak is. Szia Atis, tegnap keményen megtoltam a melót, és mától 4 napos horgász túrán vagyok Hollandiában. Természetesen a Rádió 1 lesz a hangulat felelős. Üdv Zsóti! Zsótikám, hát akkor te hol vagy most, Feri? Egy terminál vagy már Hollandia? Csak mert én most bedobnék egy kis kávét, jön egy kis coffee break, aztán tolom tovább a zenéket neked is. Regál Lili újdonságát is hozni fogom, lesz Avicii is, mert ő örökké él a Rádió 1-en, és mindjárt jön a VB himnusz is Shakirától, Burna Boytól, mondom, a kávészünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Hunyabel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Rádió 1. Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágerme.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és csak jelezném, ma van a sütemények világnapja, szóval egyáltalán nem nagy bűn, ha ebéd után egy kis desszertet, sütit eszünk majd. Az ebédvel pedig indítjuk a Daily Mixet a Bambolé-val.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n. Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
5: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés. Eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján ipari park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
11: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
12: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánl.

Szép délutánt mindenkinek, megérkeztek az első hajnali fagyok, ami nem jó hír október közepetáján azoknak, akik ugyanúgy szeretik a nyarat, mint én, de nincs mit tenni, innentől áprilisig ki kell valahogy bekkelnünk a hideg évszakot. Téli álmot azért nem fogunk aludni, csak kicsit lelassítunk az elkövetkező hetekben, mi pedig ehhez mostantól 2 órán át a lehető legjobb zenei szórakozást igyekszünk nyújtani mindenkinek itt a 100,4 Rádió 1-en, ezért töltsék velem, illetve velünk a következő 120 percet, Andu Ákos vagyok. A Bambaléval, Alex Kenji felvételével már el is kezdődött a Daily Mix, vagyis 60 percen át a legjobb előadók legkedveltebb igazi mai slágerei követik egymást nálunk ezen a szerdán is. A sok-sok kedvenc zene köz pedig lehet majd válogatni hírekből, érdekes programokból és visszaemlékezésből is, hogy megtudják, miket hoztam, ahhoz viszont velem kell, hogy maradjanak. A zenei felhozatalból hamarosan megszólal Justin Biebertől a Sorry, jön a Sleep Tonight, Switch Disco és Sam Feltől, de mindenek előtt a Lose Control, Teddy Swims játszik.

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Ma este 7 órakor nyílik Budapesten a Salgótarjáni üvegművész Tóth Zsolt önálló kiállítása. A tárlat az Equora Spaces-ben nyílik, amelyen a 2008-ban a finnországi üvegfúvó világbajnokságon is részt vett salgótarjáni művész legújabb alkotásai kapnak helyet. Tóth Zsolt a salgótarjáni, majd a Parádsasvári üveggyártás után előbb Frankfurtban, majd a Szent István Bazilikában állította ki saját készítésű dísztárgyait, az utóbbi években pedig Lendvai Péterrel, James Carcass és Nemes Péterrel dolgozik együtt. A Színeken túl című mostani budapesti kiállításán megjelennek azok az alkotások, amelyeket nemrég Besztercebányán is megcsodálhatott a közönség, köztük a természet inspirálta egyedi technológiával készített dekorvázák, tálak és funkcionális vázák. A budapesti Equora Spaces-ben ma este 7 órakor nyíló tárlat november 3-áig lesz megtekinthető. Náluk David Guetta és Kim Petras felvétele forog itt a Daily Mixben a 100,4 Rádió 1-en. Ez a Van Riverian.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játszunk az igazi mai slágereket.

Csak igazi ma is slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en. Hétfő óta járható gépkocsikkal is a városon áthaladó közút, a Rákóczi út újabb szakasza az aszfaltcserét követően a Nagy templom kereszteződésétől egészen a vásártéri üvegfúvó szoborig új aszfalt borítja az utat, megújult járdákkal és több parkolóhellyel kiegészülve. A város déli irányában már csak egy rövid szakaszon a vásártér végétől a Stromfeld iskola végéig kell lassabb haladásra számítani az ott még zajló munkálatok miatt. Munkaterületnek számít még a Bagyasaljára vezető csomópont is, a Rákóczi útról Bagyasalja felé csak egy irányban lehet közlekedni, a szembeforgalmat a helyi tüzéptelep felé elterelve irányítják, kisebb torlódások előfordulhatnak. A Wide on V felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, már forog is a Fallin'. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

Csak igazi, ma is slágerek mennek a 100,4 Rádió egyen szerda délután is. Állásbőrzét tart a Nógrád megyei kormányhivatal holnap Salgótarjánban 9 órától a városi sportcsarnokban. Több mint 400 foglalkoztató várja a munkahelyet keresőket, akár 180 főnek azonnali helybeli állás lehetőséget kínálva, akár megváltozott munkaképességűeket, vagy szakképzések, átképzések iránt érdeklődőket is várnak holnap 9 és 12 óra között a Salgótarjáni sportcsarnokban. Az állásbőrzén a részvétel ingyen. Hogy mi mit választottunk az igazi mai slágerek közül az elkövetkező percekre itt a 100,4 Rádió 1-en, nos hamarosan megszólal a The Dead Dance Lady Gaga-tól, és itt lesz az Azizam, Ed Sheeran híres felvétele, előbb azonban jön Major Lazer és a Light It Up itt a Daily Mixben.

Csak igazi, ma is sláger megy a 100,4 Rádió Egyen, mégpedig hétvégétől nem is egy, hanem egyenesen 500, péntektől újra Rádió Egy Top 500 itt a 100,4-en is, azaz ismét meghallgatjuk a legnépszerűbb fél ezer slágert a Rádió Egyen, hogy vasárnap este 8 óra körül majd kiderüljön, hogy melyik a legnépszerűbb dal 2026-ban Magyarországon. A Top 500-at Balázsék indítják el pénteken azzal, hogy 9 óra 50-kor felkonferálják az 500. dalt, majd a lista pénteken 10 és 20 óra között, szombaton és vasárnap reggel 8 és este 8 között lesz adásban. Hallgassanak bennünket tehát ezen a hétvégén is, hiszen péntek reggeltől elkezdődik a nagy visszaszámlálás és a nagy slágerhallgatás a Rádió 1 Top 500-ban. Luis Fonsi és Demi Lovato igazi ma is slágerével folytatódik a Daily Mix itt szerda délután a 100,4 Rádió 1-en. Ki tudja, talán éppen ez lesz a befutó. Jön az Echanella Culpa.

Az igazi mai slágerek a 100,4 Rádió 1-en mennek. 5 éve ezen a napon nyitotta meg kamaratermét Salgótarján belvárosában a Zente Ferenc Színház, akkor a Kulcskeresők című vígjátékkal adták át a közönségnek a kult kamaratermet, amelyet kávéház egészít ki, és amelyben azóta közel 200 előadást tartott a fél évtized alatt a Zente Ferenc Színház. Október 16-án pénteken este ide tér vissza a Caligula helytartója című dráma, október 29-én a Kék Róka című verseskönyvét mutatja be Falai között Debreceni Boglárka, november 10-én pedig a Skapen furfangjai című vígjátékot láthatják újra a nézők ugyancsak a kamarateremben. Mindeközben november 6-án és 7-én a nagy színpadon egy újabb Zente premiér tartanak, a társulat az Est hajnal című Szarka Tamás drámát viszi színre Susán Ferenc rendezésében. Mi pedig robogunk tovább a szerda délutánban Martin Garrix és Jax felvételével folytatjuk a Daily Mixet itt a 100,4 Rádió 1-en, ahol az igazi mai slágerek közül most a Told You So megy. Something

Ez volt a szerda délután első órája, azaz a Daily Mix itt a 100,4 Rádió 1-en. Ezt én most lezártnak tekintem, ám a zenei felhozatal marad, és továbbra is csak igazi mai slágereket tartogat majd nekünk a következő 60 perc is, ahogyan megszokhatták, egy órától vételkörzet

0: Nógrádi Napló. Salgótarján és Nógrád megye legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a salgótarjáni Gagarin sportudvara. Megkezdte működését a Bátonyterenye járási rendészeti központ. Jövő szeptembertől egyesül a salgótarjáni kereskedelmi és a borbé. Megdőlt Kadlót Zoltán 30 éves félmaratoni magyar csúcsa. Birtokba vehették a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhely intézménye, azaz a Gagarin megújult sportudvarát az iskola diákjai, akik hálájuk jeléül ünnepi műsort adtak kedden. Krajcsi Bálint, a megye székhely polgármestere köszöntőjében kifejtette, egy város nem csak az utakról, terekről, épületekről szól, hanem sokkal inkább a benne élő közösségről, melyen belül a gyermekek a legfontosabbak.
2: Ennek a beruházásnak a körvonalait az elődeink az előző vezetés rajzolta meg. Ránk árult a feladat, hogy kivitelezzük. Nem gondoltuk azt, mindent el kellene törölnünk, amit korábban megálmodtak, sokkal inkább megnézni azt, ami fontos, és azt meg is építeni. És úgy gondolom, nem lehet fontosabb más, mint egy városnak a jövője, amit a gyermekek képviselnek. Ez a sportudvar most megújult. Köszönet azoknak, akik segítették ezt a munkát, és óriási köszönet önöknek, pedagógusoknak, akik az építkezés ideje alatt is tudták terelni a gyermekeket, most pedig át tudják nekik adni ezt a teret. És köszönet a gyermekeknek is, hiszen ők is türelemmel várták ezt, és még nagyobb köszönet azért, hogy egy ilyen gyönyörű műsorban emlékezetessé teszik ezt a napot.
1: A városvezető arról is beszélt, tisztában vannak vele, hogy sok feladat van még hátra. Ezek között említette a Petőfi Sándor tagiskola komplex felújítását, melyet az államnak küldött levelében is szorgalmazott az önkormányzat. A megjelentekhez Simon Tibor, a Salgótarjáni Tankerületi Központ igazgatója, és Tőzsér Katalin, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium főigazgatója is szólt, akik egyaránt kiemelték, a Gagarin egy korszerű, biztonságos, számos sportág űzésére alkalmas sportpályával lett gazdagabb. A következő tanévtől egyesül a Salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképzőiskola, valamint a Borbély Lajos Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium. Erről Baranyi Zoltán, a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt kedden a Salgótarjáni Sportcsarnokban rendezett pályaválasztási kiállításon. Mint elmondta, a kereskedelmi és a Borbély összeolvadásával létrejövő intézmény utóbbi iskola megújult épületébe fog költözni jövő szeptembertől. A Csokonai úti ingatlan felújítása jelenleg is zajlik. Baranyi Zoltán ismertetése szerint már kicserélték a nyílászárókat, és a szigetelés is felkerült, jelenleg a színezés és egyéb belső munkálatok vannak folyamatban. A beruházás tartalmazza a gépészeti és a villamos rendszer korszerűsítését, valamint a belső udvar beépítését is. Az új intézmény a Völgyvárosi Technikum és Szakképzőiskola nevet fogja viselni, melyet pályázat útján választottak ki. A Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, az idei felvételi során még külön kínálja képzéseit a kereskedelmi és a borbély. Fekete Zsoltné, a borbély igazgatója arról beszélt, technikumi képzéseik sorát idén a rendészeti szakmával bővítik, mely iránt már most nagy az érdeklődés. Hozzátette, a pályaválasztási kiállítás szerint remek lehetőséget ad arra, hogy elérjék a tanulókat. Pénzmosás miatt emelt vádat a Salgótarjáni ügyészség egy 51 éves Nógrád megyei nő ellen, aki egy internetes csalás elkövetése után felvette a bankszámlájára érkezett összeget, közölte a Nógrád megyei főügyészség. A vádirat szerint 2024. augusztusában egy ismeretlen személy telefonon hívta a 85 éves Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő sértettet, és arról tájékoztatta, hogy egy nyereményjátékban 1 millió forintot nyert. Közölte vele, hogy a nyeremény összegének megszerzéséhez le kell töltenie egy internetes programot, majd részletesen meghatározta annak lépéseit is. Az idős sértett követte a telefonáló instrukcióit, ezzel távoli hozzáférést biztosított neki a saját számítógépéhez, majd az utasítására belépett a bankszámlájához tartozó internetbankba és módosította a tranzakciós limitet. Az így megszerzett adatokkal a telefonáló csaló közel 1 millió 400 ezer forintot utalt át a Nógrád megyében élő vádlott bankszámlájára. A nógrádi nő ezután elment a Salgótarjáni bankfiókjába és felvette a csalásból származó teljes összeget. Vallomást a nyomozás során nem tett, így a pénz további sorsa ismeretlen maradt. Az ügyészség arra az esetre, ha az 51 éves nő beismerő vallomást tesz, másfél év

0: kedv, végrehajtásában 3 év felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott vele szemben. Meghosszabbították a határidőt, így október 17-éig, szombatig még várják a jelentkezéseket a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ismertetése szerint a programmal kapcsolatban sok kérdés érkezett a tárcához, és szeretnének mindenkinek elegendő időt biztosítani a részletes és minőségi pályázatok összeállításához. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a vidékfejlesztési program első kísérleti szakaszában 10 mikrotérség vesz részt 10-10 településsel, köztük van Pásztó környéke is. A kormány mikrotérségenként 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet nyújt. A fejlesztési testületekbe térségenként 10 tagot nyílt pályázat útján választanak ki, ezzel párhuzamosan pedig a minisztérium is kijelöl 4-4 felkért szakértőt, valamint 1-1 térségi koordinátort. Az egyes területek tehát összesen 15 főből állnak majd. A cél, hogy 2027. januárjára a testületek össze tudják állítani azt a projekt listát, amelyet elsőként a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium ellenőriz, a szavazásra bocsájtandó projekt listák véglegesítése után pedig a lakosság fog dönteni arról, mely fejlesztéseket tartja a legfontosabbnak. Megkezdte működését nemrégiben a Bátony Terenye Járási Rendészeti Központ. Mint arról a központ közösségi oldalán is hírt adtak, a város önkormányzata és rendőrkapitánysága együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a Bátony Terenyei járás területén fokozottabb rendőri jelenlét biztosítható. A többletszolgálat finanszírozását a versenyképes járások program biztosítja. Hozzátették, a közbiztonság erősítése érdekében Bátony Terenye önkormányzata a polgárőrséggel is megállapodást kötött. A cél az, hogy a járási rendészet, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet összehangolt munkával egymást segítve járuljon hozzá a térség közbiztonságának erősítéséhez és a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. A rendészeti központ lakossági forródrótján több különböző esetben is bejelentést tehetnek a Bátony-Terenyei járás lakói. Ezek között említik a rongálást, a közterületi rendzavarást, gyanús személy vagy jármű észlelését, de a közlekedési problémákat, az illegális hulladék elhelyezését és a visszatérő zajt vagy egyéb együttélési problémákat is. A lakossági forródrót a 0670 754 89 90-es telefonszámon érhető el. A folytatásban Nógrád megyei sport következik. 3 évtized után megdöntötték a salgótarjáni futó Kadlóth Zoltán félmaratoni országos csúcsát. A Magyar Atlétikai Szövetség közösségi oldalán számolt be róla, hogy Karsai Gábor a magyar rekordot megdöntve nyerte meg múlt vasárnap a 34. Zágráb maraton félmaratoni versenyét. Karsai 1 óra 2 perc 21 másodperc alatt teljesítette a 21,1 kilométeres távot. Ezzel 1 másodperccel megjavította az egykori válogatott futóatléta Kadlóth Zoltán 1996-ban Belgrádban felállított magyar rekordját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Andó Ákossal. Csak igazi mai sláger megy.

Az új órában is csak igazi, mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en október 14-én, szerdán, amikor a Helének és a Líviák ünneplik a névnapjukat. A Helena rövidülése, görög eredetű pontos jelentése vitás, talán fényes sugárzó, valószínűleg a görög Helios szó származéka. A Lívia, a latin Livius férfi név, női párja, nemzetségnévből származik, ennek a jelentése is bizonytalan, lehet ólomszürke, kékes, vagy irigy, rossz akaratú. Lássuk, milyen érdekességek fűződnek október 14-éhez. 1763-ban Eszterházy Károly megalapította az Egri Líceumot, a mai egyetem elődjét, 1883-ban pedig ezen a napon nyílt meg Szeged első állandó színháza. 1912. október 14-én Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el a Wisconsini Milwaukee-ban kampánya közben, beszédét a lőtsebe ellenére is megtartotta. 1926-ban ugyancsak ezen a napon jelent meg Alan Alexander Milner regényének, a Mici Mackónak az első kiadása, 1947. október 14-én pedig Chuck Yeager amerikai berepülőpilóta először lépte át a hangsebességet az X-1-es kísérleti repülőgépével. 1962-ben egy amerikai felderítő repülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában, október 14-én estére már ki is alakult a kubai rakétaválság. Nézzük, kik születtek október 14-én. 1927-ben Roger Moore angol színész, 1940-ben Cliff Richard brit énekes, 1969-ben pedig Péter Fibori magyar énekesnő és színésznő, és lássuk, hogy kiktől kellett elbúcsúznunk ezen a napon. 1949-ben Erwin Rommel, német tábornagytól a sivatagi rókától, 1990-ben Leonard Bernstein amerikai zeneszerzőtől és karmestertől, 1959-ben pedig Errol Flynn, ausztrál származású amerikai színésztől. Nálunk hamarosan megszólal az igazi mai slágerek közt Hertz és Purple Disco Machine, valamint a Maroon 5 egy-egy felvétele. Előttük azonban jön Avicii és a Nights.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a 100,4 Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy, és több érdekességet is tartogat nekünk ez a szerda. Ma van a szabványosítási világnap, vagy más néven a szabványok világnapja. Annak emlékére tartják, hogy 1946-ban ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Célja a műszaki elszigeteltség csökkentése és a nemzetközi együttműködés erősítése. Október 14-e egyben első Calixtus egyház főemléknapja is a katolikus naptárban, és a mai a Steve Jobs nap, amelyet 2011 óta tartanak az Apple alapítójának emlékére. Rajongói alig néhány órával Jobs október 5-i halála után elkezdték az október 14-i emléknap szervezését, amelyet azóta is minden évben, például a profilképük kicserélésével, vagy a fehér tornacipő kopott farmer fekete garbó öltözék viselésével is kifejeznek. Nálunk Avamax felvétele forog azonnal itt a 100,4 Rádió 1-en, szerda kora délután.

Továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak a 100,4 Rádió 1-en, és benne egy közérdekű közlemény. Ismét moshatja és tisztítja Salgó-Tarján, Somoské újfalu és Vizslás ivóvíz hálózatát, valamint víztároló medencéit az Észak-Magyarországi Regionális Vízmű ZRT. Ma a Beszterce lakótelepi 500 köbméteres víztározó medence van soron, holnap a Pécskődombi, míg pénteken a Somjóbánya telepi két medence, valamint a hozzájuk csatlakozó szállító és elosztó hálózat mosatása következik majd. A tevékenység következtében az érintett részeken élők a víz elszíneződését, a nyomás csökkenését, esetleg rövid ideig tartó vízhiányt tapasztalhatnak, a szolgáltató a fogyasztók megértését kéri. Nálunk a folytatásban egy nagy kettős Jennifer Lopez és David Guetta következik, akiktől jön egy az igazi mai slágerek közül itt a 100,4 Rádió 1-en, már forog is a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Néhány perc és 14 óra, amikor is menetrendszerűen érkezik a programajánló a hétvége hátralévő részére. Én megköszönöm az elmúlt két órányi figyelmüket, és ne feledjék, péntektől újra Rádió 1 Top 500 itt a 100,4-en is, azaz ismét meghallgatjuk a legnépszerűbb 500 slágert a Rádió 1-en. A Top 500-at Balázsék indítják el pénteken, 9 óra 50-kor felkonferálják az 500. dalt, majd a lista pénteken 10 és 20 óra között, szombaton és vasárnap reggel 8 és este 8 között lesz adásban. Hallgassanak bennünket ezen a hétvégén is, hiszen péntek reggeltől elkezdődik a nagy visszaszámlálás és slágerhallgatás a Rádió 1 Top 500-ban. Ezzel búcsúzom már önöktől, legyen szép a napjuk, Andó Ákost hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
11: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
12: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
11: Ahol!

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Máté Péter emlékkoncerttel érkezik Balassagyarmatra Tabáni István és zenekara. A legendás énekes és zeneszerző legnagyobb slágereit felvonultató koncertnek a Mixált Kálmán Művelődési Központ ad otthont október 20-án, kedden este 7 órától. Jegyek online a funcode.hu weboldalon kaphatóak. Ón lakodalom című önálló estjével érkezik Salgótarjánba a Duma Színház humoristája Lakatos László. A jubileumi előadáson a 10 éves stand-up karrierjét ünneplő Lakatos László az új sztorik mellett régi, a szívéhez nőtt történeteket is elmesél majd, új köntösbe bújtatva. Az előadás október 22-én csütörtökön este 7 órától kezdődik a József Attila Művelődési Központban. Jegyek online a dumaszínház.jegy.hu weboldalon kaphatóak. Kicsiket és nagyokat egyaránt vár az Eresztvényi Elvarázsolt Cirkusz október 25-én vasárnap. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a családok cirkuszi ügyességi próbán mérettethetik meg magukat, ahol kiderül, kiből lesz igazi porondmester, zsonglőr vagy akrobata. Aki szeretne egy kicsit rémisztőbb külsőt, azt arcfestő varázslat repíti a cirkuszi rémek közé, miközben a csupacsoda vándor játszótér gondoskodik róla, hogy senki sem maradjon móka nélkül. A résztvevők a program során rémes jó finomságokból is falatozhatnak majd. A szervezők mindemellett varázslatos körhintával, kézműves foglalkozással és tökfaragással is készülnek majd. Immár 16. alkalommal rendezik meg a Tarjáni Borszalont november 28-án szombaton. A József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában tartott eseményen 14 hazai borász, 80 különféle borát kóstolhatják meg a résztvevők. Jegyek elővételben a Tarján Borházban a Kassai sor 26 szám alatt kaphatóak.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Hello!
1: Hello!
2: Hello, Bello!
0: Hello, Bello!
1: Jó napot!
0: Jaj, hát pont megígértem a hallgatóknak, hogy kevés lesz a beszéd és sok a zene, úgyhogy ezennel akkor el is búcsúzom tőletek. Sziasztok! Hát, látom, a fiataloknak visszaadták a telefonokat a suliban. A napközben akkor már nem lesz tanulás.

0: Az ima is láger megy, és hogy még jobban pörögjünk, legyen most egy kis coffee break, jó? Ilyenkor pont jöjjön majd az a kávé, aztán jobban pörgetek majd, mint bármi más, mert hogy lesz itt Regálili újdonság, nagy Rádió 1-es favorit Faruk ottan a Pepaz, vagy éppen az év egyik legtöbbet játszott rádiós lágere a világon, Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia, mondom, a kávészünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofert szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
7: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
11: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
12: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
13: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Lilitől, a rengeteg érdeme mellett elvehetetlen Lilitől, hogy a magyar elektronikus zenei szénában kevés női DJ tudott ilyen gyorsan országos ismertséget szerezni, mint ő. Regál Lilitől, ez a Heal Me a Rádió 1-en.

0: változatosan.
1: Ati is nagyon jó a műsor.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai slágerek.

óránkat indítja egy sporthimnusz, a kitartásról, a küzdeli akarásról, a győzelembe vetett hitről. Ráadásul több nyelven is visszaköszön a buzdítás, olaszul ugye dai-dai, japánul iku, spanyolul dale és franciául ale. Ezzel is hangsúlyozva a futball és a világ összefogását. Shakira lehet, hogy az év dalát hozta össze? Na, az majd évvégén

0: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know.

0: 5-10-től vasárnap estig Rádió egy top 500
1: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nemez. Újra nemez.
10: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Folyamatosan frissülő modellkínálattal és nagy kapacitású szervizzel várja ügyfeleit az Aircarnet a Salgótarjáni Ipari Parkban és Bercelen. Hyundai márka kereskedés és szervíz, Ford márka szervíz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszervíz, márka független kárrendezési centrum akár csereautó biztosításával. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Bercel, Széchenyi út. Aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet szerviz oldalon.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent? 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm, úgyhogy ez
16: 3:45.
15: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum de átlagsebességgel jöttem fel.
17: Hát szépen, a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
18: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám, tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
15: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény. És hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
16: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
15: 124-et. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
16: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Nincs. Tehát ott semmi nincs.
15: Nincs, nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
16: Igen, az már nagyon messz lent van.
15: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
16: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mész lefele?
15: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

is. Most dobott egy üzenetet Zénó, azt írja, a drón felvételeket készít. Most éppen egy építkezést filmez madártávlatból, úgyhogy legalább már ő a felhők fölött jár. Köszi nektek a jó zenéket, lehet, hogy még a drónt is felszerelem hangszóróval, hogy meló közben mindenki halljon titeket, írt a Zénó. Hát ez lenne a minimum, ha már ilyen zenéket indítok.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Akárhol megyek, mindig csak titeket hallgatlak. Reggel kapásból bekapcsolom a Balázsék Showt, és igazából folyamatosan titeket hallgatlak. Ti nagyon adjátok a színvonalat.
0: Ez a Rádió Egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: paradise with you.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a változatosság ezután is garantált. A nagy Rádió 1-es favoritok közül ez biztosan érkezik majd. Németországból jön a pop újdonság Loitól, David Puentes-től. A klubok favorit zenéjét is játszom az infók után. BB Rexa, New Religion.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival!
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
8: Menjen sétálni. Szedd össze magad.
10: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
11: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
12: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. 5 órától live mix Juhász Gerivel és Regál Lilivel. Addig még együtt rádiózunk, és a következő zenei órát a Wonderful Life indítja.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: naponta egy Daikin Comfora Plus klímát telepítéssel. Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
5: Hol van a slussz kulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
6: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
7: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
5: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
6: Ezt nem hiszem el.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: A Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
15: Na ne, tényleg?
14: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
15: Ez nagyon jól hangzik.
14: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
16: Álva fejénél az, hogy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
17: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
18: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Média Mart.
1: És most

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó.
0: Ez a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 perccel vagyunk 4 után, kaptam közlekedési infókat. Evelyn írta, hogy volt egy baleset a 47-esen, Derecskert Csemete kertnél, kis busz ütközött személyautóval, mind a kettő az árokban, teljes az útzár. András pedig azt írta, legalább 9 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé haladva a Nagy Duna hídnál, a nagy lezárásoknál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Autós barátaim pedig ezt a dalt kapják tőlem ma a Rádió 1-en.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai slágereket.
1: Jó napot, ti vagytok a legjobb rádió, a világ legjobb rádiója.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

Rádió Egyet, csak igazi mai sláger megy. Folytatom most egy fiatal énekessel, Alex Warrennel. Ezt a dalát világszerte imádják, Magyarországon is egyre nagyobb kedvenc. Fever Dream. 15-16 éve készít egyébként videókat az internetre Alex Warren. Most a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
0: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysk-nél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
4: Na ne, tényleg?
3: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
4: Ez nagyon jól hangzik.
3: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd MolMove appod, és tiéd lehet a napon a 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MolMove abban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Hol van a slusz kulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
9: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
10: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
8: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
9: Ezt nem hiszem el.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
12: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Meghúzták az autóját, közeleg a műszaki vizsga. Hyundai márka kereskedés és szerviz, Ford márka szerviz, BMW, Skoda és Volkswagen szakszerviz, karosszéria javítás és kárrendezés. Gyorsan, gyári minőségben, igény szerint csereautó és teljes körű ügyintézés, eredetiségvizsgálat, műszaki vizsga és külföldről behozott autók honosítása is az Aircarnet-nél. Aircarnet, Salgótarján Ipari Park, Berccel, Széchenyi út, aircarnet.hu. Elérsz minket Facebookon is az Aircarnet Service oldalon.
15: Gasztroenterológiai és vastagbélrák szűrés konzultáció Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Makai Gábor szakorvos fogadja Önt. Részletek gyöngyösgasztro.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
17: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
16: 3:45.
17: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
18: Hát szépen a 3:45 felénél a mira kétánk az így köhögne egyet, azt maradnánk a francba.
19: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám, tehát az uszony nélküli, az arra más, hogy edz az ember?
17: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény. És hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
16: De ugye a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
17: 124-jel. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
16: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
17: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
16: Igen, az már nagyon messze lent van.
17: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
16: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mész lefele?
17: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
20: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
21: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc, közlekedési információk. Baleset volt a 47-es főúton Derecskén, a 19-es kilométernél, a félútpálya van lezárva. Legalább 9 kilométeres a dugó az M0-áson, az M1-es felé haladva a Nagy Duna hídnál, a nagy lezárásoknál. Ezeket az infókat kaptam korábban. Andris pedig írt az M1-esről, hogy szakaszosan belassul Budapest felé haladva Tatabánya után. Bicskéig folyamatosan nagy, erős a forgalom. Ha van még hír az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánunk mindenkinek! És ugye nem baj, drága Rádió 1-esek, ha Taylor Swiftet most odaültettem az arról sülésre. Énekel egy nagyot az igazi mai slágerek között!

0: Itt a Rádió Egyen, 5 órától Juhász Gerivel és Regál Lilivel 2 órás live mix, aztán kívánságműsor 8-tól Diszkósít, 9-től World is My Radio Show. Szuper délutánt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: King Komfora Plus klímát telepítéssel. Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
13: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
12: Mondtam.
13: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
12: Fresh Body sosem hibázik.
13: Akkor veszünk mi is egyet?
12: Oh, úgy érted, még egyet?
13: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, megjöttünk, gyertek. Innentől két teljes órán át mixelünk, méghozzá Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és már Cipruson is játsszák a dalát a rádiót. Hello Lili!
3: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
2: Lili gyönyörű bombaformában van, tudjátok nézni is őt mixelés közben, innentől élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Induljunk el!
3: Geri, mindig olyan kedves vagy velem, köszönöm szépen! Csapjunk is akkor bele, elsőként érkezik egy nagy kedvencetek, aki nem más, mint Kamrád, és a Be Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
1: Rá.

0: pasd, jobban megy veletek a munka, ölelés istennő, üdvözlettel Imi Békésből.
1: Köszönöm szépen, hát mindenkinek küldöm az energiát még egy órán keresztül.
0: Így igaz, SMS és Viber számunk 0623111111. Jön a mai első Hydration Break, kimegyünk, iszunk egy csomó szűrt vizet Lilivel, ti is hidratáljatok mindenféleképpen, attól, hogy nincs meleg, ez továbbra is nagyon fontos, aztán pedig itt vagyunk egy órán át még élőben.
1: Pontosan, ezeket megtanultam már Geritől, úgyhogy én is iszok egy kis vizet, aztán jövünk vissza hozzátok.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy hallgatói szavazta. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Foxpost applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? It's alright, you were dancing through the light. És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10-kor

0: változatosság. Rádió egy top 500 a magyar rádió hallgatók szavazatai alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
13: Jaj, de jó a vízforraló. Ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
16: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Vitara már 7,5 misitől, Esklossz már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
18: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
20: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hunja be a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. MR-vizsgálat gyöngyösön, gyors időponttal és diagnózissal akár egy napon belül. Foglaljon időpontot gyöngyösmr.hu.
23: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
1: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
24: Carglass javít, Carglass cserél.
25: Ne füsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
26: Gasztroenterológiai és gyulladásos bélbetegségek IBD konzultációja Gyöngyösön, várólista nélkül. Dr. Horváth Gyula fogadja Önt. Gyöngyösgasztro.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
27: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
28: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
27: 3,45.
28: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum. De átlagsebességgel jöttem fel.
29: Hát szépen, a 3,45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt maradnánk a francba.
30: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
28: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény. És hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
27: Ja, hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni,
28: hogy 124-je. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
27: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
28: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
27: Igen, az már nagyon messz lent
28: van. De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
27: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mész lefele?
28: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: folytatódik a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Este 60, hello mindenkinek, mixelünk még egy órán keresztül, mellettem továbbra is Regál Lili, tudjátok, a lány, akinek kék a haja, és háromszor is megnyerte egymás után a nagy Rádió egy DJ szavazást. Hello Lili, még egyszer!
3: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
2: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Ha minőségi zenéket szeretnétek, bízzátok ránk magatokat, megyünk tovább!
3: Repül az idő, itt vagyok veletek még egy órát, csapjunk is bele egy óriási kedvencetekkel, ami nem más, mint a Bambolé. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
0: A lemez játszók mögött, Regál!

mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

Hétig. A lemezjátszók mögött regál.

0: egyes óránál a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Két személyautó karambolozott frontálisan a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél, félpályás utcában, és még mindig majdnem 10 kilométeres a dugó az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométertől. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 06 23 111 111. Lili, baromi csinos vagy, mint mindig, írja nekünk a Viberen Martin.
1: Köszönöm szépen, akkor ezek szerint ő néz is minket.
0: Igen, ti is nézhetitek Lilit Mix közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Este hétig nincs megállás, megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, aminek az előadója, a producere jelenleg idén is az első lett a világon a DJ meglistája alapján. Ő nem más, mint David Guetta. Tőle érkezik most az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma a Rádió Egy Live Mixben 2 órán át Regál Lili a lemezjátszóknál élőben. Rengeteg az üzenet, szia Lili és Geri, most már egy macska hallgatótok is van. Sok puszi nektek, jó a műsor, Rami.
1: Én imádom a cicákat, jöhet bármennyi, úgyhogy hát üdvözöljük őt is.
0: Így van. Erika és Szandi vagyunk a Csorvási Pizzaházból, almás pite sütés közben vagyunk, és imádjuk Regán Lilit.
1: Oh, de szeretem az almás pitét, mindig megéhezek egyébként a rádióban.
0: Jó munkát mindenkinek, és üdvözlet nektek oda a Csorvásra, a pizzériában. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megint hidratálunk egy kicsit, Lili, jó? Kicibálok a konyhába, iszunk egy csomó vizet, ezt kötelezően meg kell csinálnom minden DJ-vel.
1: Tudom. Geri megtanít inni.
0: Yes. Még a végén béka nő a hasunkba, úgyhogy egy kis hidratációs szünet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Pontosan.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50.000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
7: Dativ PC. Minden reggel egy döntő.
8: Keresse akciós ajánlatot októberben a Benu gyógyszertárakban.
9: Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5 és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
12: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
13: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
14: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
12: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
13: Ezt nem hiszem el.
15: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
16: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
2: Reklámot hallottak.
17: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy egy nem akármilyen búcsú SMS Regál Lilihez. Itt a Rádió 1 Live Mixben. Sziasztok, ma hallgattam vissza a múlt heti World is My Radio Show-t, azon belül is Lilit, majdnem írtam is üzenetet, hogy gratuláljak az ibizai fellépésedhez. Aztán váltottam az élő adásra, és mit ad Isten, ismét Lili mixel. Nem is tudom, hogy a munkaidő végének, vagy neked örültem jobban, kedves Lili. Hallottam annó évekkel ezelőtt a legelső adást, amikor élőben zenéltél a Rádió 1-en, ahogy akkor is, úgy szerintem most is alázatos vagy a zenéhez, a rajongókhoz. Maradj mindig ilyen, Lili, így szeretünk, üdvözlettel, Petya.
1: Asztal, hát ez különösen jól esett, nagyon szépen köszönöm a gratulációt is, igen, tényleg imádom ezt csinálni, és hát például az ibizai fellépés az egy óriási mérföldkő volt nekem, ahogy a Majorka is, és két héttel ezelőtt Cipruson is volt lehetőségem zenélni. Egyszerűen imádom a zenét, és remélem, hogy ezt sikerül átadnom a rádiózáson keresztül is.
0: És hogy milyen volt az ibizai fellépése Lilinek, azt ti is vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon vagy az applikációnkban a Mixek fülben. Jó sok fellépés lesz még a héten?
1: Ma is megyek zenélni egy egyetemi buliba, aztán pénteken és szombaton is találkozhatunk. Várlak titeket szeretettel a fellépéseimen.
0: És még két óra Regál Lili élőben ezen a héten a World is My Radio Show-ban holnap este. Akkor találkozunk újra. Jó bulit már a Lili, hajrá!
1: Egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok. Addig is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt BD Rexával és a Faithless-szel. Jön a New Religion, és innentől ti jöttök, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3111-et.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint Rádió 1 kívánság műsorban itt nálunk. Krisztián.
1: Egy Martin Gerix, szemdőcsöves.
0: Intézem már is, idén is a második helyet szerezte meg a nagy DJ meg szavazáson, szóval továbbra is ő a világ második legjobb DJ-je, szorosan David Guetta mögött. Kinek menjem?
1: Kollégáimnak. Mi a nagybani piacon dolgozunk.
0: Aha, jó forgalmatok van ma?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Viki vagyok, és Alex Warrentől szeretnék kérni valami számot.
0: Hello Viki, emlékszem a hangodra, mi jó fél évvel ezelőtt beszéltünk viszonylag gyakran, hetente egyszer-kétszer, és mindig megállapítottam, hogy olyan fáradt a hangod.
1: Há, igen, és ez igaz is.
0: És hát úgy hallom, nincs változás továbbra sem.
1: Há, igen.
0: Kinek menjen ez az Alex Warren dal?
1: Annyinak meg magamnak.
0: Szokott ez egy jó kedved is lenni?
1: Szokott, igen.
0: Mikor volt legutóbb?
1: Napokban, csak most elkaptunk valami vírust, aztán
0: hogy nem Viki, annyi. Csináljuk már azt, Léci, hogy amikor legközelebb jó kedved van, azonnal telefonálj, és kérj egyszer új dalt, jó? Nagyon szeretném a mosolygós, vidám, nevetős Viki hangját is hallani, jó?
1: Jó.
0: És akkor jön, amit kértél, Alex Warren, Fever Dream, csak itt.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Attila, parancsolj!
1: Tökéletől kérek egy dalt Viviennek.
0: És Vivien kicsoda?
1: Vivien a barátnőm.
0: Na akkor ez hamarosan a tiétek lesz. Shakira, Burna Boy, Die Die. És közben a további kéréseket is várom. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most! Rádió 1!

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, anyának szeretném kérni a Van Kiss-t Metzger Vikitől a vacsora készítés mellé. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és majd éhen halok. Ez egy SMS volt, Hannától kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt?
1: Balázs.
0: És te kinek küldött, Balázs?
1: Böbinek.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: Ilyen hidegben, de bátrak és de menők vagytok. Hány kilométert szoktatok ilyenkor futni?
1: Hát körülbelül olyan 2-t szoktunk, 2-3-at.
0: Azért meg ne fázzatok, 12 fok van jelenleg, adjuk nektek a ritmust Metzger Vikivel, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal jön a Van Kiss itt a Rádió 1-en. Jó futást!
1: Köszi szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.

0: dalokkal, sőt olyan zenékkel, amikre nem is számítanátok itt nálunk a Rádió 1-en. Tehát még egyszer, Rádió 1 Top 500 most hétvégén, pénteken délelőtt 10-től egészen vasárnap este 8-ig. Tamás, parancsolj!
1: Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot a páromnak, Noémnek.
0: Hozom is, ez a Wonderful Life.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívjátok ma is a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Péter vagyok, a Louis számát szeretném kérni.
0: Hello Péter, az újat, a Golden Summert?
1: Így van.
0: Nagyon ez egy nagyon jó dal. Kinek menjem?
1: Nem akarok összegeket hangoztatni, szerintem a VBF hallgatóknak folyamatosan.
0: VBF, ez minek a rövidítése?
1: Villamos biztonsági felülvizsgáló.
0: Akkor te is az vagy?
1: Így van.
0: Jól van, emlékezzünk akkor közösen az idei nyárra itt a Rádió 1-en. Jön a Golden Summer, Loitól és David Puentestől. Jó munkát!

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Ma Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: A Protexin kell.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
12: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
13: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
14: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
15: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
3: Reklámot hallottak.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
16: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3,45.
16: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
2: Hát szépen a 3,45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
17: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
16: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
16: 124-e. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Nincs. Tehát ott semmi nincs.
16: Nincs, nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
1: Igen, az már nagyon messze lent van.
16: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
1: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
16: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
19: Ladies and gentlemen, madame,

Bárány Attila mixel, és el is küldte ugye a tracklistáját hozzá, hiszen ő most nincs itt velünk, én DJ Junior vagyok, köszöntök én is mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jöjjön a Bambolé, vagy Bambolé, igen, az, Alex Kenji-től, ezzel indul a Discosit Radio Show, itt a rádió, egy ilyen jó szórakozás mindenkinek.

0: 100%-os a gumogos BPM tartalmú adőnszínű diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila nélkül, de az ő mixével, viszont mi élőben vagyunk, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: A héten már beszéltünk róla, de azóta több posztba is belefutottam, ugyebár, hogy az elmúlt héten volt a világ DJ választása, mondhatni, amiben a hatodjára először David Guetta kapta meg ezt a címet, azért hatodjára és azért először, mert rajta kívül már két DJ megkapta öt alkalommal, méghozzá Armin van Buuren és Martin Garrix, aki ezen a listán a 2026-osan a második lett, és hát a nagy favoritom Anima befutott a harmadik helyre, és ezt mindenféleképpen még el szerettem volna mondani, hogy ezzel kapcsolatosan nagyon-nagyon durva kis parti hírek jönnek a világon mindenhonnan, most az Animára még jobban ráfókuszál mindenki, ideig is nagyon-nagyon pop jellegű dalokat adott ki, de jelezte előre, hogy szándéka van még jobban elmenni pop irányba, ugyanakkor hatalmas botrány van kialakulóban a régi, mondhatni barátjával, spanyával, társával kapcsolatosan, az Afterlife produkció, hát lehet, hogy egy jó nagy per lesz belőle, ezekről az információkról majd mindenféleképpen értesítünk titeket. Ja, nem mellesleg zeneír volt.
0: Abszolút igen, és emlék, ugye, akiről beszélsz, hogy szétváltak, és hát mondjuk már régóta rosszban vannak, ha így veszik a dolgokat, és most emiatt szűnik meg teljesen az Afterlife, bár Afterlife bulik se voltak mostanában, ha már itt tartunk. Nekem egyébként az a furcsa ebben a listában, de még majd beszélünk rá akár a következő kommentben, hogy például a legmenőbb DJ, aki ugye a legtöbb pénzt csinálja, jóformán Calvin Harris, ő tulajdonképpen ezen a listán csak talán a 11. helyen van, tehát még top 10-be se fért be. De menjünk tovább most, Bárány Attila mixel itt a Discos Radio Show-on a Rádió 1-en, de Evanet lemezével a Fade Out Lines-al folytatódik a Discos Radio Show itt a Rádió 1-en. It's creeping in.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger megdiszkosít Rádió Show-t, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel. Ezen a héten félőben vagyunk, és én egyébként jövő héten nem leszek, de szombaton ott leszek Békés Csabán, ugyanis a diszkosít aktivizációra haza kell jönnöm.
1: Mert hogy egy nagy fesztiválon fogunk játszani, 22:15-kor kezdtünk a nagy koncert után, Bárány Attila indítja a diszkosít Legendset, utána Hambai PG, majd én DJ Junior, most nem 4:30-ra fogunk játszani, egy kicsit kevesebbet, de az elmúlt 21 évből mindent pörgetünk, majd még vissza egyébként egy picit a DJ Mag listához, ahogy David Guetta, Martin Garrix és Anima volt az első három. Nekem még az is furcsa volt, hogy egyébként Hugel csak a 48. szebb helyre került, pedig az, ez az év szerintem az övé, minden szempontból a house zenében, de hogyha viszont reálisan nézzük ezt a listát, ugye ez egy szavazás tulajdonképpen, akkor általában mindig is minden egyes évben, már nagyon régóta így van, az általában a holland DJ-k például nagyot mentek, és az angolok is, tehát ott nagyon sokan vannak rajongók és szavaznak, valahogy más országok DJ-t kevésbé szavazzák, kivétel David Guetta, aki ugye az egész világon világsztár.
0: Én nem tudom, hogy milyen nemzetiség a következő úriember, hát azt sem tudom, hogy hogyan kellene kimondani a nevét, de egy biztos, hogy Alonor jön itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Radio Show-ban.

1975, we brought you an album with a song.

0: Ez a Diszkosit Rádió Show, itt a Rádió Egyen, mindeste 8 és 9 között itt vagyunk veletek, immáron lassan 21 éve. Egyébként ezt meg is fogjuk majd nagyon ünnepelni, december 4-én Pécsett és december 5-én Budapesten lesz Diszkosit Legends. De ebben az esztendőben még találkozunk október 24-én, ez most már hamarosan itt van Békés Csabán, és ha minden igaz, akkor szilveszterkor is Budapesten Diszkosit Legends is lesz.
1: Most pedig már is menjünk tovább egy olyan zenekarral, ami nagyon-nagyon régen benne van szerintem a köztudatban, és hát a legnagyobb ismerjük legalábbis szerintem az, hogy kettőtől talpig feketébe jártak, és elektronikus tánczenét csináltak, illetve valamilyen popzenét, de ami biztos, nem véletlenül vannak itt a Diszkosítban is jelen, jön a Depeche Mode, a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorrel és velem, Hanvai Picsivel ezen a héten.
1: Jövő héten egyébként két rendezvényen is játszom, az egyiken Budapesten, majd október 22-én, ott hajzitek, hanem ez egy fura párosítás, szerintem csak fesztiválokban játszottam még vele együtt klubban, nem? Regálilivel játszom Budapesten egy rendezvényen, és utána 24-én pedig Diszkosít Legends lesz majd Békés Csabán.
0: A jövő hét extra lesz, ugyanis jövő héten én nem leszek adásban, ugye ezen a héten Attila hiányzik, igazoltan abszolút mind a két esetben, viszont én pénteken jövök haza, és megyek a Kopaszigátra szórakoztatni, szombaton pedig Békés Csaba Diszkosít aktivizál, utána pedig jövök fel a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a méltán híres Peter Axon itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

Things aren't quite the same. It's a man.

0: Ez volt a Diszkocsi Rádió Show, itt a Rádió Egyen, búcsúzunk mindenkitől. Az elmúlt egy órában Bárány Attila mixe, de itt volt Hanvai PJ és én DJ Junior. Én azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, vannak föl mixek, saját dalok, és a héten is kerülnek ki új megjelenések, klipek, úgyhogy menjetek föl, és kövessétek be, amíg nem tettétek meg, valamint a Facebook oldalon a rajongóin a DJ Junior live-on, ott elérhető minden DJ Junioros lemix, felső rögzített poszt, és például az összes nyári egy pakba be van pakolva, úgyhogy én legközelebb pénteken mixelek itt a Rádió Egyen, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, hogyha bárki szeretné bármelyik saját gyártású dalomat, cuccomat, mashupomat, mindenféleképpen írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, én ezzel búcsúzom, további jó rádiózás, ennyi lett volna ma estére a Diszkocsi Rádió Show. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Meghoztam a legjobb magyar DJ-ket, újdonságok, zenehírek, kulisszatitkok a világsztár DJ-k házatájáról. Jó sok mindenre számíthattok. Hello Jami, induljunk el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fogok kezdeni, a Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1. Hungary.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1-es a Word is Mine Radio Show szerda este, Jamina a lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, holnap után pénteken délelőtt 10-kor startol nálunk a Rádió 1 Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, amit ebben az évben is ti állítottatok össze, és ami tele lesz extra zenékkel, olyan dalokkal, amik nagyon régen szóltak már a Rádió 1-en, és jönnek bizony különleges újdonságok is, olyanok, mint például a most következő.
1: Lesz pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All, tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: Taylor és a You and Me szerda este a Heard Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pulmex vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Show. Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenetek köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió adjam.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: az amerikai Anima, aki ebben az évben feljött a harmadik helyre a DJ Mag Magazine 100-as listáján. Ez volt tőle a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jön a szokásos gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után itt is van Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A Rádió 1-en.
5: Hey,

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelent, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy odavonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodrodj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak. És hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World Is Mine radio show.
0: And the turntables now. Pure Beat.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rock de Zoo című felvételéről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mozaik remixben ismerhette meg, úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Gordo, Loco Loco, ez Pure Beat saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép á

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

pont hozom most, és a Düregent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznak. Például Zola, az 55 éves kamionsofőr, Majoros Zoltán. Állandóan éjszaka dolgozom, írt egy üzenetet, úgyhogy minden este hallgatlak titeket. Köszi Zola, gondolom a haverok hívnak így. Ray Daltont hozom, akit a haverok, fogalmam sincs, hogy hogy hívnak. Hát lehet, hogy Ray, lehet, hogy Dalton, vagy nem becézgetik se, hogy jön a jó kis Düregent, és parádés társaság gyűlt össze erre az órára is, úgyhogy mi leszünk a tökéletes választás az éjszakai órákban is. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és a visszaszámlálás folytatódik péntek délelőtt 10-kor starttól Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. A Rádió 1 top 500, Balázsék indítják a listát, és egész hétvégén át pörög a slágerlist, hogy a vasárnap lesz majd a csúcs, amikor is kiderül, hogy ki nyeri idén a Rádió 1 top 500-at. Ugye a tavalyi győztesünk Lady Gaga volt, úgyhogy őt ünnepeltük egy hétvégén át, előtte David Guetta húzta be. Na de hogy idén ki, vagy kik lesznek a győztesek, ez vasárnap este 8 előtt egy picivel kiderül. Egy korábbi győztes Ed Sheeran érkezik, és a Martin Garrix-szel közös dal a Repeat It a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Tate McRae. A mai popsztárok közül Tate McRae mozgás kultúrája, azt gondolom, hogy torony

művel a színpadon, nagyon hosszú táncos évek vannak mögötte a fiatal kora ellenére, és azt mondta, hogy akit a színpadon látunk, az nem ő, hanem Tatjana. Ugye minden szupersztárnak van egy ilyen alter egója, mert ő Tate McRae valójában egy zárkózott, csendes félénk lány, de akit a színpadon látunk, az Tatjana. Hát gondolom, ha valami rosszat csinál, azt is Tatjanára fogja. Ja, már is Tatjana, akarom, mint Tate McRae és a Greedy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

rádió egy csak igazi mai sláger megy. Most például Loi és David Puentes közöse a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozás, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Sábekkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.